Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Balázsék is érkeznek, 3:46 előtt egy kicsivel best on, tegnapi legjobb pillanatok, és nagyon nagy az érdeklődés már most a Rádió 1 konténer játékunkra, ami most már kevesebb, mint egy hét, és végre elkezdődik. Minden ezzel kapcsolatos fontos infót van a weboldalunkon. Szóval Rádió 1 konténer, indul nem sokára megint az őrült kulcsvadászat, szeptember 7 és október 9 között zajlik majd a buli. X and Don't Live, ezt hozom most a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és ahogyan ígértem, hozom már is Robin Schulz dalát, az aktuális kedvenc dal a Barb's bokájával közös Better Times. Ha ismerős Barb's bokája valahonnan, az hát például Martin Garrix dala Butterflies is lehet, ebben is az ő hangját halljuk. Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellépett a német sztár DJ. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak védik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanak akkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétfő, startol a Rádió 1 konténer játékunk. Szeptember 7, ugye ez a kezdés, és október 9-ig lesz az őrült kulcsvadászat. Ezzel kapcsolatban minden fontos infót van a weboldalunkon. De hogy mit rejt a konténer? Egy új autót, egy konyhát, egy álomutazást, vagy valami egészen mást? Ezt nem lehet tudni. Ez a meglepetés, ez a játék lényege. Minden ezzel kapcsolatos tudnivaló radio1.hu. Itt lehet megkeresni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is, Swiss Disco Sam Feld kollaboráció Rehab-el kiegészülve. A Swiss Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy ülnek, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying certain
2: instruments. Ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvet refrén, Amy McDonald dalából.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix DJ-szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit. Ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort. Az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.
4: Hello, Blondes vagyok. Hallgassátok a Rádió 1-et.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Lady Gaga, akiről most hétvégén kiderül, hogy kap-e Emmy díjat, nem a filmes fő kategóriában, mert a Primetime Emmy gálát azt szeptember 14-én rendezik, hanem ez a művészeti technikai kategória szeptember 5-6 a díjátadó ceremónia dátuma, és hát Lady Gaga a Wednesday sorozathoz írt The Dead Dance című dalával esélyes. Ez pedig egy olyan Rádió 1-es kedvenc, amivel a top 500-as listánkat nyerte meg legutóbb. Abrakadabra, hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a folytatásban. Azt is mondhatnánk, hogy Ed Sheeran kalandozásai az EDM világában. Bár aki ős Martin Garrix rajongó, az nagyon rigóta ismeri ennek a dalnak a, hát mondjuk úgy demo verzióját. 12 év várakozás után jelent meg a dal. 2026-ra időzítették. Ugye 2014-ben kezdtek el dolgozni rajta, és egy évvel később már elkezdte játszani Martin Garrix a DJ szettjében. Évekig az egyik legkeresettebb kiadatlan dalukként tartották számon. És aztán jött 2026, Martin Garrix 30. szülinapi, és úgy volt vele, hogy tudjátok mit, rajongók, vártatok már eleget rá, ez a Martin Garrix Ed Sheeran kollaboráció, a Repeat It.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nyárvégi kutyasétáltatás állatsimogató hétvége a Miskolci Állategészségügyi Telepen. Klasszikus filmek és filmzenei programok peregnek a Cinefesten. Nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó keresőszolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
3: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
2: A nyári szünet után ismét két hetente tartanak állatsimogatással, kutyasétáltatással egybefűzött nyílt napot a Miskolci Állategészségügyi Telepen, vagyis most a hétvégén is várják az érdeklődőket. A kutyabarátok sétálhatnak a telep védenceivel, megsimogathatják őket és átadhatják nekik azt a figyelmet és törődést, amely számukra a legnagyobb ajándék. Egy rövid séta vagy néhány perc közös játék élményt jelent mind az állatoknak, mind a látogatók számára. A gazdára váró állatok fotói és adatai elérhetők a Miskolci város Gazda a Nonprofit Kft. Honlapján és közösségi oldalukon. A filmrestaurálás munkamódszerét elemző konferenciával tiszteleg a Cinefest Nemzetközi Mozifesztivál Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt. A fesztiválon a Cineklasszik keretében áron felújított klasszikus filmet is vetítenek majd, olvasható a mozi ünnep sajtójelentésében. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Fesztivál keretében két szimfonikus filmzenei koncertet is tartanak. A Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában Werner Gábor vezényletével John Williams amerikai zeneszerző legismertebb filmzenéjét mutatják a filmfesztivál alatt. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap hajnalra 10-18, délután 26-31 fok várható.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanak akkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az úgy célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miley Cyrus itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Akarom mondani, Miley, meg kell még szoknom. Friss hír, heti hír, hogy elhagyta a vezeték nevét, úgyhogy most már mindenféle social media felületeken csak úgy találkoztatunk Miley Cyrus-szal, hogy Miley, így egyszerűen. Az apukája, Billy Ray Cyrus is reagált egyébként a napokban a névváltoztatás hírére. Nagyon támogató volt. Úgy fogalmazott, hogy a család most mindennél többet jelent. Egyébként is mindig csak Miley-nak hívtam a kislányomat. Elmondása szerint a névváltoztatásról ő maga is beszélt a lányából, és olyan legendákat hozott fel példaként, mint Cher, Elvis Presley vagy Prince, akiknek már önmagában a keresztnevük is elég volt ahhoz, hogy mindenki tudja, kiről van szó. 3:46 előtt érkezik kedvenc reggeli csapatunk is, vagyis Sebestyén, hát elhagyhatjuk itt is a vezetékneveket, Balázs, Feri, Eszter, Juli, 6 óra után érkezik kedvenc reggeli csapatunk.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt

0: get the party lit. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Tegnap jelet kaptam.
2: Ne csináld!
1: Jelet kaptam, motoroztam a fővárosba, ugye tegnap volt egy ilyen jótékonysági motorozásunk a Pető intézettel, jövünk át az Erzsébet hídon, és azon gondolkoztam, hogy mennyi tök jó fej ember van, hogy eljönnek, segítenek, és hogy így, tudod, amikor ez így önkéntelenül kiszalad belőled, hogy köszönöm Istenem, hogy így ennek részes, hogy ez most olyan jó. De ezt nem hitből, nem meggyőződésből
2: igen,
1: mondom.
2: Igen, csak hálát
1: hogy mondasz egy hálát.
2: És hátranéztél, és rájöttél, nincs az utasod mögötted.
1: Így van, és egy kamion állat.
3: És egy hűtőrácson vagyok.
2: Aki kérdés, Pistike, hogy eltűnt innen mögülem.
1: Vendel, mert ő volt Vendel. Az utasom, Vendel kiválóan kapaszkodott, és ez pont abban a pillanatban történt, hogy nem tudom, hogy jöttetek-e már át az Erzsébet hídon Budáról Pestre, bal oldalon van egy nagy templom.
2: Igen, tudom, mit akarsz mondani.
1: Amire, és ebben a pillanatban láttam meg, hogy így hálát adtam az egészért, hogy gyönyörű idő van, egy csomó ember együtt segítenek, tök jót csinálnak, és ebbe a pillanatban meglátom, hogy a templomra ki van írva óriási betűkkel, hogy Jézus szeret téged.
2: Hálásnak tele van a szíved szeretet, és az, hogy Jézus szeret téged.
1: Jézus szeret téged. Mi ez más, ha nem jel?
2: De a szinkronicitás tényleg meglepő.
1: Hogy tehát pont abban, akkor
3: pont
1: érünk
3: téged,
1: oda.
3: Hogy
1: pont engem is szeret.
3: Ez a templomom, ugye a legjobb marketinggel rendelkező templomom az egész országban, mert nagyon gyakran szoktál cseregetni a molinóikat, nem tudom, hogy érzed. Vannak
2: igen,
3: ilyen szezonálisok, meg
2: igen,
3: ilyenek,
2: igen.
3: És mindig vannak jó kis üzenetek. Plusz ugye éjjel-nappal Krisztus,
2: éjjel
3: ugye, azon abban ki van írva.
2: Éjjel-nappal Krisztus.
3: Vagy nincs lazsálás.
2: Igen. Ugye ez, hogy lejössz az Erzsébetről a Pestről, de ez a bal oldalon álló kéttornyos templom, egyébként nagyon szép épület, kicsit meglepő is ott a híd mellett, és ott volt az üzenet, hogy Jézus szeret téged.
1: És Jézus, és én nem nagyon szoktam így erre jönni, mert ugye motorral át tudsz menni a Lánchídon, tehát ha jövök...
2: Igen, sokkal szebb.
1: Sokkal szebb, sokkal igen. Egyszerűbb, tehát nem szoktam erre jönni, nem is láttam a Jézus szeret téged feliratot, és érted?
3: Itt van Spirituális Ferenc.
1: Hát de most mondd meg, hogy erre nem ül, nem
3: de,
1: nem
3: de
1: mész
3: abszolút,
1: vele.
3: Abszolút, én azt szeretném, hogy ennek az legyen a folyamány ennek az egésznek, mert tényleg nagyon jók a molinóik, hogy nem veszünk nekik egy ilyen lett táblát, hogy tudják ilyen, hogy dinamikusabban tudjanak hirdetni.
1: Csak átírják.
3: Igen, szóval óriási lenne, hogy jönnél.
1: De azért nem jó a lett tábla, mert az úgy leesik a izéről, érted? Tehát, hogy az túl modern. Ebbe pont az van, hogy képzeld el, ahogy a sekrestyések, a pap ezt csinálgatják, ezt a molinót fölteszik, tehát ez sokkal szebb sztori. Nem arra megyünk a meleg gondolod.
3: Most elfutott az egy, hogy biztos, hogy csinálgatni, de... Nem, a lényeg,
2: kérdezik, hogy Jézus elipszilonnál volt? Na, akkor...
1: Mert akkor az
2: nem
1: igazi
2: kell
1: jel.
2: Nem kell mindent elhinni azért, ha elipszilonnál, Jézus szeret téged elipszilonnál, azért akkor...
1: Nem, de na most nektek nem volt soha ilyen, hogy valami elkapott, megérintett, érted, és elvitt valamilyen irányban?
3: Nekem volt ilyen, de sos nem egy direkt üzenetet kaptam, tehát nem írták el egy puszi Jézus. Nem volt az,
1: puszi
3: hogy...
1: itt sem
2: na, de
1: volt.
2: Mi lehet az üzenete, érted? Tehát, hogy pont arra gondol, pont nagyon áhított pillanatban van, nagyon hálás, motorozik át, és erre meglátja ezt az üzenetet, érted? Hát valamilyen üzenetértéke akkor ennek van.
1: Hogy ez a gondolat, ez mentünk mit én 45 percet a városban mindenhol. Ez bárhol eszembe juthatott volna, mondjuk, érted?
3: Mennyit szinte gondolni Jézus egy tízes kellem?
1: 11.
2: De várjál! Nem Jézusra gondolt, hanem a hálára meg a szeretetre.
1: Igen,
3: és ezért Jézus becsekkolt.
2: És Jézus feleszólított, hogy térj meg hozzá most már végre, te ateista állat.
1: Érted, tehát... ez a Várkert bazár előtt is eszembe juthatott volna.
3: És milyen lesz amúgy a Várkert?
2: Milyen drága volt, és mind mi fizettük.
1: Igen, hogy úristen, de köszönöm, és akkor jobbra
2: úristen,
1: nézünk.
2: Ebben mi is benne vagyunk. Ez a mi pénzünk is.
1: Érted,
2: egy kicsit.
1: Tehát nem bárhol jutott eszembe, hanem pont az Erzsébet hídon, ahogy kanyarodtunk föl, csodálatosan sütött a nap, mondom még egyszer, hogy tényleg összeállt minden, ott jutott eszembe, ránézek, és ott a felirat. Mi ez?
2: Meri kérdezi, hogy alatt a kis betűvel nem volt az, hogy nem téged verik. Nem láttad a kis betűt alatt, nem mondtad, hogy...
3: De hogy reagált, hogy megfordul, és mondtad Vendelnek, hogy ezt nekem üzenték.
1: Ezt nekem, ez vagy neked, Vendel. Igen. Ez kettőnk nem szólt.
3: Vendel, én téged szeretlek, Jézus meg engem. Ezt szeretem,
1: hogy mondani? Így el van osztva
3: igen,
1: minden.
3: Igen.
2: Na jó, és ha valós üzenetként fogjuk fel, na? És egy pillanatra elhiszünk, hogy főleg ateista barátunknak igaza van,
3: onnan
2: és esetleg Jézus tényleg megszólította, el kell kezdeni, nem templomba járni, de valahogy felvenni a kapcsolatot. A hittel Jézussal, a Bibliával, önmagával, nem tudom. Valami lehet, hogy ennek aztán egy mélyebb üzenete van,
3: plusz,
2: tényleg.
3: Plusz, ugye fontos kérdés, hogy...
2: Igen, de vigyázz a sárkány, már gonoszkodik. Igen, az arcán.
3: Hogy ez már a kicsekkolás előtti... Ez a kicsekkolás előtti...
1: Nem az volt, nem az volt, hogy Jézus szeret téged, és mindjárt magához vesz.
2: Igen, mindjárt jövök érted.
3: See you soon.
2: See you soon,
1: jövök
2: érted. Ilyet, amíg lehet, mert már nincs sok.
3: Nem, hogy ez, hogy igen, igen, de hogy azt lehetünk kérdezni, hogy tehát az eddigi éveidet úgy töltöttél, hogy nem gondoltál Jézusra, ami szerintem
1: ugye... De gondoltam, ugye, a hála mindig bennem
3: értem,
1: volt.
3: Értem, értem. Hogy miben változott meg az életed tegnap óta?
1: Még gyakorlom, még keresem az utamat magam is, de a megszólítás itt
3: de előkotoltad a...
1: Persze az apróbetűs bibliát.
3: Igen, igen, igen, igen. Legalább a képesek kezdjed,
1: hogy akkor... A papírzsebkendő helyett az volt az éjjeli szekrényen.
2: Lehet egy hívás egy zarándok útra. Lehet, hogy ez lesz egy vágyat, hogy ellátogassál Jeruzsálembe. Érted?
3: Nagyon de... szeretek zarándokolni. Benne vagyok.
2: Hát a Ferencvárosban lakni önmagában egy zarándok út szerintem. Tehát minden nap zarándok.
1: De a zarándoklat az nem az, hogy így csapatosan megyünk, megállunk kocsmákba, érted, jól érted. Tehát ott ez egyedül nem, a szenvedés.
3: De team zarándok, mehetünk. Hova, melyik irányba indul?
2: Zarándokon egyedül szoktunk elnyedve a gondolataikban.
3: Nem igaz.
2: Nincsenek együtt bandázva a Facebook közösségekkel zarándokolunk.
3: Hát Mária Bócson nem így gondolnak a zarándoklatra. Elmondanám, hogy alapból csoportos piknikekkel ellátott program.
1: Na jó, de ott nagy átélés van. Szenténekek éneklése. Tudsz te szenténeket énekelni?
3: Minden tudok.
1: Akarok.
3: Minden tudok, sőt, még ha kell, akkor viszek magammal a tangóharmonikát is.
2: Igen. Azt mondják, hogy Feri óvatosan az adathalász üzenetekkel. Igen. Nem lehet, hogy béka intézte, mert így szeretne templomi esküvőn? Ez is megtörtént.
3: Ez nem egy jó lépés, annak szerintem, hogy először is ugye, hát ugye meg kell pecsételni. Igen.
2: Azért, aki ki van írva 5 éve, egyszer az öreg kialudta magát, az oda bírt nézni.
1: Mondom, arra menni. Hát.
2: Jó, de a pillanat egyébként tényleg nagyon mennyei. Hogy gondolkozol, motorozol, hálás vagy, ott ül a kis minisztráns fiú mögötted.
1: Nem, nekem eddig bele szegény. Vendel,
3: sajnos a hallgatóknak nem jön át, de így most mindenki kapaszkodik a pultba, hogy rendesen bemaradjon. Csak mondom, hogy itt most mindenki kapaszkodik.
2: Érted, ott ül Vendel mögötted, de ránéz és megkapod, hogy Jézus szeret téged. Hát ezzel kezdened kell valamit.
1: Át van itatva szeretettel.
3: Ez figyelmeztetés volt, Feri. Jézus szeret téged.
1: De legyél már jó egy kicsit.
3: De jó vagyok, hát ezt mondom, hogy ha volt sötét gondot, az azon.
2: Igen. Annyi, hogy amikor eljut egy Ignis, legalább tudod, hova kerülsz. Egy másik hallgató. Nem, most figyeld a jeleket a következő egy hétben. Van-e újabb hívás? Hol nyílik ki a könyv? Meglátsz-e valami árnyékot a falon? Hát mit tudom én?
3: A Biblia, milyen könyv?
2: Milyen könyv? Hát ja, a Biblia, okay. Ott van az éjjeli szekrényeden. Hol nyílik ki? Ószövetség, új szövetség, érted? Mi történik?
3: Tényleg, hogy melyiket szereted jobban? Kedvenc kánon?
2: De most az is lehet, jó, hogy meglátsz.
3: Dolgozni fogunk a következő
1: szerepben.
2: De okay. Az is jel lehet, most akkor mondok egy példát, hogy meglátsz egy utat. Megnyílik egy utazási iroda. És lehet, hogy először megnyílik.
3: A Laudé Tour.
2: Laudé Tour. Megnyílik a Laudé Tour. És hív Izrael.
1: Földi barangolás.
2: Igen. Így is kaphatsz jelet. Így is kaphatsz jelet. Hív a Szentföld, érted? És akkor elmész. Vagy azt mondta, hogy akkor mit tudom, egy jeruzsálemi körutazás. És akkor megnézed. Jeruzsálem, Tel Avivot, elmész. Kicsit ott még jobban megérint. Végigmész a Via Dolorosán, érted? Megnézed a különböző stációkat. És azt mondod, hogy igen, ez volt az üzenet. Ide kellett jönnöm.
3: De miért nem zarándokoltunk együtt? Ezt nem értem.
1: Mert nem akarok vele. Az egy egyedüli dolog.
3: Ez egy hülyeség. El kell sétálnunk Rómába.
2: Gyalog.
1: Hát a sétál általában.
2: Én nagyon szívesen végignézem, hogy sétáltok Rómába.
3: Na, nagyon sokan megcsinálják. Hát figyelj, a bentések rendszeresen elsétálnak Rómába.
2: Én szerintem a Bakcsomópontnál már nagyon morzos lennék. De lehet, hogy egy gyorsforgalmi már lehet, hogy kicsit kezdeném feladni.
3: Összedörzsödött a combom, szerintem vízeforduló.
2: 2 darab vízholyag van a lábamon, Feri, kussolja le, még csak a...
3: Jézus nem ezt akarná.
1: De lehet, hogy érted, egy ilyen nagy gyógyító leszek?
3: Szerintem már most is olyan, hogy Feri. Te vagy a füstel
1: érted,
3: gyógyító.
1: Hogy valamit megbizsergetett bennem most az úr?
3: Vagy egy nagy gyógyós lezel.
2: Én hiszem, én ezt átélem.
1: Ki fogok átni a blahán. Jézus szeret téged. Na, hogy van egy cigit?
3: Kicsit olyan, mint az úristen kukasz menny.hu volt amúgy, nem? Hogy igen, szóval hogy értem. És, na jó, de én ezt
2: érem. Elmondod nekem egy gyermekem. Őt most a sátán küldte, hogy lebeszéljen az a jó útról.
1: Egyik vállam, másik vállam.
2: Így van. Én ülök a bal válladon, vagy a jobb válladon.
3: Nem tudom, hogy jobban. Kicsit csapat lett a másik vállad.
2: Dolgozunk a gerincfertőzéseden. Eszter fölült a jobb válladra. Én majd egyensúlyozok, zsüllel a bal válladon. Figyeld a jeleket.
3: Amúgy szerintem ő sokkal gonoszabb, mint te, vagy csak nem tudjuk.
2: Szegény olyan csöndben van. Figyeld a jeleket, jó? A következő egy hétben figyelj mindent. Mi nyílik meg? Mire nézel rá először?
3: Hol viszket?
2: Mit olvasol először? Hol viszket? Igen. Mindent figyeljél, hogy van-e egyéb hívásod még. És akkor utána viszont el kell indulni. Neki kell menni.
3: Megnézted a napogatott hívásaidat azóta?
1: Hogy híve? Tényleg?
3: Szerintem tényleg el kell mennünk amúgy Rómába. Vatikán túr. De tényleg el kell mennünk, gyalogoljunk el. De kicsit motorozhat.
1: De nem sokat, de meddig Róma határáig legalább?
3: Majd ott már, amikor már Olaszba vagyunk.
1: Mennyi innen Róma 1005?
2: Nagyon hosszú séta. Nem érünk vissza hétfőre, csak szólok.
3: Hát
2: csak szólok, hogy nem jövünk vissza hétfőre, ha nekiállunk Rómába gyalog menni.
3: Meg lesz a napi 20 000 lépésed, azt tuti.
2: Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne. Sokat elmélyednénk, magunkba lennénk, úgy megismernénk jobban önmagunkat. Az egy nagyon komoly zarándoklat lenne.
1: Már a Budaörs táblánál Eszter azt, hogy valahol álljunk meg húsgolyót ennél.
2: Igen, én már állnék a burgerbe, tudod, 2 darab vaperér azonnal, meg egy
3: sajtgolyóért.
2: Igen. Jó, én egy kicsit érzem ezt a sztorit.
1: Ugye?
2: Én meg, érzem.
1: Mondom, engem is elkapott.
3: De este például, amikor lefeküdtél, gondoltál erre, hogy...
1: Igen.
3: Az durva, az a durva.
1: Közvetlenül utána.
3: De van, te volt ilyen pillanat, hogy...
1: De nem érzem, azért hoztam be, mert ez átitatta az egészet, hogy így megfogott.
2: Szerintem ez egy szép pillanat. Hálás motorozik, és ránéz a felirat. Én ezt adom.
3: De például, mi lesz akkor, hogyha...
1: Az ördög.
2: Tényleg mondom, az hogy ördög a sátán.
3: De miért vagyok az ördög? Most keresem neked a...
1: Gonoszság vagy.
3: Nem. Na, de jó, hát én is említem, mondom.
1: Ki leszel a paradicsomból.
3: Én is kaptam jelet a Mambó bárnál.
2: Gyere be.
3: Tulajdonképpen.
2: Pultosokat felveszünk. Csak na, mondom, akkor... hogy a zarándoklat alapvető magatartási szabályok.
1: Tessék, jó. Első.
2: Csönd és béke.
1: Na, így meghaltunk.
2: Eszter
1: itt a
2: halott.
1: Vége.
2: Közösségi fegyelem, itt kiszedtek engem is. Digitális mértékletesség.
1: Jó, Gyulát elvesztettük.
2: Engem kaptak ki.
3: Akart, az apostoloknak volt digitális mértékletessége például?
1: Hát szerintem igen.
3: Hát talán ott volt a tábla a kezükben.
1: Írta Fanny ilyen, hogy...
2: Egészség és józan életmód, Ferenc.
1: Én is kiestem.
2: Azt gondolom, hogy nem.
3: Az utolsóba fogsz, Ferenc. Korhatárok.
2: Korhatárok, kiskorok általában csak szülői engedélye mehetnek. Elmondom, hogy mindenkire igaz egy. Tehát kinek a csönd és béke, kinek a digitális mértékletesség, kinek a korhatár és az egészséges józan életmód. Elmondom, hogy mind a hárman elvéreztünk az zarándoklat megismerésénél és lelki fizikai átélésénél, csak szólok.
3: Én ezt szeretném mesélni, hogy nagyon sok egyházi táborban vettem részt, sőt egyházi iskolában is jártam, nem sokáig. És
2: azonnal kiraktak.
3: Nem volt húzamosabb ideig, de hogy én engem gyerekkoromban a táborok hiányában, hogy ilyen egyházi táborokba küldtek, és 9 éves koromban például itt szívtam először cigit, és
2: ugye ez is tudtuk az egyházról, hogy erejéig romlott.
3: Része volt is, illetve különböző alkoholos termékek is itt találkoztam először. Szóval, hogy ott azért van élet. Tehát ez nem, tehát ez önmérséklet azért ez nagyon...
1: De ha igazi zarándoklat, ott nincs izé, nincs
2: ott semmi nincs. Ott semmi nincs.
3: A zarándoklatnak az adja magasabb a borsát, hogy estén nagyon elfáradsz. És akkor tudsz jobban kapcsolódni a lelki részéhez a dolgoknak, szerintem.
2: Igen.
3: A kaptatás.
2: Igen, hogy ott folyamatosan mész. Abszolút.
3: Igen. Ja. Meg amúgy, de tulajdonképpen az El Caminóban is, hogy ez a jó, hogy ugye, hogy miközben gondolkozol, addig folyamatosan mész, és van egy ilyen élményed, hogy ugye dolgozott fel a dolgokat, amiket még nem tudtál, mert fizikailag csinálsz közben valamit, hogy haladsz az úton, haladsz az agyadban, haladsz a lelkedben, és amúgy azt szerintem működik.
1: Jó, akkor én is elindulok, mert az elmúlt 2 évet mellettem mire...
2: Ha az 900 kilométer, hát mész a Pirenneusokon, ha nem mész, hát akkor csak 600 valamennyi. Ha Santiago de Compostela, még ha Finisterig elmész, ott el kell égetni a ruháidat, csak szólok.
3: És azért hívják komposztálónak.
1: És mesztelenül jövök haza.
2: Veszel valamit az ottani Zarába, vagy Tescóba, vagy Houndenbe, de elvileg a zarándokok Finisternél az Atlanti óceán, hogy elégetik a ruhájukat. Az a teljes lezárás a zarándoklatnak. Nem állnak meg Santiago de Compostela, hanem elmennek az óceánig. Ott van az El Caminónak a vége.
3: Látom magam előtt, hogy elküzdöttem magam eddig a pontig. Minden,
2: és elégetted a ruháidat.
3: Elégetted a ruháidat, és majd rájövök, hogy csak...
2: van a háud, nem?
3: Csak ellesik árul a zarándok ruhá.
2: Nincs XXL.
3: És hazafelé pedig egy crop topban kell jönnöm azért, mert...
2: Ez elégettem a ruháimat, de minden zárom vasárnapot.
3: Mert spirituálisan megvilágosodtam. Jó, Istenem.
2: Na jó, figyeld a jeleket.
1: Jó.
2: Ez a lényeg,
1: most
2: jó?
1: Most még azon gondolkodom, hogy a Jézus szeret téged végén nem kérdőjel volt.
2: Azt már nem láttad, mert a kis vendel szólt, hogy jobb kanyar, bácsi, jobb kanyar.
3: A Molinónak így tudod, a széle így nem volt rögzítve.
2: Megfújta a szél.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyorsan elkapták a tolvajt, a házigazda 1-től 1-ig visszakapta Holmiát Múcsonyban. Jól kezdődött a tanév Miskolc-Tapolcán. Továbbra is marad a meleg idő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola informatikai oktatását támogatta a Rotary Klub Miskolc tapolcai szervezete. 3D nyomtatót és hozzá minden szükséges kelléket vásároltak, egyeztetve a diákokkal és az iskola tanáraival. A több mint 600 ezer forint értékű csomag része egy laptop is, amely majd a 3D nyomtatót vezérli, derült ki a minap beszámolójából. A Rotary Klub korábban segítette felújítani a Miskolci Zeneiskola koncertzongoráját, és több éven keresztül támogatták a Szimba Völgyi Néptánc műhely fiataljait a viseletek beszerzésében, varratásában, néptánc táborozásuk finanszírozásában. Idén főleg az általános iskolák informatikai oktatásához járulnak hozzá. Első alkalommal rendezik meg a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiunknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét este. A Szép Juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: Egy magára hagyott házat szemelt ki egy borsodi rossztevő. A tolvaj megvárta, míg a család egyedül hagyja az épületet, és a félig nyitva maradt ablakon mászott be a házba. Volt ideje alaposan körülnézni, vitt minden nagyértékű holmit. Nagy valószínűséggel nem állhatott messze a kocsija sem, mert két hatalmas tévét gyűjtött össze, és kézi szerszámokat is elvitt. Csaknem 600 ezer forint kárt okozott. A sajúkazai rendőrök találták meg a tolvajt, és amikor bekopogtattak a bűnöző házába, ott volt a lopott tévé, meg minden más is, amit ellopott. A rendőrök lefoglalták a holmit, nem sokkal később hiánytalanul vissza is kaphatta a tulajdonos, olvasható a Kazincz-Barcikai rendőrkapitányság jelentésében. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap hajnalra 10-18, délután 26-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék, Sebestyén

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 6 óra után 16 perccel. Hello Eszter, jó reggelt, hello!
2: Hello,
1: hello! Hello Feri, jó reggelt! És minden hallgatónak jó reggelt, itt vagyunk. Egyre sötétebb van, így szövetétek?
2: Nem, á, de hogy nagyon vak sötét éjszakában itt dulok el.
3: Az ég nagyon szép volt.
1: Igen, vörös volt. Ilyen vörös, rózsaszín, vörös, igen.
3: Elhős, nem, a Ferenc felség megkapott, már csak rózsaszín volt.
2: Nekünk csak az jutott, mi?
3: Nekünk csak az jutott. Ilyen biznis.
1: Így van, és megjön gyerekek, mivel péntekenként kértük, jó reggelt, már csak 287 nap, 17 óra 44 perc, és nyári szünet, gyerekek. Köszönjük szépen.
2: Elhússam.
1: Heti egy rát tettük, péntekenként kérünk tőle jelentést, és itt van. És 6 óra 16-kor itt van. Elküldte. Nem kér mást, nem írja alá. Nem csinál semmit, csak küldi alázatosan. Nekem így heti egyben megfelel. Ez jó.
2: Jó, akkor maradjunk ennél péntekenként. Látjuk a
1: péntekenként
2: hét végén,
1: jövünk le.
2: Van. Jó.
1: Péntekenként jövünk le. Úgyhogy így van, elküldte nekünk. Elküldte nekünk pénteken. Mi újság?
2: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Itt szeretném jelezni minden egyes olyan gyülekezetnek, egyházi szervezetnek, akik a tegnapi beszélgetésünk után köszönöm szépen. Hát gyakorlatilag...
1: Meghívtak? Meginvitáltak?
3: Megtaláltad végre a közösségedet?
2: De nem tudok dönteni.
3: Na jó, segítek fel.
2: Jó, jó.
3: Na, miből lehet választani?
2: Figyelj, számolatlanból.
3: Számolatlan?
2: Számolatlanból, Nyíregyházától, Zalaegerszegig.
3: Azt nem engedem, Nyíregyházára nem.
2: Nem teszem be a lábamat oda, nem is lenne praktikus, azt hiszem, ennyi mondjuk egy vasárnapi nyíregyházi gyülekezetbe járnom. Hát elárasztotta az összes felületet, ahol engem el lehet érni. Hogy betaláltunk, gyerekek, úgy tűnik, hogy van rám igény.
1: Nagyon jó, be kell lépned, be kell lépned.
3: Hát figyelj, a kántorok biztos, hogy összerezzentek, amikor megtudták, hogy be akarsz térni, mert azért a te hangoddal, a te orgánumoddal azért...
2: Veszélybe a meló.
3: Az elég kemény, az elég kemény.
2: Ugye tegnap elmondtuk ezt a kis történetet, ami benne volt ma is az ismétlésben, hogy hát megtalált engem Jézus.
1: Megszólított Jézus.
2: Megszólított, hogy menjek vagy ne menjek. És ezt nagyon komolyan vették nagyon sokan, úgyhogy köszönöm szépen, hogy számítottok rám.
1: Döbbenen.
3: De most már Jézussal olyanban vagytok, hogy már Jézi?
2: Hát persze, persze.
3: Na figyelj, én azt mondom, jó, nagyon fontos, amikor...
2: Ne legyél sátán meg.
3: Én nem vagyok sátán.
2: De tegnap az voltál.
3: No sátán hír. No sátán hír. A lényeg, hogy nagyon sokfajta miséből lehet választani. És a kérdés az, hogy mit szeretsz igazán, mert vannak ugye a praktikusak, ugye ők, ugye...
2: Hát a
3: ők,
2: praktikus miség?
3: Igen, igen, amik van benne áhítat, meg minden, de nem olyan túl hosszú, nem olyan ilyen viselhető.
2: Igen, legyünk túl, menjünk, gyerünk. Itt
3: igen,
2: voltunk,
3: ez egy gyengéknek való, ugye, ők a római katolikusok.
2: Aha.
3: Vannak azok, akik megadják a módját, azt mondják, hogy figyelj, mit csinálnék vasárnap délelőtt? Mit tudnék, hogy csinálni? Van értelme egyáltalán bármi más csinálni? Két és fél óra, görög katolikus mise. Nagyon sok éneklés.
2: Hogy csinálsz vasárnapi ebédet?
3: Nem csinálsz.
1: Nem kell csinálni, nem akkor nincsen.
3: Nem csinálsz. Kell egy hitetlen a családba, aki főz.
2: Ő otthon van.
3: Többiek,
2: ugye az Isten tiszteltes visszajönnek.
3: És ott vannak a reformátusok, ugye, akikre azt mondják, hogy a katolikusnak is hitványak. Akik annyira leegyszerűsítették az egészet. Ezt nem én mondom, ez az egyházak közötti, nekem aztán teljesen mindegy, az egyházak közötti acsarkodás mondja, és hogy ők azok, akik már teljesen leegyszerűsítették, semmi pompa, semmi zé,
2: csak az Isten.
3: Annyit mondok, hogy már a nőket is odaengedték a szentéhez. Tehát ilyen dolgok történnek itt, úgyhogy
2: egyelőre még hezitálok.
3: Szerintem Feri egy ilyen református arca.
1: Szerintem igen. Nekem bárhova jó, csak lépjen be. Lépjen be valóban igazából.
2: Lépjen ki, lépjen be.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Egyébként jó volt a tegnap mindenkinek ezen túl. Itt velem éjjel bezártak egy éttermet.
3: Bezártak rád egy éttermet?
1: Éjjel egykor.
2: De ott maradtál, vagy mi?
1: Akkor értem haza.
2: Ja.
1: Nem ittam.
3: Várj.
1: Nem alkoholizáltam.
3: De érzek, amit az erőben van, mi történt veled?
2: Mi az Isten?
1: Csak fáradt vagyok, elfáradtam. Baráti megbeszélés volt, nagy utcán üldögélés. És
2: engedtek be?
1: Hát egy kinti étterem már, hogy egy ilyen kiülős. És ott ültünk, alkohol nélkül lehoztam. Azért ez...
2: Mindannyian nerekek. Büszkék vagyunk rá.
1: Szódával, vízzel. Lehet, igen, ez megviselt.
3: Kaja másnapod van.
1: A barátaim ittak, és én azt mondtam, hogy nem. Én bennem van tartás, lehet. Úgyhogy volt sóvárgás. Tessék?
3: Elfogyott a pénzed? Mit?
1: Nem tudom, nem akartam, kocsival voltam, sofőr, álmodom, csak meg tudom állni, és megálltam.
3: Én tudom, mi történt, Feri.
1: Hozták a proszekókat, kocintottak, és nem ittam.
3: Az van, hogy amikor Balázs iszik, akkor mindig ő fizet az egész számlát a végén.
1: Ez igaz. Ha nem iszom, akkor is.
3: Szerintem ránézett, és azt mondta, hogy nem, not today.
1: De jó volt. Arany János utca, nagy vonulások, borfesztivál mellettünk, fiatalok, jó hangulatuk is este volt.
2: Mit
1: jó?
2: Tettél?
1: Egy sztéket bevertem. Hát fehér izmot
3: építünk. Az Arany János utcán?
1: Az, igen, egy jóféle. Jóféle helyen voltunk, egy jóféle.
3: Mondanék, hogy nekünk annyi a havi teljes háztartásunk meg a fenntartása.
2: Nem volt vészes. A jót meg kell fizetni.
1: Nem volt, igazából nem volt annyira vészes. De jó volt, hatan voltunk, úgyhogy éjjel nem is tudom, fél egyre keveredtem haza, nem tudom, már értem haza. Úgyhogy,
3: de hát, volt ölelkezés elbúcsúzáskor?
1: Volt, hát ez a gyerekkori tím, úgyhogy ez...
3: Ott volt az új férjem, az új kandúrod?
1: Mindegyik új kandúrod ott volt.
3: Nagy egyszerű. Akkor egy reunion
1: mindenki, party. Egy hiányzott. Nem, teljes volt a brigád, még megérkezett, aki se hiányzott, úgyhogy egy tehetem. Mint a gonoszok ültünk.
3: Egymásnak, vagy valami terveztek, valamire készültek?
1: Nem, ez nálunk ilyen megszokott, hogy így lezárjuk a nyarat egy kocintással, egy kajával dumálunk, megtervezünk az őszt, az elvonulásainkat, a baráti testéket, úgyhogy ez már ilyen hagyomány, hogy így nyár végével összegyűlik újra a banda, és akkor egy kicsit így. Így barátkozunk, bandázunk, röhögünk, kajálunk,
3: nem
1: sírtunk.
3: Éves, hogy ezt valahogy összekötitek az egyházzal? Nem tudjátok a Ferit bevonni
2: nem.
3: Ebbe? Hogy együtt megyetek itt a nevedésekről, és nem?
1: Együtt vonuljunk valahol. Úgyhogy nagyon büszke voltam magamra. Nem volt könnyű, volt sóvárgás.
2: Nekik?
1: Volt sóvárgás.
2: A nyári bulikért megbocsájtottál?
1: Átbeszéltük.
2: Hát, hogy hagyták ott a művészt magát.
1: Átbeszéltük, hogy cserbehagyásos gázolást hajtottak végre, mert kicsekoltak hamar a három óti buliból, de az utolsót lehozták rendesen, úgyhogy azért megdicsértem. Őket ott már egészen jól viselkedtek. Az első kettő az hagyott némi kívánivalót maga után, úgyhogy ez volt, gyerekek, úgyhogy nem mondom, hogy azért olyan nagyon-nagyon friss vagyok, de nem baj. Ezt lehozzuk ezt így. Műsor idő alatt vettem két sorsjegyet, az egyiken 40, a másikon 30 ezer volt, így nyaralás vagy őszülés előtt egy héttel nagyon jól jött, köszönöm.
2: Ez hogy van, hogy én az életemben, amit vettem, így néha szoktam, tudod, bemegyek a ezért dohányboltba, és ott van a lottozó, és most mondom, adjatok egy jó sorsjegyet, hazaviszem a srácoknak. Hogy az hogy van, hogy valaki vesz kettőt, és mind a kettő viszonylag nagy összegű nyeremény van, 40-30 ezer forint.
1: Igen, te meg semmit soha.
2: Azt hiszem egyszer 200 forintot sikerült kikaparni.
1: Hát ezeket nem keverik meg, és a nyerteseket egymás után rakják. Nem lehet egyébként. Tehát ez én sem értem.
3: Én csak a lovibban hiszek. Szerintem a lovi az egyetlen megfelelő ilyen, nem tudom, szerencsejáték. Igen?
1: Azt tegnap bedobtad, hogy hétvégén menjünk a lovira. Valaki bedobott egy ilyet. Azt tetszem, te voltál, nem?
3: Igen.
1: A csoportba, hogy menjünk hétvégén lovira.
3: Előfordulhat, hogy jó
2: volt. Nincsenek barátaid?
3: Vannak barátaim, külföldön helyezkedtek el.
2: Ja, és akkor most jövünk mi.
3: Igen, az van, hogy elmentek külföldre, aki nem különtel, annak kisbabája van, a többiek pedig nem szeretik a lóversenyt.
2: Tehát már mindenki elfogyott, körülötted, ekkor jövünk.
3: Akik nagyon szeretik a lóversenyt, azokkal nem szeretnék találkozni. Vannak olyan barátaim, akik szeretik a lóversenyt, csak azt az attitűdöt nem engedhetem meg már magamnak, mert akkor viszont nekem is takony részegen kell hazamennem délbe, tehát. Van olyan barátom, aki el tudok menni.
2: Bepiáznak, és akkor vállalhatatlanul üvöltözöl, hogy hajra, gyerges!
3: Régen, amikor még ugye gyermektelen voltam, és mohó, akkor még olyan barátaimmal is találkoztam, akik már a buszon egy gömbunikumot tartottak a táskájukba, és aztán kimentünk oda, és nem tudjuk, hogy a kutyáknak, a lovaknak, vagy egymásnak szurkoltunk, de sokat szurkoltunk. Sokat szurkoltunk, igen. Igen, na ez elmúlt. Úgyhogy most az van, hogy most ilyen idősebb decens úrakkal szeretek barátkozni.
2: Rá, Zsűrt nagyon szívesen megy lovira.
1: Igen, na, mondta, megszervezi a programot.
4: Abszolút, de tényleg, én annyira örülök, mert mondtam sokszor.
3: Futamok, ilyen fekete futam van?
4: Nem, hanem minden szombaton ugye van ügető, és minden vasárnap van galoppfutam, és a drága párom közvetít. Ugye ő is most kint lesz, nagyon nagy díjak vannak most hétvégén, rengeteg külföldi érkezik. Hát csak...
1: tudjuk, külföldi lovak?
4: Nem, zsokék is, zsokék, zsokék. De egyébként külföldi lovak is, de vannak.
1: Tehát a zsokék nem beszélnek magyarul.
4: De van, nem a sajátja, ugye őket fölkérik lovaglásra. Nagyon-nagyon rangos dolog lesz most hétvégén, nemzeti díjtól elkezdve mindenféle, tehát hogy most tényleg kín futrákos kocsik, mindent szársajnos.
1: Ó, hát egyébként megnézhetnénk. Semmi, ez is megjön egy olyan program, 16 éve tervezünk, hogy egyszer kívünk a lovira. De nem baj.
4: Ha eljönnétek,
3: hogy Balázs, te az igazi lovis arc. Megkértek, hogy magánfelvételeimet ne jelzz légy szíves.
1: Tudod, mit akarok csinálni? És oda már hívtak, és most szeretném, hogy újra hívjanak. Ez a lovaspóló.
4: Aha, igen.
1: Oda hívtak.
3: De nagyon oda való.
1: És ez már valaki egyszer keresett 3 éve, és akkor leufoltam, most hívjon fel újra.
3: De van motorral is, azt tudod?
1: Motorral.
2: Az bizony első kerékkel.
1: Nem, lóval akarom, lóval akarom.
3: És akkor és
1: majd... Balra, jobbra húzod, lovas, ilyen kriket,
4: igen,
1: tudod.
4: Igen,
1: nagyon akarom azt.
3: Én akarom menni piknikkosárral majd, hogy szurkoljunk.
4: Jó.
3: Hajjá, Bahás!
1: Az nem a lovim van.
4: Az nem, nem.
1: De azt nagyon szeretném csinálni, hogy ülsz a lovon, egyik kezedbe az ütő, és ütöd a golyzit.
3: Hát oda kell kalapban menni az asszonyoknak. Igen. Hát erre vártam egész életemben.
1: Ott volt Julia Roberts, Richard Gere.
2: Mi?
4: Így van.
1: Richard Gere oda vitte a Julia Roberts-et, a Pretty Woman-be. Lószart kellett taposni, igen.
3: Igen, azt.
4: De jó volt ez a film.
1: Igen, a kis hajtós, hogy taposta a lószart.
4: De jó volt.
3: Bocsánat, füvet kellett.
1: Ja, füvet, nem a lószart, igen. A füvet kellett.
3: Ez a szabolcsi verzió, mindig keverem. Nálunk máshogy volt Nyíregyházán.
1: Igen, a füvet kellett visszatapos, és olyan szép volt ott a Julia Roberts, hogy taposabb a ruhába, és ott ilyen 60-as, ilyen öreg, ilyen gazdag nők, és közötte ott ragyogott az a csaj. De ott szép volt, az egy szép jelenet. Én szeretem a Pretty Woman-t.
4: Én is szeretem.
3: A Julia Roberts-t szeretem.
1: Mindig sírok rajta.
4: Mindig
1: elsírom magam a végén, amikor szól a Roxette, és akkor meg... Most sem bírok róla beszélni.
3: Azt jelent a legjobb a Balázsban, hogy közös filmeink vannak, tehát a Dirty Dancing és a
1: Pretty Woman. Dirty Dancing, vicces. Sose kapcsolom el a Dirty Dancing-et. Julia Roberts, Pretty Woman, imádom, hát zseniális.
4: Klasszik,
1: persze, hát ezek zseniális, zseniális filmek.
4: Igen, jöhetnél a kis piknik kosaraddal, tehát ott a kincsen park, vagy gyönyörű, de...
3: Váltömés, piknik kosár, vált, alap, kalap, alap.
1: Ezt most, ami rajtad van, ezt leborítod ezzel a kosarat, meg is vagy.
3: Kusolj! És szegény...
2: Az úr idő!
1: Egy ilyen kockásra van most. Kusolj!
3: Ez már kis kockás.
2: Ha ez nincs rajtad, hozhatod Ambrosznak.
1: Igen.
2: Jó lesz.
1: Elhozod, leborítod a kis fonott kalácsos kosaradat.
3: Ez azért van, hogyha zavarba vagyok, magamra terítem. Ez a kamuflás, konyhai kamuflásnak
2: hívják. Négy kézlábra állsz és úgy. Asztal.
3: Na, figyelj, nem tudjátok elkezdeni, milyen ruhatára van ott, amit nem tudok sehova felvenni.
4: Na, hát oda föl tudnál.
2: Habos-babosok.
3: Igen, nagyon jó dolog. Na, úgyhogy történjen ezzel, mikor megy.

0: Kerepesi út volt az igazi. Tehát ott nagyon testközelből futottak ugye a lovak, ott konkrétan előtted mentek el. Itt azért van egy távolság a nézőközönség és a pálya között. Fantasztikus arcok voltak kint régen. Hát ugye ott most az Aréna Pláza díszeleg, de hát az elképesztő. Tényleg olyan, mint a Sose halunk megbe. Tehát egy az egybe, hogy a pénztárcáját árult az ötödik futam után. Nézze meg Annácska, milyen szép bőr. Ez szó szerint mondom, nagyon szép.
1: Milyen életek.
0: Én Feri bácsi vagyok.
1: Mihány élet ment ott el, gyerekek? Mik mentek ott el a lovin? Mi vagyonok tűntek el?
0: Mi volt, hogy kimentem, meghívtam őket az öreg papákat, és meséltek is olyan sztorikat, és imádtam kijárni. Tehát fantasztikus.
2: Nagyon jó arcok vannak, én is szeretem ezt a brigádot. És van bennük ugye valami és keserűség is azért, és akkor szóval egy ilyen...
0: Olyan keserédes, olyan keserédes, pont, mint a filmben. Igen, tehát igen, pont igen. Ugyanaz, mint a film. Nagyon jól lehozta azt a Koltai. Az tényleg egy az egybe olyan volt régen. Hát ma már azért sokkal elegánsabb, sokkal, hogy úgy mondjam, szebb, másabbna az, ez a pálya, tehát a Kincsenpart tényleg más. De egyébként nagyon jó.
2: De nem látod magad, hogy Feri ott láncdohányzik a tribünön, és akkor
1: Én iszom a sarokban.
0: És kiabál
2: Balázs Zokomer.
1: Én zugivok a sarokban, jó? Azt mondják én ez a karakter most.
2: Balázs Zokomer eljátszott a babettát.
0: Balázs a zakójából így odafordul néha.
1: De meghőve szívószállal fölfelpintek valamit.
2: Az nagyon jó volt, amikor egyszer szíveztek, oda mentünk. Alapból
0: nagyon
2: mentünk,
0: jó hangulat.
2: Hittünk magunkra egy rekes sört, meg két gömb unikumot, így érkeztünk meg, és hát az ott erős volt.
3: Nem lehet kapni alkoholt?
2: Nem akartunk sorba állni, mert világos, ez nagyon ponyolult megtűnt akkor.
3: Bronyok.
0: Peti, mond tippeket, tudjátok, tehát, hogy...
1: Jó, megtesszük. Egyébként jó. Úgy megyünk, hogy akkor Peti mondja a tippeket, és megtesszük. Nagyon jó.
2: Én tudom, hogy Buksi fut-e még a kutyák között. A Buksit úgy írják, hogy B-O-O-K-S-Y.
1: Júj, de jó, ez a ló neve, óval, Buksi.
0: Nem, ez kutya, azt kutya. Ez egy agár akkor ezek szerint, mert hogy agárfutamok is vannak.
1: És fut a lovak között.
0: Hát ő agárfutam, be van ékelve.
1: Ja, tudom, és akkor a nyulat kell elkapni. Igen. Gyerekek, bennünkem egy zsülci integet, jó, úgyhogy ennyit a lobiról. Jövünk mindjárt, játékra lehet jelentkezni, megnézzük, mi helyzet az utakon, ébredezni velünk, mi pedig jövünk mindjárt. Jó, pici hírek, pici zene, aztán itt vagyunk már is.
4: Mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcstörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
8: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
9: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
13: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ

0: információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 17 férőhellyel bővül a miskolci hajlék szociális otthon. Rekordmennyiségi hulladékot gyűjtöttek össze a Bodrog és a Tisza átterében. Gyenge almatermés várható hazánkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Több idős hajléktalan ember tudnak fogadni a miskolci hajlék szociális otthonban. A Magyar Vöröskereszt által működtetett intézmény eddig 60 férőhelyen rendelkezett, most további 17-et alakítottak ki. 6 háromágyas és egy kétágyas szoba készült, utóbbiban akár házas párokat is el tudnak helyezni, írja a Minap. A többi helyet nők számára tartják fenn. Az épületrészt Miskolc önkormányzata adta át térítésmentesen, a felújítás pedig a Vöröskereszt vármegyei szervezete saját forrásból végezte. A működési engedély megszerzése után várhatóan októbertől fogadhatnak további lakókat. Rekordmennyiségű csaknem 20 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a nyárvégi környezetvédelmi táborokban a Bodrog és a Tisza átterében. A Petkupa Egyesület közleményéből kiderül, hogy a csapatok az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszokon versengtek egymással, és nem csak összegyűjtötték a palackokat, hanem az újrahasznosítás jegyében szét is válogatták az eldobált műanyagot. A rendezvényen egy újrahasznosított műanyagból készült 4 személyes kenu is részt vett, amelynek nagy részét szelektált tiszai és bodrogi műanyag hulladékból állították elő. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon, idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak, de az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap hajnalra 10-18, délután 26-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Ez pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Jó reggelt.
2: Hello, hello.
1: Hello, hello. És mi van? Hát semmi igazából. Ja, jó kis dalocska után M5-Szeged felé, Kecskemét után kigyulladt egy autó. Nem értem, hogy egy kamion sincs annyi, hogy megálljon és segítsen eloltani, de tényleg, miért nem oltjuk el? Mi van már? Miért gyulladt ki egy autó? Mi történik? Elektromos tűz? Vagy mi van? Miért gyulladt ki egy autó?
2: Elektromos
1: tűz. Elektromos tűz,
2: például
1: igen?
2: Zárlat, elrágta a nyest, a kábel.
1: Tudnám, hogy hol kell azt eloltani, hogy van-e az én mercimben például.
2: Porraloltó?
1: Valahol azt hiszem, hogy van, de nem biztos, hogy
3: meg kell.
1: Vettél bele? Uh-huh. Szerintem az nem hülyeség.
3: Vettem bele, ott van a vezetői ülés alatt. Ott van.
2: Rögtön ki tudod tépni.
3: Igen, igen. Plusz önvédelmi eszköz is.
2: Így, így.
3: Amit rájuk, hogy kell kiszedni. Ez így fog működni. De szóval igen, van benne, lehet magadnak választani. Sőt, én még pótkereket is vettem bele, mert nem vagyok egy ilyen nyikhaj, mai fiatal, aki nem tud pótkereket cserélni.
1: Pótkereket? Uh-huh. De miért neked van pótkereked a Mercibe, nem?
3: De azért van, mert választottam bele. Tehát azt én, azt
2: alapból már tudod.
3: Alapból nincs,
1: csak ilyen. Ja. Sőt, van olyan, amit tudod, ami vékony, csak a perem van, és akkor te fújod föl, és akkor csak a 80-nal tudsz menni, már úgy rakják be a pótkereket. Nem az egész kerék van benne, csak a felni, meg ilyen vékonyra, és akkor te fölfújod. Jó ötlet egyébként. De akkor kértél bele.
3: Az új autókban már csak egy elnézést kérő kártya van.
2: Igen. Igen, ne, bocs, ne.
1: De azért kértél, hogy le tudnád cserélni, neki állnál, fölemelni. Tényleg?
3: Igen,
1: ez menő.
3: Hogy miután rakom azon, ugye a gumis lecserélte nekem, hát azóta már nem vágyom erre a tevékenységre, de igen, hát hogyha most volt már olyan, hogy mondjuk elromlott a víz, és akkor átütt egy ilyen szántóföldön kb., tudod, ahol ilyen lerakott hűtőgépek voltak éjszaka, meg ilyenek, és akkor azt éreztem, hogy itt most, ha meg kéne várni egy autóventőt, akkor lehet, hogy ezt bestresszelnék ezen, úgyhogy inkább lecserélném. Tehát, hogy ezeket
1: az menő.
2: Ha van, aki kereket cserél, van, aki autót.
1: Ennyi, lassan téli gumi, gyerekek. Hozzak. Itt tartunk. Nem hiszem el.
2: Én nem hiszem.
1: Fönt kell hagyni nyára.
3: Én megvárom az adventet.
1: Az jó. Hát meg a január. Tényleg az a durva, a január-február. Oké, jól van, pont most jöttem el a Jézus szeret téged molinó alatt, pedig én nem hiszek benne. Az ördög nem írt valamit valahova? Kérdezi valaki.
2: Megkeresed azt is.
1: Na jól van, gyerekek.
3: Hol vannak a téli gumiaim?
1: Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Zsúl? Hol tároltad le?
3: Nyíregyházan. Zsúl szerint Nyíregyházan
1: van? Vezeti a téli gumi táblázatodat, és tudja, hogy Nyíregyházan van a téli gumi. Téli gumi. De jó is lesz az. Manókerék, Balázs, az a vékony. Hát biztos, hogy nem így hívja a Merci, hogy manókerék.
3: Biztos, hogy manókerék.
1: Ez valami nagyon infantilis elnevezés. A manókerék, azt nem gondolom, hogy a Merci így hívja.
3: Hogy van németül a manókerék? Gyorsan derítsük ki.
1: Manókerék, de nagyon szeretem a nevet, egyébként tényleg jó. A vezetőülés alatti tűzoltó készülék. Egy fékezésnél előre gurul, bemegy a fékpedál alá. Jó,
2: nyilván
1: persze!
2: Nyilván nincs neki egy rögzítője, tehát rácskó, olyan hülye, hogy odarakja csak, hogy gurulgass.
1: Nem gurul az sehova.
3: Egy ilyen beépített, ez egy kalodában van.
1: Igen,
3: srácok,
1: ez be van rakva.
3: Igen, tehát az, hogy
2: akkor az is szar, mert a kalodából nem tudod kivenni.
3: Annak már nagyobb esélyét látom, hogy nem fogom tudni kivenni a kritikus pillanatban, de kigurul, nem gurul. Tehát ez nem egy kiliteres PET palacka, ami ott maradt 3 héttel ezelőtt.
1: Ja, bocsánat, rosszul olvastam. Mankókerék, elnézést.
3: Nem, most bocsánat,
1: nem ittam. Nem ittam tegnap semmit, ez ilyenkor 500 vagy 10%-kal visszaveti. Mondom, manókerék. Hát mondom, esküszöm, nem lehet manókerék, basszus. Ez nagyon hülye, mondom. De hülye a hallgató, tök igaza van. Én vagyok a hülye, ne haragudj. Mankókerék, meg kéne tanulnom olvasni.
3: Nem,
1: ez mostantól manókerék.
3: Ez manókerék.
2: Manó.
1: Nevezzék át. Nevezzék át. Mankókerék, hülyék. Rosszul olvastam, mondom, hogy nem ittam.
3: Nem fordítottam,
1: hát értitek, hogy ezért kell innom? Mi a manókerék?
3: Németül Wichterrád.
1: Wichterrád.
3: Ez egy manókerék.
1: Wichterrád, manókerék. Jó, ez mostantól manókerék. Jó, gyerekek, ezt átneveztem. Országos átnevezés zajlott. Ez nem mankókerék, hanem manókerék.
3: Hozta manókereket,
1: Zsolti. Hát mondom, ez hülye. Nem hívhatnak így egy kereket, hogy manókerék. Nem hívhatja egy hülyeset. Hát tényleg nem így hívják.
3: Most mennyivel aranyosabb lenne, hogyha
1: manókerék. De milyen cuki a manó. Most milyen nevet adtam spontán?
3: Jó, mi legyen az óvszer? Az óvszert is nevezzük át. Kobold gúnya.
1: Kobold gúnya. Manókerék, úristen, nagyon jó. És be is nyaltam, mondom, ilyen hülye nevet, hát nem, elhiszem a hallgatónak. Hát mondom, manókerék.
3: Annyira jó lett volna, hogy ez a magyarosodás nem úgy indul el, hogy kiírunk mindent rovásírással, hanem elkezdik ezt a régi szavakat visszahozni, tudod?
1: Igen.
3: És akkor így elkezdik ugye régiesebben beszélni.
1: Azt, igen, mi a mankó folyik itt, akkor ezekben így lesz. Azt a mindenségét neki.
4: Kinyomtattam Eszternek a programot.
1: Na!
4: Tessék, itt vannak a galop program.
1: Mankókerékcsere van rajtam?
3: Álljátok elő a mankókerekeimmel, mert...
1: Ha manókerék gurulás van, akkor megyek. Ha nincs manókerék, akkor nem megyek.
3: Prince Karneval, Cyclorizing, Katuraszon.
1: Ja, ez a lóversenyterprogram.
2: Katuraszon!
1: Ez a lóversenyterprogram.
2: Katuraszon! Az egy japán ló?
4: Vannak a jó lónevek. Kincsendi.
3: Red Ranger.
2: És itt csak, ha nem is, ha izét nem is tudod, az oké nevét.
3: Star of Minecraft.
4: Aha, persze.
3: Filippa. És Speed Diva. Természetesen mindent a Speed Divára.
1: Kimegyünk.
2: Helyre tétre befutóra.
1: Kimegyünk, és szétnyerjük magunkat.
3: Ugye már, de most komolyan, most ki az, aki még a Speed Diván kívül bárkire?
2: Nem lehetek, nem is tudok gondolkodni máson. Hát a Speed Diva viccesz.
3: Anno ugyanez volt, amikor megláttam a Tequila Sunrise nevű lovat, és akkor sem tudtam másra gondolni.
2: Így van, és sokat buktál.
1: Ő az én lovam. Én megteszem.
3: Nagyon megteszem vele.
2: Miket, mennyi, milyen occok vannak itt?
4: Ez attól lehet, mert abszolút.
2: Nagy lóvétel tudunk hozni?
1: Cunami. Ki ad egy cunami nevet a lónak? Abba általában sokan meghalnak.
3: Én az unokahúgomat hívtam itt kiskorában.
2: A mindent visz.
1: Igen.
2: Mi volt a legnagyobb lóvé, amit nyertek? Nem tudod, Anna? Tehát, hogy mondjuk egy milliót, vagy ötöt?
4: Hát ez attól függ, mennyit teszel föl, és azt a lovat hányan
2: nyilván,
4: teszik
2: de, hogy
4: meg.
2: Mit tudom, én a lovi tudom. Életében, ez mióta ez kérdés. Van, mi volt a legnagyobb lecsó, amit elvittem?
1: Cseh Gipó, Gipó, Gipó, persze. Ott a Viberbe legfelül, csak beütöd, és már mondja is egyébként.
3: Jó, vannak pornós nevek is, Candy Kiki.
1: Ó, de szeretem.
3: Candy Kiki nem fut, csak
1: tudod, igen, csak kacsit, csak kacsit.
3: Igen.
1: Jó, gyerekek, csak azért csak közben itt a játékosunk ne várjon sokat. Jó reggelt, haló!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, Norbi!
5: Máté.
1: Ja, én mondom, Máté. Jó, ne haragudjál, hát bocsánat.
3: A manókerék.
1: A manókerék az teljesen megzavart, azóta mindenkit átnevezek. Máté, honnan hívtál minket?
5: Ausztriából, Graz mellől.
1: Wow, nagyon jó, jó, Máté.
2: Esik?
5: Nem.
2: Na, jó van.
5: Nem.
1: Nem esik. Jó, hát akkor majd esik.
3: Na jó, figyelj, hagyj kérdezzek tőled először is, mert elindul játék, hogy te például mire tennéd fel a havi fizetésedet? Mamacitára, ami a 8-as számmal indul, vagy pedig Tornádóra, aki 4-es?
1: Na?
5: Mamacita.
1: Mamacita. Bandialó nincs, kérdezik. Bandiló. Kivel játszanál? Kit választottál onnan van a Messi?
5: Menet Balázs.
1: Messi Grácsból, mert hogy ott vagy hegesztő. És akkor hétvégén jársz haza?
5: Igen.
1: Aha. Igen. Az jó. Szereted? Jól fizet?
5: Hát nem szeretem már, de muszáj csinálni.
1: Politikusokat nem láttál arra felé, Grácsban? Láttál?
5: Nem.
1: Láttál? Nem. Na jól van.
5: Csak hallottam, hogy egyszer volt.
1: Állítólag, hát a legenda így szól, hát ki tudja azt, hogy ez valóban így van-e, vagy nem láttuk, de ott aztán az jártók vannak ott tanuk. Na jól van, figyeljél, akkor játszunk egyet. Jó, van egy szép utalványunk is, azt tudod?
5: Igen.
2: Okay. Hát arra jelentkezett.
1: Nem vagy túl bőbeszélni.
2: A Gráciban nem biztos, hogy be lehet váltani.
1: A Gráci börgekiben nem lesz jó. Ott nem lesz jó.
2: Nézd fel, hogy most nyertem.
1: Hazajössz, és akkor itt te meg beváltod, jó?
5: Pontosan.
1: Na menjünk.
2: Menjünk, árukedvetes!
1: Na itt vagyok. Hegesztő vagy, jól mondom? Hegesztesz.
5: Persze.
1: Mit hegesztesz?
5: Itt vagy, Balázs.
1: Itt vagyok. Mit hegesztesz, vagy mit kell csinálnod?
5: Vasakat hegesztek.
1: Van ilyen szemüveged is?
5: Pajzson van.
1: Ja, pajzs, így hívják, pajzs.
5: Akarlak kérdezni.
1: Akarsz kérdezni, Máté?
5: Pontosan.
1: Kérdezzél, Máté?
5: A DJ Oti Bulin miért...
1: Ez egy jó nehéz kérdés lesz, én érzem.
5: Helyettesíteni próbálom azt, hogy...
1: Koncentrálj, Máté. Felteszed a kérdést végre, Máté?
5: Felteszem.
1: Az a lényeg, csak szépen lassan. Itt vagy, Máté, hallasz?
5: Babettával mentél a színpadra?
1: Szerinted Babettával mentem a színpadra, Máté? Őszintén.
5: Talán igen.
1: Jó van, én már nagyon vártam, hogy főbelőd magad. A pisztoly már ott volt a homlokodnál, csak meg kellett húzni arra azt. Már éppen nyúltam át, hogy segítsek, hogy meghúzzam, de ebben a pillanatban inkább úgy gondoltad, hogy saját magaddal vetsz véget az életednek, úgyhogy... Nagyon jó volt, illetve nem. Figyelj, de van egy plusz ajándékod, hogy ez a tiéd.
6: Gratulálunk! Nyereményed egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na!
5: Köszönöm, szuper!
1: Burger King, csak mondom, hogy péntek.
3: A mamacitát lehúzom most akkor ezzel.
1: Húzd le a mamacitát.
2: Már nem szeretném.
3: Jó, még egy, miért kicsekkolsz csak annyi, hogy szerinted a Bright Moon jó, vagy a Machete?
1: Na?
5: Machete.
1: Machete, így van.
5: Abszolút.
1: Jól van, figyelj ide, 30.000 forintod van, úgyhogy azért ez egy komoly kaja a burgerbe, úgyhogy érezd magad jól, és kajálj egy nagyot, ha hazajöttél. Küldjük az utalványt, jó?
5: Köszönöm.
1: Ciao. Mit akartál mondani, Zsülci?
7: 104 millió forintot nyertek, 19-ben.
2: Igen, ezért jó a ChatGPT, mert az a Lovi nevű szerencsejátékon nyerték.
1: Szép volt, Zsül, nem baj.
2: Én is rákerestem.
1: Nekem ma van egy manókerekem, neked meg van egy 104 millió szerencsejáték. De rendben van. Ő szerette volna elmondani a szerencsejátékon.
2: Jó, értem.
7: Ez az, kész.
2: Jó, neked az, Gyula, én nem vitatkozom.
3: Van a Manover nevű zenekar amúgy, amit az egyik barátom rendszeresen Manovárnak hív, úgyhogy szerintem nem tudom, hogy az első. Igen.
1: Kincsem plusz tuti gépi játékkal nyerték.
2: Kincsem plusz tuti.
1: Igen, gépi játék, gépi. Hát ezt mondom én is, hogy gépi játék. Hát nem a lóversenyen nyerte, nem azt akarod mondani?
2: Ezt mondtam el az előbb.
1: Azt mondom, hogy neked van igazad, mert az ülnek azt mondja, hogy lóverseny. Hát azt mondom, hogy gépi
2: játék. Játék, csak az a neve.
1: Igen,
2: hogy
1: igen, igen.
2: Érted? Ja. Tehát ez mondjuk olyan, mint a kaparós sorsjegy, semmi köze nincs ahhoz, hogy fogadsz a lovakra.
1: Zsűr, majdnem megnéztél valamit. Ez fog föl így, hogy majdnem.
2: Egyébként ez egy tanúsága a ChatGPT használatára.
1: Ez nem Gipo, ez Google.
2: Ja, Google, hagyja.
1: Ez Google, ez nem a Gipo, ez a Google-nek az a... Ez hülye.
2: Ki használ már Google-it?
1: Most a Gipót megkérdezném, az megmondaná. Vagy a Grokkot megkérdezed. A Google-nak hülye az AI-ja, az teljesen hülyeséget.
3: Na jó.
1: Kérdezd meg a Gipót, az azonnal megmondja neked, hogy mi van.
3: Veszel nekem egy lovat?
1: Nem. Nem veszek lovat.
3: De most láttam meg, hogy van Kozákenzifel.
2: Kozákenzifel.
3: Kozákenzifel, ő egy ló, és azt gondoltam.
2: Mit adnál, milyen nevet adnál, ha kapnál most egy lovat Balástól?
3: Hát, valószínűleg manókerék.
1: Manó, egyébként az jó név.
3: Most már manókerék
1: lenne. Manókerék az lovat neki. Lovat neki. Igen. Kérdezzed meg a Tasnádi Pétert, írja valaki, ezt tudja. Mindjárt megkérdezem a Gipót, egyébként erre én is kíváncsi vagyok, bár azt gondolom, hogy ennek is van felső határa. Tehát, hogy nem tudod őket úgy kifosztani, hogy nagyon sokat vigyél. De én is kíváncsi vagyok, hogy mi volt tegnap. Szerintem ilyen 5-10-15 körül vittek el. Szerintem az lehet a legnagyobb. Úgyhogy majd megnézzük. Jó van, gyerekek, na, picit akkor rázódjunk össze, jó? És nézzük meg, hogy van-e közlekedési hírünk, de egyelőre békesség.
3: Nem lehet, hogy minden jel az életemben arra mutatom, úgyhogy lóversenyre kell mennem.
1: De! Ezt most már nagyon be akarod vonzani.
3: Ott a könyöklő lótorta, ugye, ami megérkezett szintén az életemben, az is lehet, hogy csak egy jel volt. Akkor ugye, most jött ez a koboltkerék, ugye?
1: Tényleg.
3: Ez mind erre mutat.
1: Igen. Menjél már ki egyszer, tényleg kis kosárral, kis magas sarkúba, esernyővel, menjél ki.
3: Magas sarkúba, tudod, hogy nézze ki magas sarkúba, Balázs? Úgy nézze ki magas sarkúba, mint egy ilyen nagyon-nagyon rosszul kisminkelt transzvesztita. Úgy nézze ki benne, mert ugye nem tudok jól sminkelni, úgyhogy ez nehéz.
1: Egy rosszul kisminkelt travi, ez vagy magas sarkúba?
3: Hát figyelj, 190 cent, hogy szerintem egy magas sarkúba mennyit segítek a helyzetemet?
1: Fölmész 205-re, azért az már nem kevés. Kicsit elmosódott a sminkem. Kér valaki egy csicskalángost.
3: Nem érzem magaménak ezt a szitút, de amúgy látod, ezért is ebben is jobbak a férfiak, mert ők tudják viselni magasan is a magas sarkút. Elmondanám, hogy amíg nem lettek transzvesziták, nem volt rám cipő, csak mondom nektek.
2: És ők adnak?
3: Nem, az van, hogy mert ha van a transzvesziták, az a gyártanak nagy méretű női cipőt. Köszönjük szépen ezt is utólag a hölgyeim nevében.
1: Na, Zsül közben megtalálta, és itt már jó az info, nem gépi, hanem saját kézi jelöléssel Zsokéra fogadott 93 millió forint. Osztalán. 2021 júniusában egy vidéki magyar fogadó a Kincsen Park nemzetközi fogadási rendszerében saját maga választotta ki a lovakat a francia derbire, és 93 millió forintot nyert. Ez volt a valaha volt legnagyobb kézzel megjátszott lovi találat Magyarországon.
4: Franciára fogadott, tehát ez nem a Kincsen Parkban lévő futás.
1: Hát beszarok, hogy ez nem lesz, se jó.
4: Nem, mert hát ugye vannak francia futamok,
1: mondom,
4: amiket közvetítenek, de ez nem a Kincsen Parkban lévő futás.
2: Aha.
4: Tehát fogadhatsz külföldi, tehát francia futamokra például. Ja. Igen, és ez ugyanúgy számít, de ez nem a Kincsen Parkban.
2: Jó, de legalább egy magyar gyermek lóversenysportban.
1: Megközelítőleg tudjuk az összeget.
4: 26 meg 30 millió forint, én most rákerestem, az azért egy ilyen átlag, tehát ilyen gépi játékkal, tehát ezzel a tutival, az beugró. Tehát 30 millákat visznek el.
1: 945 millió. Jó, persze, 945 millió,
2: hagyjad
1: már. Milyen 945 millió, sose nyert senki.
3: Tudom megképzelni Péter arcát, hogy hazamegyek egy 946 milliós nyereménye.
4: Igen, mert francia futamokat közvetítenek, tehát, hogy arra lehet ugye fogadni.
1: Igen, az erős lenne azért nyert. Majdnem egy milliárdot, igen. Na jó van, gyerekek, oké, kilovasztuk magunkat, 3 perc van pontosan 7 óra, Zsül kettőből semmi, azt mondja. Igyász jelen pillanatban.
2: Alakul.
1: Igyász, Gyula, jelen pillanatban kettőből semmire hozod ezt a reggel. De nem baj, péntek van, úgyhogy belefér. Nem mindegy, úgyse fizetik ki, írja valaki. Aztán a másik nem mindegy, úgyse fizetik ki.
4: Dehogy nem.
3: Ahogy mi reagálnak a helyiek, amikor valaki olyan nyer, aki csak egyszer ment ki életében a lovira?
1: Megverik. Iszonyatosan megverik.
4: Csodálják.
3: Megy a szurkálás?
4: Csodálják szerint. Á, dehogy megy, nem.
1: Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7 óra. Itt vagyunk rögtön, a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamar.

a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tűzön grillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés A-tól Z-ig.
11: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rákcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
14: 20, 30, sőt akár 50% kedvezmény. Születésnapi készlet kiárusítás a Severt Centerben. Augusztus 15-től szeptember 30-ig bútorok, lakástextilek és ruházati termékek akár 50% kedvezménnyel. Ne maradjon le! Severt Center, Miskolc, Pesti út 88-96.
9: A Karászi Optika idén is várja speciális szemvizsgálataival Miskolcon, a Batóház hátsó oldalán. Színtévesztés vizsgálat és azt korrigáló lencsék, kancsonsági polateszt vizsgálat, diszlexiás gyerekek olvasását segítő lencsék, rövidlátó gyerekek látásromlását lassító lencsék, kontaktlencsék. www.karasioptika.hu.
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
16: Tavaszi kapu automatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezéléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
17: Génius könyváruház. Minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen. www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu. Miskolc, Széchenyi utca 107.
8: stílus, védelem, minőség, ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóriázás a kőfelverődések ellen és az autód stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt. Miskolc, Sétány utca 2. Autodesignstudio.hu. Auto Design Studio, a tökéletes választás.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
18: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
19: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió1-en.
3: Nyárvégi kutyasétáltatás, állatsimogató hétvége a miskolci állategészségügyi telepen. Klasszikus filmek és filmzenei programok peregnek a Cinefesten. Nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
4: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
3: A nyári szünet után ismét két hetente tartanak állatsimogatással, kutyasétáltatással egybefűzött nyílt napot a miskolci állategészségügyi telepen, vagyis most a hétvégén is várják az érdeklődőket. A kutyabarátok sétálhatnak a telep védenceivel, megsimogathatják őket és átadhatják nekik azt a figyelmet és törődést, amely számukra a legnagyobb ajándék. Egy rövid séta vagy néhány perc közös játék élményt jelent mind az állatoknak, mind a látogatók számára. A gazdára váró állatok fotói és adatai elérhetők a miskolci város Gazda a Nonprofit Kft. Honlapján és közösségi oldalukon. A filmrestaurálás munkamódszerét ellemző konferenciával tiszteleg a Cinefest Nemzetközi Mozifesztivál Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt. A fesztiválon a Cineklasszik keretében áron felújított klasszikus filmet is vetítenek majd, olvasható a mozi ünnep sajtójelentésében. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Fesztivál keretében két szimfonikus filmzenei koncertet is tartanak. A Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában Werner Gábor vezényletével John Williams amerikai zeneszerző legismertebb filmzenéjét mutatják a filmfesztivál alatt. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap hajnalra 10-18, délután 26-31 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
1: És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerme.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga!

0: esőre. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt tett vagyunk, jó reggelt, 7 óra után, 17 perccel, hello, drága hallgatók. Na, mi a helyzet? Mindenki jól van, itt vagyunk, megjött a reggel is közben, úgyhogy mindenki táplálkozik.
2: A hallgatókat szeretném kérdezni, csak egy rövid ilyen közvélemény kutatás, aztán jöhetsz a témáddal, hogy nektek is van-e olyan kollégátok, aki elvárja, hogy a közösből, ugye, amikor megérkezik például a reggeli, csak hogy egy ilyen valid példát mondjak, ha ezt a szót szoktuk használni, elvárja, hogy az, aki először kimegy, ugye kicsomagolja a reggelit, igen, szépen kitesz, és kitesz, igen, nagyon sok evőeszközt és tányért. Amikor ő ér oda először, akkor oda megy a konyhapulthoz, egy kanalat kivesz saját magának, és egyet a főnökének azzal, hogy Balázs, itt a kanál, hogy tud enni a finom csillapudingodat.
1: Zsűr, de most megint miért kellett így viselkedned? Egyszer nem értem.
2: És szarik, érted? És szarik a többiekre.
3: Elmondom, tehát minden reggel
2: én kimegyek minden reggel, kicsomagolom a reggelit, kirakom az összes evőeszközt, ma ugye nem én értem ki, illetve én pont csomagoltam ki, amikor egy kollégám megérkezett, és csak a főnöknek adott egy, hogy itt van Balázsa.
3: Már hát így örülni fogna neked a keresztények, Feri, csak akár még gyülekezethez csak fogsz csatlakozni, nagyon nagyot nyertek veled, együtt mondani.
2: Mert azt várod el,
1: amit csiamagosok összetartanak. A csiások összetartanak, ez egy külön kaszt.
2: Igen, Eszter.
3: Miután megérkezett a reggeli késve, ugye, és hát realizáltuk, hogy nem fogjuk tudni megenni. Én mondtam, kikiabáltam nektek, hogy most már hagyjuk, mert mindjárt bejelentkezés van.
2: Aha.
3: Akkor ugye elkezdtek arról diskurálni, mert Balázs már sajnos 3 napja nem székelt, és ezért
1: most... Köszönöm, ki hát ezt nem hiszem el.
3: És tudod, hogy
1: én jövök ki szarul ebből a sztoriból, a legártatlanabb volt a történetben. Hát most hogy jön ez ide, hogy szorulásomban?
3: Tehát amikor csak én mazsolákat tud kipréselni magámat,
1: apró kicsi bogyókat, koppannak a fajansz, hogy pak, persze, nyilván íz volt.
3: Akkor érzi magát férfiasnak, amikor ilyen kolbászokról tud leszállni.
1: Hihetetlen, hogy átdobtad a labdát.
3: Na várjál, és akkor megjött végre a chia pudding, hogy rostot kapjon az
1: kólikás vagyok, mint a lova, kólikás vagyok, igen.
3: Hogy a vezér úrnak beindulja végre az emésztése, és akkor arról beszélgetett, hogy milyen rossz az a reggeli szájtó ember, mert ugye naponta csak egyet kéne küldeni ugye a kákásnak, a kákavelesnek, és akkor ehhez most ötöt küldtek, és akkor erre mondtam azt, hogy jó, akkor az egyiket én megeszem. Majd oda mentem a fiúkhoz, és adtam egy kanalat ugye mazsolakakinak.
1: A bélbetegnek, igen. A bélbetegnek, a kólikásnak, a szorulás, persze.
3: Igen, és akkor meg ugye jó magamnak, és visszaültem a munkahelyemre, aha, ugye ide, mert tudtam, értem, hogy nem szabad sokáig húzni az időt, és te addig még mindig kolbászok a szagolgattál.
2: Tényleg még 3 villa, meg 3 kés kitétele a fiúkból.
3: De Feri nem volt idő, és mondta, hogy
1: nem volt ki. Nem fog tenni, ráadásul igaz. Igen, ráadásul Feri rólad az úr gondoskodik, úgyhogy... A tegnapi adás óta rólad az úr gondoskodik. Nem, Eszter jelezte, hogy ne zabáljatok, ma dolgozzatok. Most kinyitottátok, kihűl az összes angol reggeli, hideg virslit fogtok a kis bendőtökbe tömni félkor, érted? Ahelyett, hogy becsukoljtátok, és rámentetek volna a csiamag pudingra. Ezt érted? Ez olyan rostot csinálta, hogy 8 órakor itt már izé rohangáltam. 8 órakor már rohangáltam.
3: Nagyon kérdezik a rostos Balázs vagyok, milyen személyisége.
1: Köszönöm, hogy emésztésemet, hát, hogy is mondjam, csak feltárod és beviszed. Nem, én ezt kellő. Ebben a korban figyelni kell a rost bevitelre, gyerekek. Az a bél, ha bélrendszer rendben van az emésztésed, a szorongásod, az agyad, a bél agy tengelyed, minden onnan indul, minden a bélből indul. Az öregedés is a bélből indul. A szorongás is a bélből indul.
3: A van
1: mit helyrehoznom.
3: A színpadra indult el.
1: Igen.
3: Nem a veledből.
1: Mindent helyre kell hozni a nyár után, úgyhogy én most bélflóra visszaépítésben vagyok egyébként.
2: De ez semmi baj nincs, én örülök a te bélflórádnak, csak hát na, mégiscsak van egy közös.
3: Lórák és faunák című reggeli
2: műsorokat el, hogy menjek el veled a lovira?
1: Uh-huh. Egyébként ez egy jó téma, ezt még nem csináltuk meg, hogy a lehető legnagyobb, most nem rád mondom, mert ezt nem az, de hogy a lehető legnagyobb nyallerek a munkahelyen, tudod?
2: De az!
3: Ne? A viszontlátása! Ennyi volt!
1: Nem erre gondolok, nehogy magadra vett, bár a kis poén után.
3: És miért rosszul esett Annának? Mert évek óta a legnagyobb nyaller, ezt akkor engem nevezzek.
1: Anna nem nyaller! Csak gondoskodó!
3: Elmondom neked.
1: Na most az én
3: mindig azt mondja nekem, hogy szép vagyok. Ki szokta mindig azt mondani, hogy szép vagyok?
1: És nem lehet.
3: Anna.
1: És Biztos, hogy nem azért mondja, mert tényleg ezt gondolja.
3: Annyi szokott mondani, hogy nem most megcsinálna. Ezt mondom, hogy... és ugye... abban ott az őszintesség.
1: Nagyon szép vagy. Hát én nagyon megcsinálnának. Én nagyon megcsinálnának.
3: Igen, és tudom, hogy jó napom lesz, hogy Laci megcsinálna, vagy nem csinálna meg. Ez nagyon fontos.
1: Tehát jobb egy Lacitól egy nagyon megcsinálnának. Mint hogy Annától kérsz egy kávét.
3: És sosem kérek csak... Annától kávét, csak hogy nem
2: ilyen. De nem most, szokott. De Anna nem csak oda, tehát ő nem oda jó fej, ő nekem például citromot vág reggel, úgy vár. A zsült...
3: Látod, te csináltad ezt?
1: Elkapattad!
4: Nem!
2: Anna mindenki
3: felé. Azt hiszi magáról, hogy jelentőség teljes.
4: Ahogy a Balázs mondta, én gondoskodó vagyok. Tényleg, tehát én nem... Ha én azt mondom, hogy szép vagy, én azt őszintén mondom, ezt úgy hidd el.
1: Még tett hozzá, Laci, megcsinálnálak el, és akkor a kettőből gazdálkodják.
3: Ez is egy chia puding is úgy indul a reggel.
1: Igen.
3: De amúgy igen, szóval az az érdekes, hogy tehát minél több kedvességet kapnak a férfiak, annál igen. többre vágynak.
1: Elkanászodott, elkanászodott az öreg egyházi
2: miért
1: ember.
2: Miért kanászodtam volna el?
3: Péter már akkor is boldog, ha visszaköszönök neki. Az egy másik éra. Nem erről van szó.
1: Jó, közben írjatok, drágáltok, keressük meg azt, mit csinál? Hogy próbál a főnök kedvébe járni? Minden munkahelyen van ilyen, tudod? Ezek, akit így ütnél, de tényleg, amíg mozog. Mert hogy annyira ki se lóg a feje a főnöke vagy a felettese fenekéből. Tudod, van ez a típus valójában.
2: Mától téged csak puncskockának hívunk, jó?
1: A puncsos. A kulikás, ő a puncsos. Jó, te vagy a izé. Te meg valami egyházi nevet kapsz, vagy csak megvan mindenki. Jó?
3: A kántor.
1: Te tényleg te vagy a kántor.
3: A kántor kutyája vagy. Amúgy elég nagyot mentünk a Balázs Kursoltól a nyallerig. Szóval köszönöm szépen. Nagy utat jártunk be.
1: Jó, én nagyon hálás vagyok, hogy ebből a kiad kinek kadalat, abból jövök ki úgy, hogy nem tudok szarni. Tehát ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen, hogy én csak rendben tartok ezt a dolgot, és eszem egy csillapodikot, és az egész adják kadalat, nem adok kadalat, ki a nyal, ki nem, abból az marad meg a hallgatóban, hogy szegény Balázs.
3: Az én személyes célom az az, hogyha legközelebb ott fogsz állni 65 ezer ember előtt, akkor ők mindannyian aggódjanak, hogy vagy most a kérdében.
1: Jó, senki nem érdekel az, hogy mi lesz a zene, csak hogy jól van.
4: Jól van. Elég most a szervezetébe.
1: Igen.
3: Csia pudinga fognak szórni téged.
1: Igen. Volt egy kolléganő, mindig az aktuális főnöknek nyalt, amikor engem kineveztek vezetőnek, másnap reggel bejött korábban dolgozni, és teából vár. Az milyen durva, amikor végignézed egy kolléganődről, tudod, hogy nyallereskedik, és amikor te leszel a főnök, akkor neked is teát csinál. Mondtam neki, hogy ezt gyorsan fejezzem-e, mert ez nálam nem nyerő. Júj! De durva. Tudod, amikor veled valaki kinevezik, és neked is megcsinálja a teát, igen.
3: Jaj, ne.
1: Ez kemény. Anna olyan, mint egy jó óra az időseknek, gondoskodó. És egyébként tényleg, odafigyel ránk, gondoskodik rólunk. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos.
3: Anna időként úgy küld el anyámba, ha olyan kedve van.
1: Persze.
3: Örülök, ha indulhatod. Igen. Egy Anna most megsértődött, úgy látom, hogy a lovamnak el fogja fűrészelni a lábát.
1: Kész, a lovad az már sehova, sohova nem fut be egyébként, igen. Szóval jó, oké, tehát miért csinálják? Fejtsük meg, mi a lélektana akkor? Tehát, hogy előléptetés, fizetésemelés, alázat.
2: Hát csak a jó pozíció már
1: jó pozíció,
2: önmagában.
1: Kevés
3: önismeret. Figyelj, ha ezt akarod éreztetni valakivel, hogy te is szívesen tehát alámész, igen? Akkor szerintem azt kell csinálni, az sokkal elegánsabb, hogy amikor belép az ajtón, hogy letérdelsz, magad elengedi a kezeidet, és az egyiket még megtart, és az a széthúzott a farpofáidat. És akkor ezzel tudod jelezni számára a dominanciát.
2: Jó, de előtte izével nyelven letakarítod a cipőjét.
3: Nem, csak lehet, hogy széthúzod a farpofáidat, és azt mondja, hogy jó reggelt.
1: Figyeljetek, nagyon jókat fogunk kapni, ezt már látom, hogy nagyon fogunk menni. Figyelj, a kolléga. Volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
2: Öt pontos gyerekek.
1: Mekkora nyaller?
3: Van hová fejlődni az eset?
1: Igen, azért ehhez képest senki nincs sehol.
2: Nem volt rossz, hogy a kanál trükk,
1: nem volt rossz, igen, azért vannak haladók. Bement fél órával előtte, és a műszakvezetőnek beült a műanyag székére, hogy melegítse azt a mindenségét neki.
3: De ez olyan gusztustalan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
1: Egyébként meg igen. Eddig igen.
2: Annak is szerinti ezek szerint.
1: Én lettem az intézményvezető főorvos, asszisztense, az addig olyan kolléga, aki semmibe bevett, meghívott barbecue partira hozzájuk. De nem azért, mert te most főnök vagy, csak eddig nem mertelek
2: ez
1: meghívni.
2: Ez volt a duma, persze.
3: Nem mertelek.
1: Igen.
2: Pozícióba kerültél, fontos lettél.
1: Igen. Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosonka, a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg. Tehát, hogy így, ehhez kell egy személyiség típus, aki ilyen.
3: Zsú, egy hogy ez ezzel kapcsolatban, hogy szerinted le még van ilyen kapcsolatunk?
5: Elvigyem a kocsit, nem lemosni.
3: Figyelj, az, én nem, ha megvan minden oltásod csak akkor, mert abban a kocsiban csak nagyon bátran lehet beszállni.
1: A kollégám úgy vigyorog, mikor nyalizik, mint amikor a kutya becsípi a felső ajkait, kint vannak a fogai. Közben meg úgy röhög, mint Peter Griffin. Sajnálják, ne bántsam, de én tudom, hogy ő nagyon sunyi. 9 napja van ugyanabban a pólóban. Mikor 4 meglett férfi szinte fut a nyugdíj előtt álló főnök elé, hogy jó reggelt, Péter bácsi. Milyen jól néz ki, Péter bácsi. Igen, Péter bácsi, nagyon jó ötlet, Péter bácsi. Mikor ezt látom, csak egyre tudok gondolni, cidázzátok le Péter bácsit, nyomorultak. Azt a mindenségét neki. Igen, valahol ezt a típust azért úgy nagyon megveted, nem? Aki látod, hogy ennyire látványosan csinálja. Tehát se tartás nincs benne.
3: Jó, de olyan... hogy kell tartással csinálni, Balázs?
1: Nem tudod.
3: De biztos tudod.
1: De, hogy nem, most mi vagyok még a kollikás, egy tartással nyaló? Nem volt sok igazán szó szerinti főnököm.
3: De miért csak ilyen vicces kedvet, hogy szervusz vezérem.
1: Szia, szőröm, nagy uram.
3: Tengermély tiszteletem, a jó reggelt kívánok.
1: Kollégán karácsonyi céges buli mindenkinek hozott 5-6 centis mézes karácsfigurát, a főnöknek A4-es lap méretűt.
2: Ugye mindenkinek jelben van, akinek jobban.
1: De őket úgy valahogy ki is veti a kollektíva, nem? Tehát őrőlük van egy ilyen kereszt a hátukon, úgy tudják, hogy ő, tehát, hogy nem is fogadod be ezt az embert igazán, nem? Főnök... És ők ki vannak békülve ezzel, hogy őket nem szeretik a munkájukat.
3: A alapból nem szeretik, ha nyalnak nekik.
1: Egyébként szerintem is így van.
2: Szerintem van az a típusú főnök.
3: Alapból gyanús leszel neki. Tehát onnantól, hogy elkezdesz nyalni, ezt én mondom, itt vezér, fővezér.
1: Szerintem, ha így nagyon nyalnak neked, az visszataszító.
3: Ez visszataszító, meg csak arra tudsz gondolni, hogy mit titkol. Mi az, amit el akar előlem fedni a viselkedésével?
1: Hogy mi az, mi van mögötte?
3: Igen, mert általában nem a nagyon-nagyon jó munka, vagy a nagyon-nagyon-nagyon lojális hozzáállás, hanem valami más, ami miatt van egy ilyen kis kognitív diszonanciája, hogy szeretne ezzel egy eltakarni.
1: A nyaller kifejezésnél mindig német Balázs arca kerül elém, borzalmas. Egyébként tényleg ugye? Jó a megfogalmazás. Jó. Abszolút, abszolút jó. Most így becsukom a szemem, és vizionálni kell valamit, akkor megjelenik Mici Mackó.
3: Igen.
1: Nem? Tehát,
3: igen.
1: Hogy akkor ő van ott.
3: Hát ő ennek iskola példája.
1: Abszolút. Valószínűleg mindig is ilyen volt. Tehát ez abszolút látszik.
3: És megállja a helyet, mondtam, hogy ezzel fedi el ugye a hiányosságait. Igen, és ez sajnos nem működik.
1: Igen, ez egészen durva. Kollégák kitörölték az osztályvezető főnökét, mikor eltörte a kezét. Osztályvezető eltörte a kezét, ő volt az osztályvezető, és a kollégák elmentek kitörölni a fenekét.
3: Nem, ezt nem hiszem el, De még ki kiabált, kész vagyok!
1: Igen, nem, kérdezzük meg tőle. Kollégák kitörölték az osztályvezető fenekét, amikor eltörte a kezét. Kiabált, hogy kész vagyok? Igen, kész
2: valaki,
1: vagyok.
2: Jöhettek.
3: De figyelj, ne haragudj, eltörik a kezed, és nem tudod kitörölni a seget, bemész dolgozni?
1: Hát a mind a kettő eltörik, és fölfele van gipszelve, hogy azért tényleg nem tudod.
2: De nem mész be dolgozni, hogy mész be.
1: Ugye, 6 hónapig, vagy 3 hónapig nem megyek be dolgozni.
3: Hát akkor nem mész be. Inkább, mint hogy a kollégát kitörölj a seget, ne haragudj. Nem? De látod magad előtt, hogy ott ülsz, és akkor melyiknek szólja? Ki az? Ki van itt? Árpi, te vagy? Gyere már be, Árpi. Nem érzem. Nem érzem.
1: Árpi, te vagy itt, gyere már be. Szilárd, te vagy, gyere már be. Segíts már, Léci, eltörtem a kezemet.
3: De látod ezt magad előtt, hogy illetve utána nincs is az a nexus. Nem. Igen.
1: Nyaralásból kollégám csak a főnöknek hozott ajándékot, már reggel 6-kor bejött, hogy becsomagolja neki. Aj, milyen emberek vannak azért. Tehát vagy mindenkinek, vagy senkinek. Csak a főnöknek ez nagyon nyaller. És becsomagolod. Igen, azt a mindenségét
3: neki. Miért nem hozott neki 2 gram aranyat, azt csak így átlesz.
1: Igen, Anikó, hallod? Rólad beszélek, Balázsék, hogy rohadná meg. Anikó valószínűleg nagyon megtette. Megtette a dolgokat, így van. Főnöki poziban vagyok, komolyan ilyenek vannak. Engem le se szarnak ezek a mocskok.
2: Na tessék.
1: Írja valaki. Jobb az a főnök, akinek senki nem akar nyalni. Szerintem az a jó főnök, nem?
2: Hát jó, vagy jó a őket,
1: vagy nem várja el, vagy jó a kollektív nem. Alatt, jó csapatot épített.
3: Az a jó főnök, aki meg is alázza azt, aki nyalni akar neki.
1: Igen?
3: Csicska vagy. Tessék itt a kávét. Miben vagy? Miben vagy, csicska vagy?
2: Cégvezetési tanácsok jönnek.
3: Van ez a könyv, tudjátok, hogy a vezető eszik utoljára. ezt nyilván nem tudjátok, mert miért tudnátok, és akkor vezető eszik utolja, ez egy olyan attitűd, amivel könnyű menni szerintem, hogy egy jó vezető nem arra vágyik amúgy, hogy kinyalják a segét, amiért dolgozik, hanem arra vágyik, hogy nyugalma legyen. És arra vágyik, hogy mindenkinek minden rendben legyen. És nem arra vágyik, hogy

0: Mondani.
1: És ez régóta tart ez a
2: hullarabló szállapló? Hullarabló vagy. Egy rohadt kalandattal a Balázsnak azért, hogy végre tudja tarni, és ezt csinálod vele. 40 perce megzárt.
3: Már ezt az örömet is el akarom venni tőle. Mi?
4: Egy kanalat is elvennél. Hát így vagy, erre a kanálra. Végre meg tudtam venni a csiamagot, igen. Kisfőnök új Volvo-t kapott céges autónak, beosztott, de jól áll neked a Volvo, Feri. Ez is jó ebben a formában. Azt a gyerekek, hát ez kemény. Ez kemény.
2: Istenem.
4: Mennünk-e, Zsucike? Már integetsz? Igen? Van valami promónk, vagy valami játékunk, vagy mi a helyzet? Ma 8-tól vendégünk van, csak mondom, így péntekre tekintettel. Máté Bence bekerült, ugye, a 2026 az év természetfotósa verseny legjobb képei közé. Volt már vendégünk, magyar természetfotó, szenzációsan mesél, szenzációs képeket csinál, úgyhogy 8-tól érkezik hozzánk, nagyon kedveljük, hosszú ideje egyeztetünk vele, úgyhogy ő lesz majd a vendégünk 8 óra után. Nagyon klassz sztorikat tud mesélni az állatvilágból. Vele folytatjuk majd 8-kor. Most viszont jövő mindjárt a hírek után.
5: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grand Evu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túróstáska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
13: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
14: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
15: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
17: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
18: Újra itt a Verbaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
6: Reklámot hallottak.
19: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyorsan elkapták a tolvajt, a házigazda 1-től 1-ig visszakapta Holmiát Múcsonyban. Jól kezdődött a tanév Miskolc Tapolcán. Továbbra is marad a meleg idő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola informatikai oktatását támogatta a Rotary Klub Miskolc Tapolcai szervezete. 3D nyomtatót és hozzá minden szükséges kelléket vásároltak, egyeztetve a diákokkal és az iskola tanáraival. A több mint 600 ezer forint értékű csomag része egy laptop is, amely majd a 3D nyomtatót vezérli, derült ki a Minap beszámolójából. A Rotary Klub korábban segítette felújítani a Miskolci Zeneiskola koncertzongoráját, és több éven keresztül támogatták a Szimba völgyi néptáncműhely fiataljait a viseletek beszerzésében, varratásában, néptánc táborozásuk finanszírozásában. Idén főleg az általános iskolák informatikai oktatásához járulnak hozzá. Első alkalommal rendezik meg a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben az esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: Egy magára hagyott házat szemelt ki egy borsodi rossztevő. A tolvaj megvárta, míg a család egyedül hagyja az épületet, és a félig nyitva maradt ablakon mászott be a házba. Volt ideje alaposan körülnézni, vitt minden nagyértékű holmit. Nagy valószínűséggel nem állhatott messze a kocsija sem, mert 2 hatalmas tévét gyűjtött össze, és kézi szerszámokat is elvitt. Csaknem 600 ezer forint kárt okozott. A sajókazai rendőrök találták meg a tolvajt, és amikor bekopogtattak a bűnöző házába, ott volt a lopott tévé, meg minden más is, amit ellopott. A rendőrök lefoglalták a holmit, nem sokkal később hiánytalanul vissza is kaphatta a tulajdonos, olvasható a kazincbarcikai rendőrkapitányság jelentésében. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap hajnalra 10-18, délután 26-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen. 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és 8 órától jön hozzánk Máté Bence. Beszélgettünk már vele jó régen, olyan érdekes dolgokat mesélt arról, hogy készül egy ilyen természetfotó, mennyit készül, mennyi előkészület van, mennyi várakozás, mennyi munka, és őt hívjuk meg, mert hogy beválasztották a fotóját a 100 legjobb természetfotó közé, és ez ráadásul világviszonylatban. Közben teljesen szürreális dolgok történnek az RTL-en, gyerekek. Csak mondom, a cím úgy szól, elkobrolt robotkutya tévedt a 3-as főútra, és úgy fogták be, hogy rádobtak egy nejlont. Tehát ez nem valós, ami történik.
1: Ez egy kutya elfogó háló, érted? Szerencsétlen jószág tényleg kiment a 3-asra, és ugye gondolom eltévedt, vagy megzavarodott, és csak körbe-körbe saját tengelye körül forgott, járkált, jött a sintér.
0: Jött a sintér, és fogt, és rádobott valami rongyot, ettől a robotkutya összezavarodott, és megfogták a 3-ason. Hát itt tartunk, hogy robotkutyákat üldöznek a 3-ason, ami elkóborol. Ah, szenzációs. Miért is azt nem láttad, mikor emberre támad?
1: De bizony.
0: Az micsoda?
1: Na már vannak kérdések bennem.
2: Elmondanám, hogy nekem az igazi macskám támadt emberre.
1: Hát ez most normális. Hát nem adtál neki enni?
2: Nem, eljöttem megy. Otthonról, ott hagytam a lányomat, és anyám kertette, ővittem a iskolába, és anyám bement a gyerekhez a szobájába, és a macska megmondta, hogy eddig is ne tovább, mama!
0: és arcol harapta.
2: Nem, és rá, fújt, és rá elverte anyámat a macska.
0: Én most egy olyan videót láttam, hogy egy humanoid robottal ott küzdenek, és valamin a robot vagy berágott, vagy zárlatos lett, vagy rossz parancsot kapott, és elkezdte verni az alkalmazottakat. És azt látod, hogy rendes emberek küzdenek a robottal, aki viszont megfékezhetetlenül ütiveri őket. Tehát nem is érted az egészet, hogy mi történik.
1: Igen, ugye, és akkor már rögtön föl is teszed a kérdést, hogy létezik-e az a parancs, hogy ne támadj emberre.
0: Hogy ne támadj emberre, igen. Mi rág be egy robot? Mitől lesz ideges?
1: Tényleg, tehát mi az, mivel ami... húzol föl egy humanoidot?
0: Igen. Ugye itt van a cikk, mindjárt kirakjuk, megmutatjuk. Ugye ez egy oroszországi elektronikai üzletben. Egy vásárló meglökte a humanoid robotot, és ezt követően a robot felé mozdította a lábát. Tehát az van, hogy a robot berágott azon, hogy őt meglökték, és olyan, mintha megrúgta volna a lökdösődőt, ezután hárman kellettek, hogy lefogják az elszabadult robotot. Érted? A felvétel futótűzként terjed az interneten. Itt van maga a dolog, ott jön a humanoid, nézd.
1: Azaz.
2: Csőtesó.
0: Kis duma, lök rajta egyet.
1: Nem akart kezet fogni a köcsög.
0: Ja igen, lök rajta egyet az ember.
1: És beáll karatéba.
0: És megpróbálják lefogni a robotot. Teljesen szürreális, figyelj, és hárman dolgoznak azon, hogy megfogják a robotot, ami viszont karatézve ütvág mindenkit maga körül.
2: Ez elég plaha.
0: Teljesen szürreális. Nézd meg, és 3 felnőtt férfi fogja le a robotot, hogy álljon meg. Szóval, hogy ez érdekes. Jó,
1: mondjuk, nem is nagyon mersz semmit csinálni ellene, mert 15 millióért. Tehát hiába kaszálod el a lábát, akkor te fogod fizetni.
2: Nézd meg, hogy... robot,
0: nézd meg a viselkedésüket a csávóknak. Kamu a videó, nézd meg, kezet fog. Nem fog kezet, lök rajta egyet. Kicsit nézd meg az emberek mozgását, kicsit teátrális. Nézd meg, ahogy mozognak, ahogy lereagálják. Hogy jön a humanoid, jön egy csávó hátulra. Hát, karatézik a robot, a szenzációs.
2: Mindig az a gyanús, hogy minden mozdulatuk a helyén van, tudod?
0: A srácoknak?
2: És, igen, és időben reagálnak mindenre. Szóval szerintem ez nem igazi, ez a videó.
0: De nézzek a robotot, hogy mozog. Tehát, hogy közben, oké, hogy megvan játszva jelenet, de a robot azért az elképesztő módon karatézik. Igen, tehát, hogy ez egészen megdöbbentő.
2: Nem láttam már igazi verekedést, amúgy a fiúk verekedni?
0: Igen. Na, de voltam is közelről azért egy-két helyzetben sajnos.
2: Igen. Tehát akkor van a verekedés. Az sose így néz ki.
0: Hát a robottal még nem verekedtem,
2: várjál. Tehát a valódi emberi reakció az nem ilyen, hogy jó, mindig ott fogom meg, ahol éppen kell, hanem az ilyen béna. Érted? Tehát ilyen kellemetlen. És itt ebben ezek mind olyan helyén van. Hát gyanús.
0: Gyanús, de inkább a srácok gyanúsak. De a robot azért az egy szép új világ, hogy jutott az ember eszébe, igen. Mindenki a Terminátorról azonosítja. Na jó van, oké, megyünk tovább. 8-tól ugye érkezik hozzánk majd Máté Bence. Viszont még egy rövid hír felé, ezt veled akartam megbeszélni, te vagy érintett, vagy veled leginkább. Na. Mi ez a krüki történet? Olvastad? Micsoda felháborodást váltott ki? Egy édesanyja posztja, aki elmondta, hogy mi történt Krik-szigeten. Kivágtak 4 magyar fiatalt. Zsúfolt vendéglátó.
1: A szigetről, vagy
0: nem, az étteremből. Aha. És elmondom, mi történt. Zsúfolt vendéglátó, ilyen vacsoridőben kaptak asztalt, egy fél órás várakozás után leültették őket, és ők azt mondták ugye, hogy ők szeretnének kérni mindenki egy adag palacsintát. A pincér pedig felháborodott, óriási csetepat élet belőle, elküldte őket a helyszínről, és kivágták őket az étteremből.
1: Nem ettek?
0: Mert hogy nem rendeltek túlságosan sokat.
1: Hú, de jó dolguk van a horvát kollégáknak.
0: Igen, tehát ugye azt mondják, hogy nincs főétel, csak desszert, azt a négy magyar srác beült a desszertezni, és ugye számon kérte a felszolgáló őket, hogy mi az, hogy csúcsidőben csupán desszertet kérnek. Ezt nem lehet megcsinálni, mások várnak arra, hogy vacsorázzanak, fölállította, és kiküldte őket. Na, ez mi, milyen? Fogyasztói jogok, íratlan szabályok, kinek van itt igaza szerinted valójában? Csúcsidő, étterem, nagy várakozás.
1: Na most azért rossz a sztori, mert menjenek a francba a horvátok, úgy vannak tele, mint az állat, érted? Tehát, hogy abban az esetben, amikor van egy 50 asztalos éttermed, és ebből 49 asztalnál teljes teltház van, és mindenki vacsorázik és iszik, akkor szerintem pont nem kéne ugatni azért, hogy van négy ember, aki csak palacsintát eszik. Ugyanakkor meg...
2: Pontosan mennyi palacsintáról beszélünk?
0: Négy adag. Csak desszertezni ültek be.
2: De nem az, hogy akkor folyamatosan ették a palacsintát?
0: Nem, négy adagot kértek.
1: Nem kértek ki százat,
0: nem,
1: csak
0: nem,
1: egy adag palacsinta, mindenki gondolom egy kis víz hozzá, vagy akármi üdítő, egy pohár sör, és akkor kész, ennyi a dolog. A vállalkozói szemléletbe meg azt mondod, hogy az az asztal az alatt az egy óra alatt ötször ennyi pénzt tudott
0: igen,
1: volna.
0: Igen, bukik egy 120-150 eurót. Mondjuk, ahol egy négy fős társaság megvacsorázik, az nagyjából Horvátországban annyi.
1: Igen,
0: akár, lehet annyi.
1: Hát simán.
0: Vannak ilyen íratlan szabályok, hogy a pincér meghatározhatja a fogyasztási limitet?
1: Nincs.
0: Nyilván írva nem, de hogy íratlanul...
1: Abban az esetben, hogyha... De ezt egyébként ugye van egy országos szabályzás, ami kimondhatja azt, hogy mi a helyes cselekedet ebben az esetben, plusz az étterem mondhatja azt, hogy kiírhatja nagy betűvel, csak akkor írja ki, hogy
0: minimum
1: este,
0: fogyasztás.
1: Így van, este 6 és este 10 óra között minimálisan fejenként 50 eurót el kell költeni. Ebben az esetben mondhatod azt, hogy ne haragudjon, kedves vendég, ki van írva, hogy 50 euró, a palacsinta meg csak 8.
0: Az milyen, amikor ki kell írnod? Megértem, hogy csúcsidő meg minden, de az étterem úgy presszionál, hogy minimum 50 euró per kop, el kell költened. Tehát ez már eleve szül egy ilyen rossz szájsz, hogy nekem úgy kell beülnöm, hogy ezt el kell költenem, nem?
1: Például te este csak egy sört innál már, vagy egy valamilyen ízit italt a barátaiddal, akkor se ülsz be, akkor se ülhetsz be, mert azt mondja, hogy egyébként ő fönt tartja. Szerintem paré.
2: De a magyarok ezt már rég áthidalták. Ilyenkor vannak a túlárazások. A palacsinta 70 ezer. Ez,
0: igen, igen, igen, ezt a magyarok megoldották a Balatonon, igen. Négy lángos, két palacsinta, lehet, két víz, 22. Ők behozzák, egy adásból behozzák a szezont, igen.
2: Nincs probléma.
0: Igen.
1: Ugyanakkor meg a másik oldalt nézve, nekik is nyáron kell kitermelni ugye az egész éves bevételüket.
0: Én nem sajnálom őket, én ezért nem jártok Horvátországba. Annyira bődületesen parasztok, hogy én nem szeretem se a horvát vendéglátást, se hogy a vendéghez állnak, se hogy bánnak a vendége. Én kifejezetten nem szeretem Horvátországot.
1: Nagyon jó dolguk van.
0: Bődületesen parasztok.
1: Hát ugye rengeteg vendég van, megteheti, hogy válogat. Tehát ha most ő megsértődik, a magyarok úgyis, tehát jövőre nem lesz ettől kevesebb magyar turista.
0: Nem, de kivágták őket az étteremből. Azért az kemény, hogy kiviszik őket. És a négy fiatal srác nyilván nem akarta konfliktus, oda ment 6 horvát pincér, oda ment 4 srác, elmész az étterembe, de milyen megalázó, hogy kidobnak egy étterembört, mert elszel 4 palacsintát. Nem, mennyire el vannak szemtelenedve, mennyire tuskók.
1: Ott meg tengeri halat, érted?
0: Igen, üljél be palacsintázni a tengerpart, valami bódéshoz.
1: A palacsintázóba mennyi, ez egy étterem, érted?
0: Ilyen egy igazi étterem, ezt szeretem, ilyen egy igazi étterem. Mennyi haza, főzesi anyáddal palacsintát.
1: 3 hónap a szezon ott is, vagy 4, nekik is egész éves pénzt kell csinálni. Értsük meg a szegény horvát vállalkozó gyerekek.
2: Csak van ilyen emberek, aki ott áll a bejáratnál, és így piszkál.
1: Mit teszik?
0: Igen, nem.
2: Tudod, palacsintát.
0: Igen, van egy palacsinta díler. De azért az, hogy a pincér megmondja, hogy te mit tegyél, vagy mit ne egyél. Na, hát azért az izének is van vége.
1: Szíve joga az ő vállalkozása, ott a tulajdonos a háttérben, érted, issza a jó kis nem tudom miért, szivarozik, és azt mondja, hogy tipli van gyerekek, 7 eurós palacsintát, azt egyél a strandon, haver. Ez egy étterem.
0: Igen.
2: Azért ez elmondja, hogy a kórhelyben mire számítsunk, nem értek?
0: Direkt beülök ma csak egy somlóira, nem egy teára, és ott ülök 3 órát este.
1: Gyere, várunk, szeretettel.
0: Egy fekete teát fogunk meginni, semmi más.
2: Ugye, én ennek keményebbet mondok, van a Ferencvárosban egy reggelizőhely, ahol a Gábor nevű tulajdonos nem bírja elviselni azokat, akik munkaállomást csinálnak az asztalból, tehát ugye elkezdenek laptopon dolgozni, ezért nincs is wifi nála, és időről időre betérnek, ezt többször láttam, hogy emberek, hogy szia, ne rúgj wifi-kód, meg tudod adni, és így csak egy szokat mondani, ez nem egy munkahely!
0: Megértem, beül, lefoglal négy asztalból egyet.
1: Ugyanez a palacsinta. Tehát, hogy van egy négy asztalos kávézód, ahova mindenhol egy darab ilyen számítógépes gyógyegér leül egy kávéval, és négy órán keresztül ott ül. Te nem tudsz forgalmat csinálni. Tehát neked ki kell fizetni az alkalmazottat, a rezsit, az alapanyagot, a bérleti díjat, mindent, és a négy darab kávéból, amit négy óra alatt eladtál a négy számítógépes embernek, ezt nem lehet megtenni. Érted? Tehát valahol meg jogos a dolog, a horvát példa azért nem, és ez sokkal jobb példa, amit az Eszter mondott, mert a horvát példa azért nem jó példa, mert egyébként rottyom van az étterem. Tehát ja, nyáron,
0: vannak, érted? Májustól október végig csecsen vannak, végig, hosszabb is a szezon.
1: Nem találsz helyet magadnak, tehát rohadt sok vendégük van, ebben az esetben tökre elfért volna a négy palacsinta. De a kávézós sztori az meg jó, hogy ő nem,
0: ne üljön be oda.
1: Nem
0: persze.
1: Fog tudni pénzt csinálni.
0: Persze. Horvátoknál kicsit azt érzed, hogy zavarod a pincért, meg van sértődve, hogy rendeltél, csevapot akarsz enni, kicsit rohadjál meg, úgy sértékeled, nem tud, mi az a csevap, levágja eléd a négy darab tányért, borzasztó undokul elvonul, és kicsit meg van sértődve, hogy nála eszel. Ugye? Igen, a horvát vendéglátás az nagyjából ez. Rohadjál meg, hogy itt akarod náluk elkölteni a pénzen.
2: Érdekes, hogy írnak a hallgatók, Feri, hogy érdekes, hogy mindenki ki tud szakadni, de hogy bezzeg az éttermes szituk, nem mindig a tulajdonos mellé jársz, de hogy
0: hát üzleti személy.
2: Nem érdekes, hogy ez ilyen részehajló lenne?
1: Nem, abszolút. Az elején megvédtem a palacsintásokat, de aztán...
0: Ma mindenki menjen el.
2: Magad ellen beszélsz, úgyhogy gyorsan vagy.
0: Péntek este csúcsidőbe felszőttök mindenkit, menjetek el ma Ferihez. Üljetek le, és egy mentes víz. Jó?
2: Egy
0: pohár csapvíz, és minden asztalnál üljetek. Osszolgatok szét.
1: És... Sajnos foglaltak teljes teltházban, nem tudtok leülni.
0: Laptop, szkennelőgép, csapvíz, jó? Ez ma Ferivel, ez a mi bosszunk.
2: amúgy ezt megérdemelné, csak mondom a mai napi alakításodért. Igen, és azt szeretném kérdezni, hogy a kanalakat csörgessétek, jó?
1: Mondom, hogy tele vagyunk, tehát foglalt minden azt, sajnos nem tudtok leülni.
2: Igen, én foglaltam le őket, az osztály találkozómra, ami sajnos elmarad.
1: Itt is egy olyan hallgatólagos megegyezés kéne, hogy a vendég is, tehát hogy azért ezt látni kell, tudod, hogy ez egy üzleti vállalkozás, hogy míg a kávézóban van mondjuk négy asztal, és te egyhez leülsz, addig, amíg a másik három üres, addig nyugodtan ülj ott. De ahogy látod, hogy tellik, hát most...
0: Én amit nem értek üzleti szempontból, azok a teázók. Tehát, hogy azok, hogy maradnak...
1: Lesz Kozsót.
0: Azok, hogy maradnak a belváros éppen, vagy egyben, hogy beül két egyetemista, kettő darab fekete teával, négy és fél órás életük megbeszélésére, négy asztal van, és mindenhol fogyasztanak két teát. Azok hogy?
1: Miben?
0: Ott milyen pénzmosoda az nekem, mondd meg valójában. Mert hogy teázóból te nem élsz meg, hogy négy órát ülnek egy teával egy asztal.
2: Én nem mondom neked, milyen
0: az
2: megoldás.
0: Nem létezik, hogy ez mondom, működjön.
2: Az már sokkal régebben kitalált a megoldás, mint hogy te rágyel a problémára, mert ezeknél a teázóknál nagyon gyakori az, hogy a földön kell ülni törökülésben. És a törökülésben ülést azt nem tudod végtelen sokáig
0: csinálni. Ja, hogy 20 percenként rotálod.
2: Az van, hogy először az egyik oldaladat dőlsz, aztán a másik oldal, az sehogy se jó. Így egyáltalán és azt mondja, jó, akkor menjünk át.
0: Akkor elég
2: igen,
0: volt.
2: És nem tudsz órákat ülni a földön.
0: Én nagyon ritkán a belvárosban vagyok, mondom, látok teázókat, és mindig azon gondolkozom, hogy mi az üzleti modell. Négy darab asztal, 8 egyetemista, 4 darab tea. 3 órán keresztül.
1: Na,
0: tehát
1: ennyi,
0: ott igen. Az hogy termeled ki a bérleti díjat, a rezsit, a fizetést, miből?
1: Pult alatt hát, távol valami
0: és kaja nincs. Valószínűleg az, hogy hasis van, marihuána. Igen, kristály, herbál, minden van.
1: És
0: mindenki oda jár, menj a teázóba. Jókai utca vége, balra fordulj, jobbra, menjél 5 lépést, ott a teázó. Szóval tényleg elképesztő. Mindegy, én nem kedveltem ettől meg a horvátokat, azt kell, hogy mondjam. Nem jött meg az ingerenciám,
2: nagyon
0: hogy ellátogassam. Nagyon sokan
2: bűnösek a horvátokra. Rengeteg üzenet kapunk, hogy a horvátokkal nem lehet bírni.
0: Figyelj, én nagyon sokszor jártam régen, és nekem az egyik érve az volt, amiért nem megyek, és nem kell, hogy körbeudvaroljanak, nem kell, hogy fú, most akkor elálljanak, hogy ott vagy. De az a fajta undokság és lekezelés, ahogy téged az étterembe veled bánnak, ahhoz úgy nincs kedved. Tehát kimész egy sziklás tengerpartra, belelépsz még 3 darab sűnbe, este kicsit leköp a pincér, és azt mondod, hogy köszi Zadár, gyönyörű voltál. Miközben a napszövegesnél üvölt, hogy Józsi, ez a szemüveg jól áll nekem. És akkor mondod, hogy rendben van, megnyaraltuk ezt a Horvátországot. Nincs ebbe igazából több. Nem tudom, te szereted? Szeretitek?
2: Élitek? Az a bajom vele, hogy amikor én mennék, akkor mindenki megy, és nagyon sokat kell ülni a dugóban, tehát én már ott elvesztem a saját fejemet. Utána pedig megérkezel, van egy valamilyen vendéglátód. Ugye azt nem tudod, hogy még mire készül fel, valamennyire van kitakarítva az apartman, valamennyire jó fej a vendéglátó, és a kavicsos tengerpart, meg a rengeteg ember, meg a törölköző háborúk, meg a... Tehát nekem az úgy...
0: Abszolút. Valahogy én is így. Pedig gyönyörű, tehát maga az ország tényleg gyönyörű, de nem vágysz arra.
2: Meg azt nincs árnyék, tehát az van, hogy a kavicsos belsős tengerpartnál egy darab fa sincs. És akkor ott ülsz, az tényleg maga, tehát az Mephisztója.
0: Asszalódva, belelépsz három sűbe, és mondod, hogy nem elég.
1: Most azt írják egy csomó, hogy Horvátországban az a mentalitás, hogy kávézni kávézóba mész, desszertezni, ahogy hívják be, cukrászdába.
2: Én soha nem láttam horvát cukrászdát.
1: És vacsorázni pedig a étterembe. Hogy ők ezért mondják azt, hogy...
0: Valószínűleg, fia, az, hogy tök jól megy nekik. Tehát azért, ha nem menné ilyen jól, nem lenne ennyi turista, tökre örülnének annak a négy palacsintának. Tehát ezt akkor tudod megcsinálni, hogy iszonyatosan megy a hely, szeretik a turisták Horvátországot, ha nálunk eszel, nem, úgyis jön másik száz, takarodjál ne egyéb palacsintát. Ja. Ez viszonylag nagyképű, minden vendéglátós ilyen, ha megy neki, nem?
1: Tehát, hogy... ne, ezt azért cáfolnám, szerintem nem.
0: Tehát ilyenek attól, ezek a vendéglátósok,
1: nem?
0: Ilyenek ezek a vendéglátósok.
2: Nincs bírás. Nincs bírás. Én azért azt gondolom, hogy ha arra jártok, nyugodtan ígyatok egy vizet Ferinél.
1: Sajnos mondom még egyszer, hogy tárházas az
0: de csak csapvizet, igen.
1: Este.
0: Máté Bencével folytatjuk, gyerekek, az év természetfotósa versenyen a legjobb képei bekerültek a 100 legjobb természetfotó közé a világon, úgyhogy Bencét látjuk vendégül, és erről beszélgetünk, nagyon szeretjük, úgyhogy belefolytatjuk mindjárt.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Kettőtől hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és pálmára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
2: Shell. Go well.
3: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
6: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
8: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
9: Hát a 80-as maratonra.
8: 80 kilométer?
9: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
10: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között. Szerdától vasárnapig ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
11: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
12: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
13: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
16: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Víz, gáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
17: A Mercedes-Benz Miskolc bemutatja... 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, szeptember 4-től 12-ig. Magyarország Nemzetközi Filmfesztiválja. Jegyelővétel jegy.cinefest.hu. Programok cinefest.hu.
18: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
19: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
18: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
4: Idén is vár a LEGO játékváros. Szeptember 5-én szombaton Nyíregyháza belvárosában rengeteg kreatív LEGO játék, inspiráló programok, művészeti projektek és színvonalas színpadi programok várnak kicsiket és nagyokat. Fél tíztől este 9-ig. Belépő díj nincs. Részletek a játékváros.nh.hu oldalon. LEGO Játékváros. A nap, amikor Nyíregyháza játszik.
8: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs. Gemix kártevőírtás. A biztos megoldás. Gemix.hu. Kattints.
20: A TopDog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a kettőt fizet, hármat vihet akciónk keretében. Egy zsák TopDog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. TopDog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már három helyen Miskolcon.
21: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc, Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.

0: Rádió 1 Top 50. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 17 férőhellyel bővül a miskolci hajlék szociális otthon. Rekordmennyiségi hulladékot gyűjtöttek össze a Bodrog és a Tisza átterében. Gyenge almatermés várható hazánkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Több idős hajléktalan ember tudnak fogadni a miskolci hajlék szociális otthonban. A Magyar Vöröskereszt által működtetett intézmény eddig 60 férőhelyen rendelkezett, most további 17-et alakítottak ki. 6-3 ágyas és egy 2 ágyas szoba készült, utóbbiban akár házas párokat is el tudnak helyezni, írja a Minap. A többi helyet nők számára tartják fenn. Az épületrészt Miskolc önkormányzata adta át térítésmentesen, a felújítás pedig a Vöröskereszt vármegyei szervezete saját forrásból végezte. A működési engedély megszerzése után várhatóan októbertől fogadhatnak további lakókat. Rekordmennyiségű, csaknem 20 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a nyárvégi környezetvédelmi táborokban a Bodrog és a Tisza átterében. A PETKUPA Egyesület közleményéből kiderül, hogy a csapatok az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszokon versengtek egymással, és nem csak összegyűjtötték a palackokat, hanem az újrahasznosítás jegyében szét is válogatták az eldobált műanyagot. A rendezvényen egy újrahasznosított műanyagból készült 4 személyes kenu is részt vett, amelynek nagy részét szelektált tiszai és bodrogi műanyag hulladékból állították elő. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon, idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét.
3: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
2: Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap hajnalra 10-18, délután 26-31 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
4: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Itt vagyunk 8 óra után, 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Már is belevágunk, és hát még itt sok sztori az éttermekről, meg a horvát vendéglátásról. Lehet, hogy akkor erre visszatérünk majd, ezt mi is csak úgy bedobtuk. Nem akartunk belőle igazából egy SMS-tévát csinálni, de most már ott tartunk, hogy vannak olyan hallgatóink, akiket megkergettek Horvátországban, mert nem tetszett nekik a rendelés. Tehát, hogy jó SMS-ek jönnek egyébként, igen. Hogy kinek mi a véleménye a horvát vendéglátásról. És igen, jó kis SMS-ek jönnek. Viszont mi megyünk tovább, és egy olyan vendégünk van, akivel valamikor már 100 évvel ezelőtt beszéltünk, vendégünk is volt, és most újra meghívtuk, mert hogy Bence alkotása bekerült ugye a 2026-os, az év természetfotós a verseny legjobb képei közé, és hát elképesztő hallgatni Bencét arról, hogy ezek a képek hogy készülnek, hogy ebben mennyi meló van. Meg lehet majd nézni, ha minden igaz, talán a 100 legjobb alkotást, vagy akár a győztest is, a londoni természettudományi múzeumban. Tehát ha valaki arra jár, akkor szólunk, hogy
6: meg kell menni.
5: A képek ott lesznek, viszont Bence képét mi személyesen tudjuk átbeszélni. Bencével, hello Bence, jó reggel, ciao.
7: Hello.
5: Ez valamikor októberben derül majd ki, ugye? Október
7: 13-án
5: van. Ez egy eredményhirdetés, vagy egy gála, vagy mi ez?
7: Teljesen úgy néz ki, mint az Oscar gála.
5: Komolyan?
7: Csak nem, egymás mellett vannak a székek, hanem ilyen körasztalokon, különböző kis csoportokban, de egész estés program, és akkor tényleg olyan nagyon-nagyon fel van hype.
6: Vörös szőnyeg, lámpák, úgy, minden
7: így,
6: van.
7: Eszméletlen. Tehát amikor először bekerültem ide 2001-be, akkor tényleg leesett az álom, hogy ilyen van, és akkor nem is nagyon beszéltem még angolul. Tehát fantasztikus volt látni ott a világ fotósainak a krémjét, meg egyáltalán ezt az egész szervezést, ahogy összerakták, és ez azóta is ugyanilyen élmény.
5: Ez milyen nehéz lehet egy fotósnak, aki azért menekül el, és szeret a természetben lenni, egyedül lenni napokat, heteket egyedül tenni, hogy ettől elmeneküljön, berángatni egy vörös szőnyeges, nagy felhajtásos rendezvényre.
7: De kell a kontraszt. Hogy a sok csendet lehet kompenzálni. Általában még mindig nagyon csendes vagyok, de vannak kiugrások.
5: Na, itt a kép mögötted megpróbáljuk leírni a hallgatóknak, ugye ez tulajdonképpen a kenyai Tsavo Nemzeti Parkba készült, egy seregnyi, tényleg elképesztő a kép, piros csőrű szövőmadár látható rajta, amit ők egyszerre felrepülnek, és mögötte még elefánt és gazella. Tehát, hogy tényleg az egész annyira futurisztikus és elképzelhetetlen, hogy nem is érti az ember, hogy ez a kép ez hogy tud megszületni.
6: Meddig riogattad a madarakat, hogy a megfelelő időben szálljanak fel?
5: Igen, hogy nézett ez ki valójában?
7: Pár perc. Tehát általában én a fotókat több éven keresztül készítem. Nagyon sok felkészülés van, sok szakmát érintünk, és tényleg évek mire azt lehet mondani, hogy most már itt van készen.
5: Maga
7: a fotó. Ebben az esetben az olyan volt, hogy jártam arra véletlenül, észrevettem ezt a lehetőséget, direkt erre rájátszottam, hogy egy vonalban, egy egyenesbe essek az állatokkal, meg a naplementével, és így sikerült összehozni.
5: Na várjál, de a képen azért a háttérben egy elefánt sétál el, közben a gazellák mozdulatlanul néznek a másik irányba, olyan, mintha beállítottad volna őket. És elrepül, mennyi madár ez körülbelül, ami ott a lencséd előtt elrepül?
7: Több tízezer. Több tízezer. Képen, és puskázok rá, ezek egy 100 madár lett, vagy alig több, de hogy küldtem át nektek videót, így ilyen felhőbe jönnek, és az csak az egész felhőnek egy részlete, tehát hihetetlen tömegbe, ahogy a zaj, meg a szélhatást az ember érzékeli.
5: Konkrétan szelet csinálnak annyival.
7: A szárnyéval, az eszméletlen.
6: Ugyanezt meg tudod csinálni fostos bugybukával is?
7: Persze.
5: Igen. Hát amikor Balaton fölött egy seregély raj elhúzza a fejet, hogy annak is hangja van, lehet hallani.
7: Itt az a legfontosabb, hogy a fotós a terepen az adottságokból rögtön tudjon improvizálni, mert néhány percet, vagy néha csak másodpercek vannak, amikor döntést kell hozni, hogy most ideállok, odaállok, erre néz az objektív, hogyan takarom el, milyen távolságot vegyek fel. Itt 10 döntést meg kell hozni mondjuk egy perc alatt, és akkor aztán meg a szerencsém múlik, hogy sikerül-e összehozni azt, amit elképzelt az ember.
6: Hány képet lősz el?
7: Hát most már más dimenzióba megy, egyrészt nincs hangja, mert mirror lesz, de nincs benne tükör, és ez természetfotózásra nagyon jó. Ez a gép, ez 120 képet csinált másodpercenként.
6: Jézus.
7: De amikor ezt a 120 képet kattogtatod vissza a gépen, akkor is mind különböző. Tehát mikor van pont olyan, amikor az előtérbe levő madár nem zavarja a háttérbe levő elefántot, mikor nem vágja le a szárnyát zavaró módon, és ennek még mindig jelentősége van, tehát hogyha még többet fogunk majd tudni a jövőben, az akciófotózásban nagy segítség lesz.
5: A vörös fény az a lemenő nap adott ilyen fényet a Nemzeti Parkban?
7: Az utolsó percekben, amikor ellenfény megvilágítja a levegőbe szálló port, és azon iriz áll, akkor lehet látni ezt, ugye szabad szemben is egy keskeny sávba. Ez egy teleobjektívvel készült, 600 mm, vagy lehet, hogy még hosszabb teleobjektív, tehát mondjuk egy ilyen 10-szeres nagyítás felett, ez egy keskeny sáv, és abban ez a vörös szín így jelenik meg.
5: Mi van, amikor nincs ilyen szerencsés, és azt mondod, hogy évekig készül egy kép? Ugye elolvasok, erről már beszéltünk, amikor itt volt, tehát baromi érdekes, hogy csak amíg megszoknak az ott lévátok, csak amíg a lesz megépített, csak amíg te megszokod, hogy ők mikor jönnek. Hogy tényleg nem gondolná az ember, de sokszor, amit tényleg mondasz, hogy egy-egy fotó mögött fél év vagy egy évnyi előkészület, rákészülés, szoktatás, kutatás zajlik, mire egy darab kép elkészül.
8: Jó, volt olyan, beszórtad magad kukoricával?
5: Minden volt. Szerintem te mindenhol voltál. Vízben, víz fölött.
7: Igen, Nutellával.
8: Azt nyomogatták róla.
5: Igen. De azért a laikusoknak segíts be meg.
8: Amúgy azzal a Ferencvárosban is tudnál, csak mondom.
7: Most nekem ez ilyen lehetőség, most erről beszélhetek, mert kaptam érte egy díjat, de az odavezető út az mindig az a legizgalmasabb, amikor az embernek az a szikra megfogalmazódik, megjön a szikra, és megfogalmazódik az út, hogy milyen képet szeretne elkészíteni, és akkor rájön, hogy hát ez másfajta technika kell, amit eddig használ.
5: Na de várj, de mi az út?
7: Meg kell tanulni a madarak viselkedését.
5: De hogy születik meg a kép?
7: Úgyhogy valamilyen inger ér terepen. Tehát, hogy ez egy utazás alatt készült, itt nem volt lehetőségem visszamenni és tökéletesíteni, hanem ott az alatt a két nap alatt kellett kihozni a maximumot. De amikor itthoni témák vannak, akkor látok valami jelenetet, hogy történt valami érdekesség, és utána elkezdek túljárni az átnak az eszén, vagy legalábbis megpróbálni őt arra motiválni, hogy azt csinálja, amit én szeretnék, tehát és ott is akkor.
5: Egyszer meglátod valójában, még nem fotózol, és azt mondod, hogy na én ezt a képet akarom, és utána arra, amit látták, készülsz egy évet, hogy újra meg tud csinálni, vagy újra megtörténjen az, amit láttál.
7: Mivel én dokumentalista fotósnak gondolom magam, én mindig lehet dokumentálom, hogy a terepen ott volt, és minden pixelre pontosan úgy van, ezért kell egy iklet, és az pedig a természet adja.
5: Mi volt a leghosszabb? Milyen kép született belőle, és mi volt az útja? Mennyi?
7: Ez a legek, ez
5: de csak körülbelül egy év, másfél év. Le akartam fotózni egy selyembékát úgy, ahogy köpi a legyet, és kijön a nyelve, csak egy konkrétat tudsz mondani?
7: 8 év. Kergettem azt a témát, hogy madarakat fotózok villámmal együtt, és akkor erre a villámfotós...
5: Nyolc év. Szerintem mennyi türelmem lenne ez? Na jó, hagyjuk, gyere, menjünk, ígyunk valamit.
8: Kérdezzük meg tőle, hogy hogyan szokott udvarolni? Akinek ennyi türelme van.
7: Nyolc évet várok a villámra, akkor...
5: Nyolc évet vártál egy darab képre.
7: Ez nem úgy kell képzelni, hogy vársz a taxira vagy a buszra, hogy majd jön, hanem közben történnek események, mindig le lehet szakítani egy-két gyümölcsöt, készülnek felvételek, azokat ki lehet értékelni, mindig egyre lehet előrébb haladni. Ez izgalmas történet.
5: És elkészült a kép végül 8 év után?
7: Nem
5: készült?
7: De ez volt a kérdés.
5: De még nem jött a megfelelő villám.
7: Nem szoktam projekteket feladni, de fontos ismérve a fotósnak az, hogy meg tudja ítélni, hogy mikor kell azt mondani, hogy na, eddig is nem tovább.
8: 8 év nem húztad magatát.
7: 8 év. Akkor éreztem, hogy most már másról is lehetne foglalkozni.
5: Ugye, az, hogy szűritek, hogy az AI ne nyúljon bele. Tehát én láttam azért itt a mesterműveket, meg láttam egy csomó pályamunkát. Ugye, azt felkiáltasz, hogy nem létezik, hogy ez, hogy itt ebben a pillanatban ott volt egy fotós, és ezt lefotózta.
7: Én ezt még mindig azonnal látom, de eljön az idő,
5: azonnal kiszűröd az AI-t? Még mindig?
7: Azonnal.
5: Tényleg?
7: Igen, még, tehát nagyon jók, de ez azonnal lehet látni. De azért meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy ez hetek, hónapok, vagy lehet, hogy évek kérdése, de el van. Fog következni, amikor a legnagyobb szakértő, a legkomolyabb etológus sem fogja tudni, hiszen az AI az a világ minden tudásából fog tudni táplálkozni. És hogyha én most betáplálom neki azt, hogy az a célja, hogy olyan képet csinálja, hogy Máté Bencét verd át, akkor nyilván át fogja verni.
5: Vannak, akik csalnak a pályamunkákkal? Tehát
7: persze minden évben. Hát gondolom, mekkora motiváció van, mekkora a presztízs az, hogy valaki egy ilyen versenyen szerepelhet. Az ember mindig próbálkozik, és mint a gyerekek is, hogy azért kipróbálja a határait, és amikor elmegy a falig, akkor onnan egy kicsit visszajön. Hát ez felnőtt mezőnyben sem más, csak komolyabb fegyvereket használnak, de minden évben lehet hallani egy-két ilyen próbálkozást.
6: És mit, színeket változtatnak rajta, vagy oda tesz valamit, ami nem nincs is, rajta a képen?
7: Igazán nem az a probléma, amikor ilyen árnyalatni, hogy most én így láttam, te úgy láttad, és akkor ilyen minimális változások vannak, hanem elvesz valamit, hozzátesz valamit, teljesen időben különböző jeleneteket rak egy felvételre, valamit látott, és azt nem, utána nem várta ki, vagy kreálta meg a természetbe újra, hanem összerakta pixelekből. Ugye erre van lehetőség, de hát akkor az egész az értelmét veszti. Tehát pont az a lényeg, hogy te kitaláld, meg tud valósítani, ez egy műfaj, létre tud hozni a természettel együttműködve, bele tudják közben kóstolni a természetvédelembe, ott legyél terepen, azokat az ízeket, illatokat, látványokat, annak részese legyél, tehát most jájól összerakom, akkor az egész
5: abba nem semmi nincs, igen.
8: Nagyon érdekes a képeidben, és ezt nagyon szeretem is bennük, hogy ugye ez egy kimerövített pillanat, de hogy ahogy ránézel egy képre, hogy benne van a mozdulat, tehát úgy van benne, hogy tudod, hogy mi fog történni a következő pillanatban. Van ezt a kép, amin nem tudom, ez mi madár, egy gyúgyalag, ahol egy fürkészdarázs repül el, és ugye kicsit ugye homályos a madár a háttérben, és ugye van még egy szál virág, ami ott mellette lő, és tehát látom benne azt, hogy a következő pillanat az, hogy oldalra fordul, és hambe kapja. Nem? Tehát, hogy így mindenképpen ennek megvan, valahogy így magában hordozza a következő pillanat, ugye mozdulatok a folyamányaként. Ez nagyon nehéz, nem?
7: Tehát, ezt most látod már, hogy ezeket a fejeket így ismered, vagy valaki odaírta neked, és
8: pusztáztál. Semmi között hozzá, hogy hogy van az információ. Én
5: se kérdezem, hogy hányos objektívra fotózol. Egyszerűen válaszold meg a hölgy kérdését.
8: Azért, mert titokban ornitológus vagyok.
7: Nagyon megtisztel, hogy örülök neki.
5: Azért, mert megmondta, hogy a 8-as telével fotóztad, érted, a Debreceni Hortobágyi Nemzeti Parkba, érted?
7: Maradjunk a gyógyalagnál.
8: Egy fürkészdarazsot csak felismerek.
5: Vidéki a lánya, vidéki a lánya.
8: Mindenben fürkészusz, darazusz.
7: Fotóztam a gyurgyalovokat egy lovardába. Uh-huh. Azért voltak ott a madarak a lovardába, mert ahol lovak vannak, ott sok a bogár, és a rászálló bögyöket kapkodják el, és több éven keresztül kialakult ott egy kolónia, több mint 100 pár fészker ebbe a lovardába. Megbeszéltem a tulajdonossal, hogy én ott a kis sátramot felépíthetem, itt csak egy pár hetet fotóztam, és a gyurgyalagnak az a különlegessége, hogy ezt a szép tollazatát, ezt a föld alá rejti, úgy fészkel, hogy egy ilyen méternél hosszabb lyukat kikapar a talajba, vagy a partfalba, és oda teszi a fehér tojásait a végére. És amikor ezt a tevékenységet végezte, és készítettem a képeket, akkor hát hasonlóan a szőlőmadarakhoz felismertem, hogy itt volt valami jó jelenet, hogy egy előtte levő virágra rászállt valami, és a gyurgyalagot méhészmadárnak is hívják, és az volt a cél, hogy amikor egy méhecske repül rá a virágra, akkor a háttérbe ilyen életlenül megjelenjen, és akkor így legyen egy ilyen sztori, hogy fú, ott van a méhészmadár, mint a színei, de egyébként a fő téma az pedig a virág meg a méhecske. Hát méhecske nem volt, de milyen bogár jött rá?
5: Fürkészderes.
7: Fürkészderes, mint rájött, és így elkészült ez a kép.
5: Az mit jelent egyébként, hogy a pályamunkák 90%-a nem felel meg a kiírásnak, mert hogy csak olyan indulhat el, aki nem manipulálta a fotó létrejöttének körülményeit. Tehát nem magát a fotót, hanem a létrejöttének körülményeit. Az hogy tudják manipulálni, vagy mit csinálnak? Mondasz egy két példát?
7: Nagyon-nagyon meredek téma, mert ugye én azt próbálom képviselni, hogy etikus fotózás, dokumentalista ábrázolás, de nagyon sokszor mi élőhelyeket hozunk létre. Tehát például egy valamikori kukorica földön létrehozunk egy gyepet, ott megjelennek a különböző élőlények, és utána ott lehet csinálni egy fotóprojektet. És amikor a tavalyi kiírást beharangozták, és volt az egyik zsűritagnak egy monológia, akkor abban benne volt, hogy semmilyen hatáson nem lehet a fotós, vagy bármilyen más ember a fotózandó alanyra. Most innentől kezdve, hogyha én elbújok egy lesbe, akkor már hatása vagyok rá, hiszen nem tudja, hogy én ott vagyok, ezáltal becsapom a viselkedését, vagy hogyha vizet adok neki, itatom, vagy élelmet adok neki, etetem, akkor is ugye motiválom egyfajta
5: tevékenységre. Hát már akkor.
7: Ez amit én képviselek, hogy valamilyen szinten megrendezem és létrehozok ilyen terepi, kültéri műtermeket, mert akár egy ilyen les felépítésénél már erről van szó, akkor ilyentől kezdve ez így nem fért bele. Tehát szerintem egy picit túltolták ennek a
5: szabályozását.
7: Én értem, mire gondolt a költő, csak nagyon túltolták, és ugye ennek az lesz az eredménye.
8: Ennek véletlenül kéne történnie ahhoz, hogy ők értékelni tudják?
7: Ennek az lesz az eredménye, hogy sok olyan felvétel lesz, aminél letagadják, hogy készül, de aztán, amikor később kiderül, akkor lesznek kellemetlen dolgok. És emiatt nekem a képeim 90%-a ebbe el sem tud indulni. Ugye én már nem mostanában kezdtem, ezért nagyon sokat tudok veszteni, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon komolyan kell venni, hogy bele passzolj minden a kiírásba.
5: Hogy néz ki egy lesépítés? Tényleg konkrétumokat, hogy fél évig építed, egy évig építed, megfogod, míg oda jön az állat, kialakítasz egy viszonyt velük, ugye, mert természetes élőhelyeket is hoztok létre. De amikor még nem volt saját földed, ahol létrehoztál valamit, hanem bementél az erdőbe, és még fél évig készültél ott. Mit alakítasz ki, vagy hogy válsz egy a természettel, hogy aztán az a kép az ott megszülessen?
7: Hát kettő szerepe van egy lesnek. Az egyik az, hogy elrejtsen téged az a fotózandó alany elől, mert Európában azért a állatok nagy részét jól megtanítottuk, hogy féljenek tőlünk, és hogyha elég távolságba szeretnél fotózáshoz kerülni, akkor el kell rejtőzni. Erre én kitaláltam egy nagyon spéci technikát még 2005-ben, ez a félig áteresztő üvegen történő fotózás. Ugye egy ilyen detektív üvegen, mint itt a stúdióban is át tudsz fotózni a következő térbe, úgyhogy ők nem látnak be, mert kívülről tükör. A másik, ami nagyon fontos, hogy kényelmes legyen. Tehát mikor bemész, akkor fotel, fűtés, hűtés, kaja,
5: internet. Tehát ilyen lest alakítasz ki, ahol fontos, heteket vársz, napokat vársz.
7: Ez nagyon fontos, mert most meg fogod kérdezni, mi volt legtöbb idő, amit a lesbe eddig töltöttem, az 56 nap. Ugye 56 napot, amikor benn vagy egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen űrhajóba.
5: 56 napig voltál
7: benn? Voltam benn, úgyhogy nem jöttem ki.
6: Van benn budi?
7: Van.
8: Nincs.
7: Is.
8: Nincs felé.
7: Külön van piszoárban.
8: És erről többet nem beszéltünk.
5: 56 napot voltál benne.
7: 56 napot, anélkül, hogy nem jött. Volt már egy több is, csak úgy, hogy nem mentem haza.
5: Tehát, mire vártál? Mi volt az állat?
7: Téli fotózás volt, és az extrém időjárás okozta a körülményeket. Fotóztam, ahogy az állatok interakcióba kerültek egymással. Tartottam egy léket a leserőt, nem engedtem, hogy befagyjon. Minden reggel kimentem ilyen 3 és 5 között feltörni azt a pár centi jeget. Ez 2017-ben volt, amikor utoljára ilyen durva telünk volt. Ezáltal kialakult ott egy vízfelület, és az oda csalta a gémeket, kócsaukat, rókát, sast, hogy hozzájussanak a vízhez, plusz raktam ki halakat.
5: Mi volt a kép a fejedben?
7: Nem volt kép a fejedben. Egyik kocsikon volt 2 fényképezőgép, a másikon is 2, és azt húztam mindig magam elé, ami kellett. Tehát ez ilyen nagyon...
5: 56 nap után mi történt? Megjött a tavasz? Elolvadt a jég? Befogott a parkoló ellenőr, hogy olyan
7: úgy éreztem, mint Tom Hanks, hogy majd kicsit elég lesz a futásban, most menjünk haza.
5: 56 nap. 2 hónapot egy jelesen ülni. Azt a mindenségét
7: meg... Eszméletlen jó volt. Tehát olyan feltöltődés volt ez mentálisan is, hogy az ember ilyenkor igazán el tud lenni a gondolataival, igazán szükség van az állóképességre, mert ez azt jelenti, hogy napi 16 óra fotózás.
8: És ezt a magánéletet hogy éli meg? Tehát, hogy így akik várnak téged, hogy hazamegy még
7: egy jól.
8: Egy extra jól.
7: Igen,
5: ez a magánéletet.
7: És örülnek, amikor ezt a hiányt.
8: Meg tudják, hogy hol vagy, de mindig tudják, hogy hol vagy.
5: Igen. Mi lett belőle? Mi lett az 56 nap után? Mi lett a legjobb kép, ami született?
7: Az a durva, az legjobb képet nem tudom mondani, de összeraktam a 100 legjobb fotót, nem a pályázat 100 legjobb fényképét, hanem amit az elmúlt 25 évben csináltam, és a 100 legjobb képemből, ami saját magam számára az, 25 fotó abból a lesből készült.
5: Abból az 56 napból.
7: Nem akkor, hanem én már 10 éve gyúrtam ezt a témát, tehát mondjuk az 56 napból egy 2-3, de hogy egyetlen egy helyről ott annyira fantasztikus körülmények voltak, meg annyira jól lehetett a fotózásra koncentrálni, hogy a valamikori képeimnek az egynegyede ebből az egyetlen egy lőállásból készült.
5: De ez már a fotó környezetének manipulálását jelenteni, ha elindulnál.
7: Nekik igen.
5: Na de hát egyé válsz a természettel, nem zavarod őket, nem nyúlsz bele. Azt hát, olvastam, hogy volt valaki, aki kis farkasos képet csinált, úgyhogy saját farkas nevelt. Tehát hogy így csalnak.
6: Buksi.
5: Ugye, hogy Buksi ott volt, lefotóztam a farkas fia, akkor egy kép, a farkas a tiéd, és a kezedből leszik, hogy valaki saját farkas nevelt, hogy megcsinálja élete képét egy farkassal.
7: Hát sokkal könnyebb úgy, nem? Hát, hogy azt csinálja a farkas, amit te mondasz neki, az úgy...
5: De miért csalnak a presztízs, vagy a díj, vagy az, hogy a neve bekerüljön? Tehát ő 10 évig nevelget egy farkas, hogy aztán csaljon egy képpel.
7: De sportolók miért dopingolnak?
5: Hát ott azért olimpiát
8: nyersz.
5: Hát
8: itt is,
6: egy fotós olimpiát
5: nyersz. Igen, a saját kategóriában.
7: Nem vannak érte, de hogy maga, aki fotós, ő számára is ki van tűzve egy ilyen presztízs cél, akkor azért feszegeti a határokat, és a határok feszegetésében könnyű átbillenni egy-két pixelt abba az irányba, ami már mondjuk nem etikus vagy.
8: Később
7: ő se ismerné el.
8: Meg tudod, mi van? Az van, hogy minél szigorúbbak a szabályok, annál jobban kényszerítik az embereket a hazudozásra. Tehát, hogyha mint amit te is mondtál, hogy már az az etikus csak, hogyha ez véletlenül te ott vagy, és akkor veszed elő, nem teremted meg azt a helyzetet, amiben te rájátszol arra, hogy ez megtörténjen, és hogy ezt hallgat, ez megint ugyanaz, hogy elmegyünk egy ilyen extrém irányba, és ezzel nem az emberek kedvét veszed attól, hogy helytálljanak, hanem rákényszeríted őket arra,
5: igen,
8: hogy hazudjanak
5: neked. A csaló környezetbe viszed bele, mert annyira szigorúak a szabályok. Igen.
7: Volt egy szélsőséges példa egy pár évvel ezelőtt, és amikor azt a képet láttam, akkor rá is írtam a szerzőt, hogy gratuláljak neki,

0: ki van többen.
1: De fotográfilag meg patent
2: zseni volt a
1: kép? Etológiai is patent volt, csak hát nagyon hasonló volt a sörényes hangyásznak a mintázata.
3: De nem lehet, hogy utána tömték ki? Vagy ez az, hogy jó, ez a fotó.
0: Én sem mondtam volna, de nagy baj.
3: Nem, hogy
2: nekem ígért, igen.
3: Nem hagyhatja, hogy másodnak is modellt álljon. Ő az enyém.
2: Na, mindjárt folytatjuk Máté Bencével a beszélgetést. 8:30 van, jövünk rögtön a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tolle trapista sajt az önkiszolgáló pultban, csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Anya, arra gondoltam, rendelni...
10: Rendet raksz a szobádban?
11: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
10: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
12: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
13: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: Önnek a Protexin kell.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Reklámot hallottak.
19: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyárvégi kutyasétáltatás állatsimogató hétvége a Miskolci Állategészségügyi Telepen. Klasszikus filmek és filmzenei programok peregnek a Cinefesten. Nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
1: A nyári szünet után ismét két hetente tartanak állatsimogatással, kutyasétáltatással egybefűzött nyílt napot a Miskolci Állategészségügyi Telepen, vagyis most a hétvégén is várják az érdeklődőket. A kutyabarátok sétálhatnak a telep védenceivel, megsimogathatják őket és átadhatják nekik azt a figyelmet és törődést, amely számukra a legnagyobb ajándék. Egy rövid séta vagy néhány perc közös játék élményt jelent mind az állatoknak, mind a látogatók számára. A gazdára váró állatok fotói és adatai elérhetők a Miskolci város Gazda a Nonprofit Kft. Honlapján és közösségi oldalukon. A filmrestaurálás munkamódszerét elemző konferenciával tiszteleg a Cinefest Nemzetközi Mozifesztivál Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt. A fesztiválon a Cineklasszik keretében három felújított klasszikus filmet is vetítenek majd, olvasható a mozi ünnep sajtójelentésében. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Fesztivál keretében két szimfonikus filmzenei koncertet is tartanak. A Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában Werner Gábor vezényletével John Williams amerikai zeneszerző legismertebb filmzenéjét mutatják a filmfesztivál alatt. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap hajnalra 10-18, délután 26-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
4: 3.9 lesz, pontosan 5 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Máté Bencével beszélgetünk. Ugye az egyik fotója Bencének bekerült a 2026-os, az év természetfotós a verseny legjobb képei közé. Még azért mi beszélgettünk a hírek alatt, meg a reklám alatt, és elmondtad, hogy az esélytelenek nyugalmával indulsz. Tehát ezt már ilyenkor tudja az ember, én ugye azt kérdeztem, hogy a nyertes tudja, hogy ő nyer, vagy majd ott húzzák ki, és mondtad, hogy egyébként te tudod, hogy nem. A fotó miatt, vagy a körülmények miatt, vagy miért?
5: Aki tudja, hogy igen. Az nem tudja, hogy igen, de aki tudja, hogy nem.
6: Azt tudja, hogy nem.
4: Tudja, hogy nem. Tehát igen, te tudod, igen. Hogy a tiéd nem. Aha. Közben a háttérben fut, figyeljetek, mosakodó hódok, kajának elképesztő videó, és valamikor hárman vannak egymás mellett, azt nagyon szeretem. Három bandatagi bandázik, és egyszerre.
7: Mama hódolat látta, kis csöcsös volt.
4: Én nézek, figyeld, hárman kajának. Ez egy nem is fotó, ez videó.
5: 100 méter van a házomtól.
4: A kertedben.
5: Van egy csatorna, egy ilyen belvíz vagy szennyvíz elvezető csatorna, és hát hol nem, pont ott a ház mellett alakítottak ki egy fészket. Van egy olyan lesen, amit úgy hívjuk, hogy koporsó les, mert a méret az pont akkora, úszik a vízen, és azzal tudtam oda menni hozzájuk.
4: Ők egyébként megszoknak, vagy van az az állat, madárfaj, nem tudom, ősz, bármi, ami egy idő után hozzászok, és teljesen természetesen veszi, hogy te ott vagy?
5: Szinte majdnem bármilyen állat.
4: Szinte bármelyik állat hozzá
5: az
4: tud szokni.
5: Kisebb gyíkok, sünök, békák, ezek egy pár óra alatt, a hód, van olyan Németországban olyan ismerősöm, aki a hódot kézből eteti, neki mondjuk 2 hónapra volt szüksége.
7: Szerintem neki 4 ujja van.
6: Igen, de nagyon ügyesen használja.
4: Tehát valójában minden állat hód, vagy ha rendszeresen lát, ha...
5: Kaját kap tőled. Tehát kaja motiváció, valamit fel kell ajánlni, és akkor megszokja a szagodat, a mozgásodat, az ajokat, amiket hall, a kajával összeköti.
7: Ez egy párkapcsolat.
4: Egészen elképesztő.
7: Így működnek a párkapcsolatok is.
4: Figyelj, Bence, és a magából, amiről most nagyon sűrűn a topik, és ugye akár Velencei tó, Balató, meg száradó kukoricát látjuk, nyilván a száj már szinte egy a természetvédelemnek összeinek számít, tudjuk, hogy mi van. De hogy te mit érzékelsz az állatvilágból, vagy az eltűnő fajokból, mert az átlag ember az tényleg a Velencei tóról, Balatóról, meg a kiszáradó kukorica földekről beszél, és azt mondja, nagy a baj. Mondják is. Te azért egy nagyon más perspektívából látod, ahogy kiszárad az ország. Ez mit jelent? Eltűnő fajokat, változó fajokat, szomjazó állatokat, eltűnő vizeket? Mit érzékel egy természetfotós ebből a hát elninyóból, meg a száj jelenségből, ami most már azért évek óta tart.
5: Ebből a témából nehezen fog majd poénnal kimászni, mert ez eléggé elszomorító.
4: Mindig tudunk vicceset mondani.
7: Lehet, hogy megbüntetnek
4: Már venni a fogát.
5: Aki terepen van, mert aki állatokkal természettel foglalkozik, ezt látja évtizedek óta.
4: Hogy nagy a baj.
5: Csak amikor, nem tudom én, visszaszorul a lápipóc populációja, akkor az valószínűleg itt bentek a stúdióban nem annyira érzéken érint. Viszont ezeknek a hatásnak a következményeképpen előbb-utóbb kiszárad a kukorica. Azt viszont meg már érzékeli mindenki, és már látja, és lehet róla beszélni. Sajnos azt a bűnözést, amit művelünk 200 éve a vizeknek a nem megtartásával, annak az igazi problémáit most látjuk igazán már lakossági szempontból is szabad szemmel, és akkor jönnek a megoldások, hogy fenékküszöb, zsülip, ki kéne engedni, és mindenkinek van ötlete, pont ugyanaz, mint amikor bejött a Covid, akkor mindenki kicsit virológus lett, és mindenki tudta, hogy hogy kell vele viselkedni. De azért jobban belegondolunk, és megnézzük, hogy világ egyéb tájain mekkora érték a víz, és mennyire spórolnak a decikker is. Amellett óriási kontraszt az, hogy mi ezeket már szisztematikusan évszázadok óta levezetjük, ivóvízzel húzzuk le a WC-t.
4: Kiengedjük, nem fogjuk meg.
5: Az angol gyepet nappal.
4: Okay, de állatvilág szempontjából mit látsz?
5: Állatvilág eltűnnek. Szempontjából már évtizedek ezelőtt is lehetett látni, hogy fogy.
4: Hogy eltűnik.
5: És ez nem csak a víznek a következménye, hanem itt minden kölcsönhatása mindenre. Amikor elkezd az éghajlat, a hőmérséklet változni, azt a természet lereagálja. És a természetben az egyetlen állandó az a változó, csak nem mindegy, hogy milyen amplitúdóval. És amikor ilyen nagy kilengések vannak, hogy nálunk például nem esett eső 2 hónapja, akkor aminek van lába, szárnya, az elmegy, azt lehet látni, hogy kiüresednek a területek, azt lehet látni, hogy kevesebb fiókát nevelnek, következő évben ugye akkor eleve handicappel indulnak. Ez a lesekbe, természetbe járva nagyon, nagyon durván látványos. Az élővilágnak mióta én fotózok, 4. évszázada, a fele az egyértelműen...
4: Tehát effektíve eltűnt. Tehát vannak bizonyos fajok, amit nyilván mi itt a városban nem érzékelünk, amivel már nem találkozol, nem tudod fotózni, eltűnik, vagy elköltözik, vagy kipusztul, vagy elmegy, de hogy egyszer eltűnik.
5: Minden az élőhelyekre és a vízre épül, a táplálékra, és ez ebből táplálkozik ez a rendszer, hogy mennyi vízünk van, mennyi természetes élőhelyünk van. És miután nagyon kevés természetes élőhely van, és egyre kevesebb víz is, ez most már az élet minden területén tetten érhető, már a városon belül is.
4: Sivárabb, kopárabb, csendesebb a természet? Te
5: mit sokkal tapasztal? Csendesebb, sokkal kevesebb az élőlény, egyszerűen nem tudják lekövetni ezt. Tehát nekünk nagyon jól kell viselkednünk ahhoz a következő években, évtizedekben, nagyon jó döntéseket kell hozni ahhoz, hogy szerintem megállítani nem tudjuk, legalább le tudjuk lassítani. Hogy ezek a nagyon durva, drasztikus változások, ez az elsivatagozás, ez ne évek alatt, hanem évtizedek alatt jelentkezzen. Csak az a baj, hogy ebben már benne vagyunk. Tehát mindig mondják, hogy majd mennyi idő múlva fogunk még ennyi.
4: Hát ez
5: ennyi
4: zajlik. Hát azért ez zajlik.
5: Annyira benne vagyunk a 6. kihalási folyamatban, hogy ennek a mindennapi részesei vagyunk, és városból ez kevésbé látható, mint aki tanyán vagy falun lakik, de ez mindenkinek a közös érdeke, hogy amikor döntéseket hoz a mindennapi életébe, legyen akár az egy internetes vásárlás, vagy egy étkezés, vagy egy helyváltoztatás, akkor gondolj végig azt, hogy a dominó az milyen hatása van a 100. dominóra. Mert ő elindít azzal egy folyamatot, és mindent valahol ki kell bányászni, mindent valahonnan valahol oda kell vinni. Ezért a felelősségteljes gondolkodásban ez van benne, hogy mindenki saját életébe kezdje el ezt előszedni, hogy hogyan tudná ezt a terhelést csökkenteni, átalakítani, beszéljünk róla, mondjuk ötleteket, és reménykedjük benne, hogy a döntéshozók meg olyan döntéseket hoznak, ami nem téved.
4: Jó, na, igen, gyerekek, én vállalom, én heti egyszer húzom le a vécét.
7: Jó. A mazsolát le se kell húzni.
4: A mazsolát nem húzzuk le, én heti egybe egy hónapos kihívás kitartam.
5: Ez kevés lesz, Balázs.
4: Kevés? Csak onnan. Én is tudok tenni valamit.
5: Valahol el kell kezdeni.
7: De milyenkor mindig az merül fel, hogy isszuk a papírszívószálból a kólát, vagy a vizet, vagy a bármit. De hogy ugye, amikor a Trump azt mondja, hogy dobjunk már egy bombát, azért nem, hogy akkor az nehéz azért ezt így öklúgai lábnyomban behozni, hogy tulajdonképpen mindig ez van, hogy alulról kezdjük el magát ezt a forradalmat, hogy próbáljuk meg segíteni a folyamaton, de hogy valójában a döntéshozók azok, akik meg ilyen iszonyatosan távol maradnak a rossz döntésektől, nem akarják, hogy a saját szavazóik ugye elpártoljanak tőlük.
5: Hát Trump az egy nagyon jó példa, mert ő tőle rosszabbat elég nehéz lenne találni. Tehát olyan területek, amik 20-30 éve védettséget élveznek, ő ott azért szeretne még olajkutokat fúrni, és
7: területek 90...
5: Hát bárhol ahol bármit tönkre lehet tenni, a politikum mindig is a társadalom igényeit akarja kiszolgálni. Nekünk az igényünk, hogy a GDP növekedjen, kevesebb adót kelljen fizetni, minden rózsaszín legyen, akkor ebbe az irányba fognak menni. Hogyha nem ilyen akkor a szabad idejével egy pixeles kapcsolatot keresünk, hogy akkor ha most mit csinálok, annak mi a következő dominója, ettől elszakadunk, hanem mondjuk egy 10 dominóval arrébb is nézelődünk, és egyre több olyan ember lesz, akit ez érdekel, és mondjuk a földjét már felajánlja, hogy akkor ez a ne kukorica legyen, hanem föld. Szegény kukoricát hozzuk ide mindig példaként, de hát ugye mezőgazdasági terület vagy víz, vízes élőhely, akkor ezt az igényt a politikum ki fogja elégíteni.
4: Az nagyon tetszik az a projektet, hogy azt mondod, hogy ti földeket vásároltok vissza, hogy újra élővé tegyétek. Ugye ez azt jelenti, hogy megvesztek egy nem tudom földet, ahol régen kukorica volt, asszályos, nem nő rajta semmi, és elkezditek úgy megművelni, hogy az állatok egyszer csak visszaveszik, és újra élővé varázsoljátok a földterületet?
5: Én azt szeretem erre mondani, hogy a természetvédelemmel az a legnagyobb baj, hogy természetvédelemnek hívják, mert valójában az inkább embervédelem, tehát a természet az meg fogja magát oldani. És amikor én élőhely rekonstrukciókat végzek, akkor azt egyáltalán nem önzetlenül teszem, hiszen nagyon jó abban a közegben létezni. Amikor kiköltöztem egy területre, és szántóföldek vettek körül, zajos volt, büdös volt, jöttek a vegyszerek. Szépen lassan elkezdtem megvásárolni azokat a területeket, amik a közvetlen környezetben voltak, lecsendesedett, nyugodtabb lett, kiegyensúlyozottabb lett, jobb lett a páratartalom, zöldebb lett, tehát 1 millió pozitívuma lett, és akkor én ráléptem erre a vonalra, hogy ami pénzt mozgosítani tudok, amilyen embereket erre be tudok húzni a vendégeim közül, fogjunk össze, és vásároljunk földeket olyan céllal, amire azt mondjuk, hogy élőhely rekonstrukció. Megvizsgáljuk, hogy valamikor ott a szántóföld előtt mi lehetett. Mert ha vízes élőhely, akkor legyen az, hogyha erdő, akkor legyen az, ha gyep, akkor legyen az. A legjobb az, hogyha nem csinálunk semmit, mert a természet szépen ő majd kialakítja magának.
4: És helyre, meg csak, elkezd hát meggyógyulni.
5: Vagyunk, és hát én is azért azt szeretném, hogyha valamit kitalálok, akkor lehetőleg holnap ez valósuljon meg.
7: Te nem vagy türelmetlen, ezt szögezzük el.
4: Jó,
7: nem vagy türelmetlen.
8: 8 év, egy fotó.
4: Türelmetlen én vagyok, igen.
5: Amikor mi megpróbáljuk megmondani, hogy melyik fű és milyen féle növény hol nőjön, az soha nem tud olyan jó eredményt hozni, amikor hagyjuk a természetet, és jönnek először a gyomok. Parlagfű, vadkender, minden, amit le akarnak permetezni, ők a seben a vart. Ő, aki azonnal megjelenik, és meggyógyítja azt a felforgatott területet, és ezért nagyon, nagyon szükségesek ezek a pionír, először megjelenő fajok. De ők, hogyha nem nyúlsz hozzá, nem kaszálod, nem vegyszerezed, 3-4-5 év múlva kikopnak, nem tudnak érvényesülni, és visszajönnek, a stabilabb őshonos fajok. És én most már 20 éves táblázatban vizsgálom ezt, 20 év után is minden évben jelennek meg új fajok, és most már mondjuk 40 olyan fűféle van a területen, ahol korábban akkor legyen napraforgó, tehát egy monokultúra volt.
4: 40 fűféle.
5: Amikor én betelepítettem,
4: akkor csak... Lehet, hogy 57 napos... Lehet, nem.
5: Bár, hát így kell próbálni, hogy ennek az irodalma már
4: kezd biztos belefér, az ember azért sodorjon egy cigit, nem?
7: Aztán a hóthaveromban leül.
4: Jött az őznénye is, a hóthaverom, meg a csicsakos kazuár. Figyelj, mi hárman akkorát bandáztunk.
5: Egy valamire való kontinentális pusztagyepen, mondjuk a Kisumusán Nemzeti Parkban, egy hektáron van 300 féle lágyszárú. A boltban meg tudsz venni 5-öt. Tehát, hogy nincs esélyed létrehozni azt, amit egyébként tönkre tudtuk tenni egy pár óra.
4: Vakon vagyunk, gyerekek. Mi városiak, elmondom, vakon vagyunk.
7: A látszárúakkal mindig baj volt, de...
4: vakon vagyunk, gyerekek. Igen. Van olyan projekt, most nem arra visszatepítésre gondolok, hanem olyan kép, ami még a fejedben van, és azt tudod, hogy úgy nem haladsz meg, hogy azt nem csinálod meg? Nem tudom, egy bálat, egy mozdulata, egy nap felkeltével, bármi. Még azt mondta, 10 év, 10 év, de ez a kép, ez nekem még kell, ez meg kell, hogy legyen.
5: Van, de azt nem mondom meg.
4: Miért? Nem azért fogom megcsinálni.
7: Senki nem hallja.
5: Most a módszer között nem akarom veletek megosztani, mert fontos az, hogy amikor jön egy felvétel, akkor az újszerűség varázsát azt be tudja húzni önmagában.
4: Ja, értem, ha most elmondod.
5: Most beszélünk róla, hogy majd 3 év múlva ezek a képek úgy nagyjából megvannak, ha nem is teljesen készen, de vázlat szintjén megvannak. És hogyha most én előre elmondom pont azokat az unikális dolgokat, akkor már nem lesz olyan, mint az a film, aminek nem ismered a sztoriát, hanem meglepődsz, hogy most a jó, igen, a rossz győz, ki, mi a következő jelenet.
4: Ez tiszta, kell, okay,
7: hozzá egy pocok fog hasalni.
4: Igen, egy pocok, egy szita kötött. De ez azt jelenti, hogy vázlat szintén, hogy te ezt megrajzolod? Vagy ez a fejedben van? Igen, vagy erős kicseket? Komolyan? Ne csináld!
5: De korábban kígyó megrajzoltam, meg fotos, most az éjjának bemondom azt, hogy azt szeretném, hogy ezen a szélességi körön vagyok, ebben az országban, este 10-kor, nincs fönt a hold, mutasd meg a csillagokat, milyen állásban vannak, és akkor mondjuk keleti iránytól 20 fokra álljon ott egy szürkegém, előtte legyen egy elefánt, és ezeket így összepakolja.
4: Nem, ne csináld!
7: Mennyire így gondolkodik, hogy mondjam már meg, hogy...
4: Ne csináld! Tehát régen rajzoltam, lerajzoltad, most már ilyen megcsináltatod, és tudod, hogy igen, megvan, vizualizálod, elkészül a kép, és tudod, hogy ezt akarod a valódi életben megcsinálni.
5: Ez nagyon fontos inspiráció nekem, hogy lássam, hogy ha elérném ezt a végeredményt, akkor valójában ennek én örülnék-e. Mert lehet, hogy nem is jó az az út, amin járok.
4: És amíg
7: ez
4: vázlat...
7: egy szar! Na, menjünk tovább!
4: És amíg vázlat volt, addig hogy tudtad, hogy örülnél, mert AI kép azért más, mint egy skic, amit te lerajzolsz.
5: Elég nagyobb volt a meglepetés, meg hát mindig van valamilyen eredmény, ami jó. Csak kérdés az, hogy világklasszise, vagy csak jó a Facebookra.
4: És az AI azt a szöget azzal a csillaggal jól rajzolja fel egyébként neked? Hát,
5: szoktam elveszekedni.
4: Megmondom, ez a Szaturnusz egyébként nem itt van, 25 fokkal arrébb.
5: Igen, és akkor elnézést kér, és akkor így haladunk előre.
8: Mi bekamúznánk azokat a képeket?
5: Az persze.
8: Simán mi?
4: Simán?
5: Igen.
8: Egy AI képre azt mondanád, hogy ez igen.
4: Az micsoda, nézd a Máté, nem, ez csak a fejében van.
5: Még amikor fotósoknak mutogatom, ők is elhiszik, hogy én csináltam, mert ugye ezt várják, hogy nem fogom őket átvenni, és utána végén mondom, de ez csak egy vázlat, tehát ez látható, hogy nem állna.
4: Az a vázlat, és akkor azt mondom, megcsinálni az éjjel, azt mondom, aha, ezt szeretni fogom, meg akarom csinálni, élőben van rá 5 évem, vagy nem olyan, ami a fejemben volt, én erre most nem szánok 5 évet, és nem csinálom meg. És el is engeded.
5: Legutóbb ilyen volt a napfogyatkozás, ami annyira unikális volt, hogy nem volt teljes napfogyatkozás, csak ország nyugati szélén 70%-os, viszont naplementekor volt. És akkor ez pont egy ilyen evezős túrán voltam, és úgy gondoltam, hogy hát itt természetfotón nem nagyon fog készülni, de az esélyt adjuk már meg, mert a legközelebbi ilyen jelenet, az nem tudom, 300 év múlva lesz, ezt nem biztos, hogy kivárjuk, úgyhogy keresni akartam egy ilyen dombtetőn álló fát, AI-jal legeneráltam, föltettem, hogy segítsetek ilyen helyet keresni, és végül nem találtunk, de jó volt egy ilyen vázlat megmutatni, hogy ezt szeretném, ehhez tudtak javasolni helyszínt, mert ugye nekem ott nem volt terepismeretem.
4: Ez mikor? Ez vezetés közben, ez a terepen? Ezeket a képeket csak bevillannak? Vagy lesz egy víziód? Vagy álmokban? Vagy tehát hogy csatornázod le ezeket a képeket? Ezek mikor jönnek neked, amit aztán AI-ja megrajzoltad?
5: Álomba.
4: Álomba? Ne csinálj!
5: Egy koncerten az elsősorban.
4: Ne csinálj!
7: Milyen koncerten?
4: Ne
7: szóval
4: csinálj!
5: Nagyon veretős koncerten az elsősorban.
4: Tehát veretsz az elsősorban, és megjön a gazella a sarkcsillag alatt a leszálló pöszmétével, tényleg?
5: Valamelyik polcon mindig ez a szoftver fut, és jönnek a különböző ingerek, és akkor lehet, hogy éppen valamit bekapta.
4: Ez mikrodózis, vagy ezek már nagyobb dózisok, amik kellenek? Mikrodózis, gombán vagy mikrozol. Igen, levél vagy gomba, vagy mind vagy rajta, mert ezek magától egy koncertnek nem jönnek.
7: De adtál már gombát hódnak? hogy érzi magát a hód a gombázás alatt?
4: Óriási, én ezt imádom. Állsz a koncerten, és megjön a kép a koncerten.
5: Az egy illúziót fog összerombolni, hogy most elkezdem mondani, hogy milyen leveleket adtam a hódnak. Na, de pont így ment. Tehát van ilyen first choice test, amikor tudom, hogy ott van a hód, szeretném lefotózni. És akkor levágtam egy 15 féle fának az ágát, és így fellógattam egy dologtatéle, hogy na, melyikhez megy először.
7: Egy hó,
5: és akkor oda megyem a fűzfához először, akkor attól kezdve tudtam, hogy a fűzfa.
4: Tehát kiraktál neki egy étlapot, hogy szia, kedves hód, válogass.
5: És akkor jött a...
4: És akkor úgy indult a haverkodás, hogy leraktál egy étlapot, ő kiválasztotta a jót, és onnantól kezdve azt adtad neki.
5: Aztán bepróbálkoztam később, hogy hátra kell neki változtassák, de nem kellett. Mindig a fűzfa levél kellett.
7: Máté Bence egy gavallér.
4: Érted? Étlapot rak a hódok elé, hogy megcsinálja majd a fotót 4 év múlva.
5: Elefántot is megcsináltam.
4: Mit csináltál vele?
5: Elefántnál fotóztam egy itatónál éjszaka elefántot, és azt gondoltam, hogy majd megy a vízre inni. Csak az a baj, hogy rálépett az egyik vakumra, azt összetörte, és azért meg akartam védeni a következő 3 vakut, azért bekentem csilipaprika szósszal.
4: Már várj, mi a vakukat?
5: A vakukat
4: hogy
5: bekentem.
4: Ne törje össze.
5: Igen, mert hogyha megszagolja, és érzi rajta az embernek a szagát, illatát, akkor érdeklődik, és akkor előbb-utóbb eltapossa.
4: De miért volt ott a vaku?
5: Azért, mert éjszaka volt a kép, és ki akartam világítani, mint hogyha holdfény lenne.
4: Aha.
5: És miután rajta volt a csili, azután nem szagolta meg, viszont inni se ívott, mert a csilit azt a szél belefújta a vízbe.
4: Ilyen
5: szaglása van. Nagyon szenzitív, őt ezzel nem tud becsinálni. Ő, hogyha nem akar inni, akkor nem fog inni. Viszont felálltam neki különböző táplálékot, felhívtam valakit az állatkertbe.
7: Egy fehérességet tudod neked adni.
5: Az elefántot, és mondott egy pár táplálékot, hogy mivel szoktak itt etetni. Afrikában vásároltam a boltba, a narancstól az uborkáig mindent, és akkor ott is volt egy ilyen first choice, tehát egy ilyen svéd asztal.
4: Kiraktad neki.
5: Jött az elefánt, gyúrá, ez narancsra. Semmi más nem kellett neki. És onnantól kezdve tudtuk, hogy akkor az itatóhoz narancsal.
7: A narancsot, hogy nem kellett megpucolni a narancsot.
4: Mennyire megy föl a pulzus, hogy az adrenalin, amikor még nem látod, de hallod, hogy jön. Tehát már tudod, hogy jön az elefánt, lehet, hogy 150 egyszerre jön be neked majd a lesre, de hogy hallod, hogy érkezik. Van egy kis vérnyomás emelkedés?
5: Plafonon. Tehát akkor érdemes látni a mérőt. Nem az elefánt miatt, hogy most ki fog szedni a lesbe is meg, hanem hogy amikor benne van a ugye a 8 év témaüldözés után ott van a lehetőség, és tudod, hogy
4: hallott, hogy jön. Hallott, hogy
5: az
4: jön.
5: A pillanat. Mert jön a villám, mert jön az elefánt, mert minden összeállt, itt van a fényképezőgép, nem merül az akkumulátor.
4: Úristen.
5: És most van az, hogy most belövöm a 11-es, vagy nem.
4: Szívdobogás, adrenalin.
5: Nagyon brutális. Tehát ez egy ilyen sztorok közeli állapot, és amikor látod, hogy az esély elment, akkor persze lehet erre. Amikor meg belőtted a labdát, és tudod, hogy na ez volt a hosszabbítás utáni utolsó 11-es, akkor az egy ilyen nagyon magas.
7: Volt majd rá kiabáltál állatra?
5: Kérdési állapot.
4: Megvan!
5: Halkan igen. Ő nem hallotta, de hogy azért megvan a gól öröm.
4: Az exponás pillanatában tudod, hogy megvan? Vagy csak amikor érzed? Tehát nem is látod, de érzed.
5: És nagy önuralom kell ahhoz, hogy ne nézd vissza, mert lehet, hogy jön még egy esély, ami még jobb lesz, amire nem is számítottál.
4: Ja, tehát nem nézel rá a kijelzőre, csak lősz, 160-as pulcussal.
5: Visszanézem fél óránként, amikor van egy kis pauza, és akkor ránézek, hogy lássam, hogy jól exponáltam el, meg tanuljak egy picit, de ott a lő dühbe, ott nem szabad visszanézni. Egy csomó képet nyertem már úgy, hogy mellettem ültek 3-4-en, volt valami nagy jelenet, és ösztönösen az ember megnézi, hogy sikerült-e. Következő, meg az azutáni még jobb volt. És akkor én mutattam neki, hogy egyébként utána ez volt. Mikor? Hát mondom, utána két.
4: És ő honnan tudja, hogy nem vagy ott? Bocsánat. Tehát ilyen a szaglása, ő tudja, hogy te ott vagy?
5: Hát emlősökkel nehéz a helyzet, mert ott a szél az, ami a legjobban befolyásolja. Vannak szagmentes lesek, tehát csinálunk benne egy olyan levegőtechnikát, hogy elszívást okozunk.
4: Ne csináld, megőrül, szagmentes lesz.
7: Oda be lehetne rakni Balázs
5: a pályára. Csak befelé tud menni a lesbe, mert egy mondjuk 50 méter elviszi egy csőhálózat.
4: Tehát kiszívja a levegőt a lesből, de elviszi az orosz, vagy az ormány elől. Igen. És effektíven nem tudja, hogy ott vagy, vakon van.
5: Akkor másik stratégia, hogyha nem akarsz ilyet kiépíteni, akkor meg szoktatni kell,
8: magad szarral.
5: Szoktatni kell szakhoz, azt meg úgy lehet, hogy fodrásztól hozni kell hajat.
4: És
5: hónapokon keresztül hozzászokik. Az elején zavarja, akkor nem jön oda, de amikor folyatonossá válik ez a szag minta,
4: emberi haj.
5: Emberi hajjal.
7: Valaki itt folyton vedik, de azért beleiszok, na jó, mindegy.
4: Figyelj, és akkor milyen közel hozzád az elefánt? Tehát mi a kontakt? Mennyire hallod a lépését, hallod a szuszogását, mi a közelség?
5: Az elefántnak lépését nem lehet hallani, mert nagyon puhán lép.
4: Ne nem
5: úgy van, mint a filmekben, hogy így a pohár...
4: Igazolod ezt?
5: A pohárba gyűrűzik, hanem nagyon-nagyon
4: ne
5: puhán
4: csinálj,
5: lép, és ez csak megjelenik. Tehát már ott van, nem tud, hogy
4: jön. Nem hallod, hogy jön? De te 20-30 tonnás állat?
5: Ez 6 tonnások.
4: 6 tonnás, oké, mondj.
5: De a 6 tonna hús az is nagyon durva.
4: Érted? Hát borogatja a kukákat, érted? Rúgtok, szuszok. Mi hallott? Hol a reggelim?
5: Kanalat, Feri, kanalat!
4: De ő nem tudja, hogy te ott vagy, te meg nem hallod, hogy jön.
5: Vagy nem érdekel, hogy ott vagyok.
4: Zseniális. Jó, egy másodperc, gyere még vissza, jó? 9 óra pontosan egy másodperc, még elköszönünk, csak nem akarom elkapkodni. Jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
10: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
11: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
13: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
14: Shell. Go well.
15: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
16: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
17: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
18: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
19: Hát a 80-as maratonra.
18: 80 kilométer?
19: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
20: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
3: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
21: A TopDog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák TopDog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. TopDog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már 3 helyen Miskolcon.
22: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
23: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 g-os Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
22: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
24: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
25: Stílus, védelem, minőség, ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóriázás a kőfelverődések ellen és az autót stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüvegfóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt.
26: Miskolc, Sétány utca 2.
25: autodesignstudio.hu. Autodesign Studio, a tökéletes választás.
27: A Karászi Optika idén is várja speciális szemvizsgálataival Miskolcon, a Batóház hátsó oldalán. Szintévesztés vizsgálat és azt korrigáló lencsék, kancsalsági polateszt vizsgálat, diszlexiás gyerekek olvasását segítő lencsék, rövidlátó gyerekek látásromlását lassító lencsék, kontaktlencsék.
26: www.karasioptika.hu.
28: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Vízgáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
29: Idén is vár a LEGO játékváros. Szeptember 5-én szombaton Nyíregyháza belvárosában rengeteg kreatív LEGO játék, inspiráló programok, művészeti projektek és színvonalas színpadi programok várnak kicsiket és nagyokat. 8:30-tól este 9-ig. Belépődíj nincs. Részletek a játékváros nh.hu oldalon. LEGO játékváros. A nap, amikor Nyíregyháza játszik.
30: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
31: Alpha Echo Bravo.
32: Engedély meg
1: maradva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Gyorsan elkapták a tolvajt, a házigazda 1-től 1-ig visszakapta Holmiát Múcsonyban. Jól kezdődött a tanév Miskolc-Tapolcán. Továbbra is marad a meleg idő. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola informatikai oktatását támogatta a Rotary Klub Miskolc-Tapolcai szervezete. 3D nyomtatót és hozzá minden szükséges kelléket vásároltak, egyeztetve a diákokkal és az iskola tanáraival. A több mint 600 ezer forint értékű csomag része egy laptop is, amely majd a 3D nyomtatót vezérli, derült ki a minap beszámolójából. A Rotary Klub korábban segítette felújítani a Miskolci Zeneiskola koncertzongoráját, és több éven keresztül támogatták a Szimba Völgyi Néptánc műhely fiataljait a viseletek beszerzésében, varratásában, néptánc táborozásuk finanszírozásában. Idén főleg az általános iskolák informatikai oktatásához járulnak hozzá. Első alkalommal rendezik meg a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiunknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
4: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét este. A szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakaszt lehet bejárni.
3: Egy magára hagyott házat szemelt ki egy borsodi rossztevő. A tolvaj megvárta, míg a család egyedül hagyja az épületet, és a félig nyitva maradt ablakon mászott be a házba. Volt ideje alaposan körülnézni, vitt minden nagyértékű holmit. Nagy valószínűséggel nem állhatott messze a kocsija sem, mert két hatalmas tévét gyűjtött össze, és kézi szerszámokat is elvitt. Csaknem 600 ezer forint kárt okozott. A sajúkazai rendőrök találták meg a tolvajt, és amikor bekopogtattak a bűnöző házába, ott volt a lopott tévé, meg minden más is, amit ellopott. A rendőrök lefoglalták a holmit, nem sokkal később hiánytalanul vissza is kaphatta a tulajdonos, olvasható a Kazincz-Barcikai rendőrkapitányság jelentésében. Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap hajnalra 10-18, délután 26-31 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, csak még szól a taps, 9 óra után 13 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. És hát itt szájtátva hallgatjuk közben Bencét, aki egy fél órára érkezett, aztán maradt egy órát, aztán lassan másfélbe vagyunk.
2: Ő maradt 10 után is.
1: Igen, de mindig menne, csak mi nem engedjük. Igen, lassan beépít ide egy lestőséget. Csinálom valami, de hát jönnek a történetek, meg most éppen ott vagyunk, hogy néz ki a légynek, meg a szitakötőnek a szeme, és mi mindig Bencével beszélgetünk.
3: Mondd az igazat, Balázs, amiről beszélgettetek, az Ozoráról
1: beszélgettetek. Is beszélgettünk, a vadlesről is, a szitakötő szeméről, egy lénynek a szeméről, tehát amit te itthon egyébként négy fal között lecsapsz, közben olyan fotókat mutat a Máté, hogy ha ezeket a fotókat látnád, valószínűleg soha többet nem ölnéd meg, mert csak egy lénynek a szeme is annyira összetett, és annyira gyönyörű, és annyira színes, hogy így felfoghatatlan, hogy megnézted, mondom, mi ez, úristen, de gyönyörű, és így sívom ezért hétköznapi lénynek csak a szeme. És hogy ott tartottunk, illetve nem tartottunk ott, mert már nem hallották a hallgatók, de ahol mi abba hagytuk, hogy ugye hajat tesztek a lesbe, azért, hogy megszokja az állat az ember szagot, egészen elképesztő, és hogy van olyan lesetek, ami kiszívja ugye az ember szagot, hogy az elefánt az ne érez. Meg. Puhán jön az elefánt, te tele vagy adrenalinnal, ő megtapossa a vakudat, és te próbálod közben életed képét meglőni. És akkor, amit én kérdezem tőled, az ott volt, hogy most éppen mi van? Tehát miben vagy? És mondtad, hogy a makrovilágban? Tehát, hogy most kis dolgokra álltál rá, vagy kis dolgokat fotózol.
4: Nem, azt mondtam, hogy nem mondom meg, hogy mi,
1: a, nem,
4: mi
1: a, vagyok. A nagy projektet, igen, azt hiszem, az életet képét nem, de hogy most kicsi dolgokat néztél.
3: Hajdú Peti szeretné elkapni egy fagyizással a mellett.
4: Dolgozok egy területen mondjuk 20 éve, ezt nevezzük a kertemnek. Egy néhány hektár, de én ezt a kertemnek hívom. És azt gondoltam, hogy én már mindent ismerek.
3: Okay, jockey.
4: Már nem kellett nekem újat mutatni, és a makrovilág az olyan, hogy így fürdőzni lehet benne, hogy bárhol, tehát tényleg egy négyzetméter betonon is, ami ott megtalálható pár milliméteres méretben, az maga a csoda, és szerencsére a technika mellett szólva most már vannak olyan eszközök, amikkel ezt nagyon egyszerűen fel lehet úgy nagyítani, jó minőségben, hogy készít a gép 100 felvételt, végig tolja rajta a fókuszt, mert ugye az élesség az csak nagyon-nagyon pici távolságban működik, de 100 képből meg összerak egy olyan felvételt, amit az előbb láthatok, hogy a minden egyes része éles ennek a szitaköző szemének, és azáltal ez egy ilyen olyan élmény lesz, amit korábban nem láttunk.
1: Mert felfoghatatlan.
4: Csak statikus témákra lehetett fotózni, de ez egy élő szitakötő, ami ugye le van meredve a hajnali párába, de ez szabad kézből, egy séta alkalmával, mindenfajta rákészülés nélkül olyan sikerélményhez lehet jutni, hogy hihetetlen, és ehhez tényleg még azt mondom, hogy zöld terület se kell, tehát hogy mindenhol van.
3: Hagyas iPhone-t javasolsz ehhez a képhez?
1: Igen. Illetve ugyanitt esküvői fotózást válaszol.
2: Ez nagyon fontos.
1: Igen. A kép, hogy mögötted van egy szitakötőnek a szeme, nagyjából úgy kell elképzelni mondjuk a hallgatóinknak, hogy aki búvárkodik, azok vannak ezek a nagyon fura tenger alatti lények, ami nem tudom megmondani, hogy ez most csiga, moszat, hal, nem tudod mi. Brutálisan színes, elképesztően részletgazdag, a kék, a lila, a zöld, a sárga, a csillámok, a szőrök, a minden rajta van. És próbáltuk kitalálni, hogy mi az, és mondtad, hogy igen, ez egy szitakötő szem. Tényleg nagyon-nagyon durván néz ki. Tehát ugye erre mondod, azt kérdeztem, hogy nem kell menni a, nem tudom, a cávóba fotózni a Big Five-ot, hanem egy méteren és egy méternek a egy milliméteres szegletében is van olyan, amitől a szád tátva marad.
4: Ha most az lenne a feladat, hogy mi van a rádióidnek ezen a kis színpadán ezzel a három darab zöldséggel, itt is egy nap alatt lehetne találni olyan témát, ami ez a színvonalú.
1: Itt kín a teraszon.
3: Ha látod, hát akkor a szemét közel.
2: Van egy csomó levéltetvünk.
4: Ahol ilyesmi van, ott van élet, és ott meg lehet figyelni, meg lehet.
1: Az mindjárt nem is centin belül, hanem milliméter, 5 milliméter, 10 milliméter, de így vagy makróba.
4: Hát ennyi, centi alatt.
1: Centi alatt vagy. Aha, és ezek lárvák, szemek, szárnyrészletek, repülő legyek, szitakötők, minden.
2: És a legfontosabb, hogy nem tapossa el a vakudat.
4: Ugye, ez geometriai csodák, hogy mindenbe visszaköszön a fizika, a matematika, azokat az ábrákat, amiket mi próbálunk szabályosan lerajzolni, az a természetben megvan. Mert ugye az áramvonalasság miatt, az ellenállások miatt, a kikönnyítés miatt ezek az ábrák ott vannak. És például a repülőnek a szárnyát is, én úgy hallottam, hogy az a felhajlás, ami a végén van, azt is arról mintázták, hogy a kesejüknek, akik sokat vitorláznak, az utolsó tolvégek azok így fölgörbülnek. Megnézték, hogy aerodinamikailag ez mit jelent, és rájöttek, hogy nyilván természet abba az irányba ment, ami neki jó.
1: Igen. Mutattál egy fotót, az egyik légy, a másik legyet eszi úgy hátulról, hogy éppen savat köp a bele a fejébe, vagy az agyába, azzal indítja el az erjedés vagy rohadást, és szívja ki az agyát. De mindez egy olyan fotón, amit te nem látsz légycsapóval a kezedben, csak üldözöd azt a nyamvat negyed, mert éjszakad egyszerre szálltál a lábad, és meg akarod ölni. De gyönyörűen néz ki, egy sima mezei házi légy is egyébként gyönyörű ekkora felbontásban.
4: Én ezt csak akkor vettem észre, amikor lehajoltam, és elkezdtem tényleg abba a makrovilába kutakodni, és mindig az van, amikor észreveszem az első ilyen témát, elkezdem fotózni, 10 centire mögött ott a következő. Megint 10 centire, megint a következő, és tényleg az szab csak limitet, hogy mikor kezd el fújni a szél, mert az már annyira mozgatja, hogy nem tud lefotózni. A legkisebb szélfúvallat az lehetetlené teszi ezt a típusú fotózást, ezért lehet korán kelni, mint ti, és akkor ilyen napfelkeltéig.
3: Látod, Balázs, a kis dolgok is lehetnek gyönyörűek.
1: Na látod, de szép vagy. És ott eszi, már ott halott az egyik légy? Meghalt. Ő már nem él.
4: Nem tudom, hányas karika van kirakva a sarokba, vagy itt.
1: Mondhatod nyugodtan. Ide durvább dolgok is elhangzottak.
3: Mert az iskolában vannak a srácok.
4: De már nem nagyon, és akkor élve falja fel.
1: Azért látom legyen. Magam egy hatos telével ott a nagy szobában rohangálok egy ilyen légy után, az megvan?
3: Ez a következő hobbi lesz. Megkacsizom.
1: Igen. De ez azt jelenti, hogy te 10 órára lefekszel a földre, és megvárod azt a hangyabarátot, aki éppen majd arra jön és görget valamit, miközben egy nagyobb hangya készül elkapni, te pedig fekszel, és 2-3 órát simán fekve, ott akkor makrózol egy kicsit.
4: Értem, hogy mindig be akarsz állítani ilyen kattyosnak, de...
1: Nem. Ha kattyos lennél, már nem lennél itt. Ha nem szeretném ezt a beszélgetést, nem szánnék rád másfél órát.
3: Ilyen vele együtt lenni.
4: Nem várok.
1: Ezt visszautasítom. Nem. Imádom, hogy itt vagy.
4: Ér annyi inger fotózás közben, mint az Andrássy úton. Simán. Mindig történik valami, ehhez csak nyitottnak kell lenni, és magadat kell képezni, hogy egyébként ami történik, az észreved, és tud, hogy mi történik.
1: Na de le kell feküdnöd a hangyához.
4: Lefekül nem olyan rossz, csak olyat nem válsz, hanem lefekszel, és ott rögtön történik valami, egy csoda, ami ott van. Egy mikrokozmos.
3: De amúgy például, amikor ennyire, Zseni. Tehát ennyire, hogy is mondjam, kiélezed az érzékszervet, hogy észreved ezeket a dolgokat, amiket egy átlagos ember nem vesz észre, mert ugye ennél tompábbak vagyunk, tehát, hogy aki mondjuk a belvároshoz van szocializálódva,
2: az annak lemegy. Ez nem elég az, hangos.
3: Igen, annak nem elég hangos, de ugye akkor ez azt jelenti, hogy akkor te teljesen visszafinomítod az érzékszervet, hogy mindenre tudjál reagálni, hogy például akkor ki tudsz merülni a hangya bolytól, vagy így van az, hogy elfáradt a helyzettől, mert azt mondod, hogy fuss, ez már nagyon sok inger volt.
4: Social médiával kell felvenni a versenyt, amikor fél másodpercenként pörgetsz valamit a telefonodon, és ennek van egy narkotikus hatása, és szerencsére a természet fotózásnak, meg a természet megfigyelésének is van egy narkotikus hatása, és az a fajta átszellőműlés, ami ehhez kell, az pont egy nagyon jó menekülés ebből az online világból, ami elől nyilván én sem tudok elmenekülni, meg nem is feltétlenül akarok, de nagyon jó tudja kompenzálni. Amikor nincs ott a telefon, nem szervezem az ügyeket, nem intézek valamit, nem e-mailezek, hanem minden érzékszeremmel arra figyelek, hogy mi történik körülöttem. Ez a hangokba, például egy olyan helyen van az irodám, ahol kiraktam a természetbe egy mikrofont, benne hangszórók vannak. Négy mikrofon kint, 4 hangszóró bent. És így valós időben irányazonosan hallom, hogy mi történik odakint. Azt hittem az elején, hogy majd idegesíteni fog egy idő után, most már az zavar, mikor nincs bekapcsolva. Annyira föl lehet turbózni az embernek az érzékszerveit. Amikor voltam egyszer kint fotózni egy vak emberrel, aki egyáltalán nálatott semmit se, és ő nála tapasztalta meg, hogy viszont mennyivel jobban hall mindent. Tehát tárgyakat hallott. Leraktam elé valamit, és hogy visszaverődik róla a hang, így
3: tudta,
4: hogy mi van ott.
1: tudta,
4: nem menne ki, tudta, hogy hol a fal. Tehát, hogy hihetetlen volt, hogy milyen durván beleengedett csöppenni abba a világba, ami az övé, ami a hangoknak a világa, és akkor döntöttem el, hogy na, én majd ilyet szeretnék, hogy amikor akár egy irodában dolgozok, egy lesbe vagyok, akkor se legyek elszeparálva a külvilágtól, hanem ne csak a látvány, hanem a hangzás is legyen meg. A szagok azok nem mindig kellene.
1: Hangszóróba jön be az irodádba a természet hangja.
4: Valós időben.
1: Azt a mindenit, nagyon kemény.
3: Kemény.
1: Kérdezi Júde, hogy volt-e már olyan, hogy valaha féltél fotózás közben?
4: Nem.
1: Nem volt ilyen. Se vadállatoknál, se elefánnál.
4: Mindig vendég vagyok ott. Nekem mindig fel kell készülni arra, hogy hogyan kell viselkednem. Most éppen jövő héten medvéket megyek fényképezni Erdélybe.
3: Örülök, hogy találkoztunk előtte.
1: Jó srác vagy te.
4: Sokszor voltam. És nekem tudnom kell az, hogy ott mit meddig szabad elengedni, mik azok a jelek, amiket következő jelek követnek, utána megint jelek vannak, és csak utána van támadás. Tehát, hogyha nem vagyok kellően alulképzett, akkor nem fog megtámadni, nem lesz bajom, hanem nagyon oda tudok figyelni ezekre a rezülésekre, de itt használni kell az érzékszervet.
1: No, nem csak a szemet, a fület. Alapból nagyon kerüli az embert, jó a szaglása nagyon.
4: Nagyon fél az embertől, de hogyha nem érzi a veszélyt, akkor nem menekül el olyan gyorsan. Úgy lehet baleset, hogy te mondjuk bekerülsz a bocsok, meg az anyag közé mondjuk egy erdei úton, ezért vagy úgy kell menned, hogy mindig van annyi hang körülötted, amiket te keltesz, amiről ő tudja, hogy ott vagy, vagy annyira lassan és csöndben, hogy te biztos legyél abban, hogy tuti nincs körülötted, mert nincs annyi ajnőmézet, és nem érhet meglepetés.
1: És milyen jelek vannak még például, hogy te veszélyben vagy?
2: Hát, hogy nincs meg a karod. Elvitte a medve.
1: Igen.
3: Kukában vagy.
1: Igen, és hogy befostál. Tehát az egy egyértelmű jel, hogy összefostad magad abban a pillanatban.
4: Az volt nagyon durva Kenyában, amikor először kimentem, és ott safari autóról nem lehet leszállni, amikor onnan az oldalán csüngtem, hogy jobb legyen a perspektíva, és odajött mondjuk 3 méterre egy anyaoroszlán. Na, az nagyon durva volt. Tehát azért ott azért úgy néztem a vezetőnről, hogy most ez normális, hogy most akkor itt a vége, és akkor mutassam, hogy hol van a pénztárcám, vagy a jattot még odaadjam, vagy mi lesz a végkifejlet, és mondja, nyugi, maradjál. És akkor így rám vicsorgott, utána egy elment. És akkor fia, ez tisztázni, ez így normális. Igen, ő azt hiszi, hogy a kocsinak a része, vagy nem fog bántani, nem megy oda, és akkor én azért jobban hiszek a statisztikáknak, és akkor megnéztem, hogy hány embert evett meg a safari autóról az elmúlt 20 évben Kenyába az oroszlán, és kérdődő, hogy egyet se.
1: Viszont vannak olyan szafarik, ahol behajt a civil autóból, az egyetlen, itt kitérjünk csak, hogy ne szállj ki. Japán turisták természetesen kiszálltak.
3: Uzsonna.
1: Nem egy olyan videó dobott föl nekem egy időben, amíg le nem tiltottam ezeket, hogy kiszáll a néni, mert azt gondolja, hogy hát ő ott nincs veszélybe, és elindul a kocsitól 3 méterre.
4: És az a durva, hogy a Darwin elmélet így sem működik, mert ugye ezekből egyre kevesebbnek kéne lennie. De nem az van,
3: hogy a japánok oda járnak meghalni?
1: Egyébként ez lehet, hogy ez egy ilyen szakrális folyamatú, hogy elmennek egy nemzeti parkba, és meghaladták magukat.
3: Egyen meg egy oroszlán.
1: Igen.
3: És azt szeretném még kérdezni, mert kicsit az előzőben beszéltek erről, hogy például amikor befekszel a természetbe, hogy a telefon, ami nálad van, hogy az zavarja az állatokat, vagy nem zavarja az állatokat? Nincs ilyen, tehát nincs, mert ugye mi beszélünk erről sokat, hogy a telefonnak van, hogy egy ilyen kisugárzása, vagy egy ilyen rezgése, valami jelet ad, hogy azt ők érzékelik, vagy nem érzékelik.
1: Hogy hív fel a pizzafutára, megjött a kaját?
4: Nem tudom megmondani, volt már olyan érzésem, amikor azt hittem, hogy megmagyarázhatatlan dolog miatt nem, tehát minden működik, és mégis fél, és nem jön oda, és nem tudhatja, hogy ott vagyok. Tehát biztos, hogy vannak olyan érzékszerveink, amik nem csak magasabbak, mint a miénk, hanem más dimenzióban is vannak, de ez bizonyítani nem tudom. Egyszerűen egy érzés, amikor látod a viselkedésen, hogy valami nem oké, de nem láthatja, nem hallhatja, nem érezheti, hogy ott vagyok, de mégis van valami, hogy ez emiatt van, vagy csak véletlenbeesés, és ezt nem tudom megmondani.
3: Röhögnek rajtad ilyenkor, hogy nézd már, ez azt, hogy nem látjuk
4: túl. Igen.
2: Mutassuk már neki valamit.
4: Igen. Hát tudnánk együttműködni, mert ha csak néha csak egy másodperccel azt csinálnák, amit én szeretnék, akkor
3: Akkor már nagyon sok kellett lenne. Igen.
1: Kérdezi egy hallgató, anélkül, hogy a zsebben turkán, hogy hogyan monetizálod ezt a tevékenységet? Tehát a szponzoraid vannak, mert azt tényleg, hogy kimész 50-60 napra, meg hogy ilyen alázattal vagy a természet iránt is így szereted, de ezért valamiből neked is felszerelést kell venni, kaját kell venni, tehát hogyan tudod ezt pénzé formálni, ezt a fajta természet szeretetet és tudást, ami benned van?
4: Az a kérdés, hogy ebből meg lehet ebből élni. Hát, hogyha valaki valamit nagyon magas színvonalon csinál, és nyitotta a világ dolga és a változásokra, akkor mindenből meg lehet élni. Tehát nekem nincs konkrét olyan dolog, hogy abból élek, hanem sok különböző tevékenységet, a képek eladása, az előadások, a képek különböző célú felhasználása, mindenfajta olyan dolog, ami nem is biztos, hogy közvetlen kapcsolatban van már magával a fotózással. Én ezt annak köszönhetem, hogy valamit próbáltam újszerű látásmódban, nagyon magas színvonalon csinálni, és így igyekeztem mindig kevesebb pénzt költeni, mint amennyit kerestem, és akkor nem kerültem bajba.
1: Ez még nagy igazság. Költs kevesebbet, mint amennyit van. Ez olyan, mintha ezt a természet adta volna, ezt a tanácsot. Milyen egyszerű, és milyen könnyű, és milyen igaz egyébként.
3: A második amúgy, aki ugyanebben van, hát a Növényi Norbi is ugyanezt mondta.
1: Igen.
3: És hogy tulajdonképpen az van, hogyha van valami, ami beszippant, ami a szenvedélyed, akkor megoldod.
1: Akkor előbb-utóbb úgyis megérkezik.
4: Igen, nagyon akarod, muszáj, hogy megoldjad, és ha valamire nagyon vágysz, akkor azért fogsz dolgozni. De én szerencsére elmondhatom, hogy már nagyon hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem dolgozom pénzért, hanem valamit csinálok, valamit szeretek csinálni. És a járulékos haszna az, hogy egyébként mindig van benne pénz.
1: Hát Bence, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Hosszabb lett a beszélgetés, mint terveztük, de nagyon-nagyon élveztük. Azért októberben mi majd olvassuk a híreket, bár mondtad, hogy az esélytelenek nyugalmával mész a vörös szőnyegre Londonba. Nagyon drukkolunk, hát ha valami szóval történik.
3: Szóval, ha kell kísérő.
4: Köszönöm a meghívást is.
1: Az sem baj, ha nem, de hogy a fotóidat nagyon szeretjük, és reméljük, hogy valamikor még vendégül tudunk látni. Bence, köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon élvezetes beszélgetés volt. 3 perc van pontosan, 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérne!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamarosan

és nyerje meg a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapat.

0: Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 17 férőhellyel bővül a miskolci hajlék szociális otthon. Rekordmennyiségi hulladékot gyűjtöttek össze a Bodrog és a Tisza átterében. Gyenge almatermés várható hazánkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Több idős hajléktalan ember tudnak fogadni a miskolci hajlék szociális otthonban. A Magyar Vöröskereszt által működtetett intézmény eddig 60 férőhelyen rendelkezett, most további 17-et alakítottak ki. 6-3 ágyas és egy 2 ágyas szoba készült, utóbbiban akár házas párokat is el tudnak helyezni, írja a Minap. A többi helyet nők számára tartják fenn. Az épületrészt Miskolc önkormányzata adta át térítésmentesen, a felújítás pedig a Vöröskereszt vármegyei szervezete saját forrásból végezte. A működés és engedély megszerzése után várhatóan októbertől fogadhatnak további lakókat. Rekordmennyiségű, csak nem 20 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a nyárvégi környezetvédelmi táborokban a Bodrog és a Tisza átterében. A Petkupa Egyesület közleményéből kiderül, hogy a csapatok az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszokon versengtek egymással, és nem csak összegyűjtötték a palackokat, hanem az újrahasznosítás jegyében szét is vállalkozott.

0: szaggatták az eldobált műanyagot. A rendezvényen egy újrahasznosított műanyagból készült 4 személyes kenu is részt vett, amelynek nagy részét szelektált tiszai és bodrogi műanyag hulladékból állították elő. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható Magyarországon, idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét.
1: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak, de az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
0: Ma a fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap hajnalra 10-18, délután 26-31 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió.
4: Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
5: Szántóföldet vásárolnánk.
4: Igen.
6: Ócsón sokat.
4: Ócsón, ócsón sokat, igen.
5: Hektárokra van szükségünk. Ez mennyire jó ki van.
4: Na, hát Bence Zseni gyerekek, nagyon, nagyon sokáig hallgatnám még az ember, tényleg elképesztő történetek. Nagyon érdekes srác önmagában, mint jelenség, mint karakter, amit csinál, amilyen képeket készít, az egész srác tényleg nagyon jó. Jó kis beszélgetés volt, hosszabb volt, de nem baj, mi szerettük, reméljük, hogy ti is sok visszajelzés jön, hogy nagyon szerettétek, úgyhogy köszönjük. Köszönjük szépen, aki lemaradt, érdemes visszahallgatni kocsiban, este, csak úgy elmerülni ebben a világban, amit így Bence behozott. Azért ez egy nagyon, hát nem is azt mondom, hogy kihaló félben lévő világ, de így nekünk azért nagyon városiaknak azért egy ilyet hallani, ez mindig nagy élmény, hogy valaki így van benne a természetben, és így merül el ebben, ez egészen egyedi. Talán inspiráló is egy-két embernek, hogy nem így élni, de letenni egy-két dolgot, kicsit jobban visszatalálni magához, a természethez, tök jó. Jó kis beszélgetés volt.
5: Megkeressétek meg őt az interneten, hogyha részt akartok venni a projektjeiben.
4: Abszolút, abszolút meg lehet, így van. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Nyalerekről beszélgettünk korán reggel. Eszter nekem adott kanalat, másokat parlagó hagyott heverni, hát ez bedobta a kavicsot a tóba.
6: Megkavartad az állóvizet.
4: Megkavarta az állóvizet, a kanágét és a csiamag ügy az reggel odavágott.
5: Ne haragudj, Feri. Te mondod nekem, hogy sátán vagyok. Én vagyok a sátán.
6: Jó, majd
5: de bárányből bebújt partos
6: vagy. De én visszatérek az Anya Szent Egyház Szent Kevelébe.
5: De ott már nem várnak, Feri, nem várnak. Azon.
4: Feri és Zsül nem kapott kanalat a reggelihez, és ez elindított egy folyamatot, ebből témánk lett.
5: A reggelihez, amire nem volt időnk!
4: Igen, amit egyébként nem tudtunk megenni, mert megszólás volt, és kidobtak magyar fiatalokat egy Krükk-szigeti étteremről, egy horvát étteremről, mert csak palacsintát rendeltek. Kicsit belementünk ebbe, hogy jogos, vagy sem.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
4: Miért csinálják? Fejtsük meg, mi a lélektana akkor? Tehát, hogy előléptetés, fizetésemelés, alázat.
6: Hát csak a jó pozíció már.
4: Jó pozíció, kevés önismeret.
5: Csinálják? Figyelj, ha ezt akarod éreztetni valakivel, hogy te is szívesen alámész, akkor szerintem azt kell csinálni, sokkal elegánsabb, hogy amikor belép az ajtón, akkor letérdelsz, magad elégedül a kezeidet, és az egyiket még megtart, és az a széthúzott a farpofáidat. És akkor ezzel tudod jelezni számára a dominanciát.
6: Jó, de előtte izével nyelven letakarítod a cipőjét.
5: Nem csak lehet, és széthúzod a parfumáját, és azt mondod, hogy jó reggelt.
4: Figyelj, kolléga, volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
6: Pontos gyerekek.
4: Mi mekkora nyaller? Azt a mindenségit neki.
5: De ez olyan gusztustan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
4: Egyébként meg igen. Eddig igen.
6: Van, aki szereti ezek szerint.
4: Én lettem az intézményvezető főorvos, asszisztense, az addig olyan kolléga, aki semmibe bevett, meghívott barbecue partira hozzájuk. De nem azért, mert te most főnök vagy, csak eddig nem mertelek
6: ez
4: meghívni.
6: Ez volt a duma, persze.
5: Nem mertelek.
6: Pozícióba kerültél, fontos lettél.
4: Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosónk, ha a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg. Ehhez kell egy személyiség típus, aki ilyen.
5: Zsú, hogy ez ezzel ilyen kapcsolatban, hogy szerinted lefék van ilyen kapcsolatunk?
4: Elvigyem a kocsit, nem lemosni? Igen.
5: Figyelj, az, én nem, ha megvan minden oltásod csak akkor, mert abban a kocsiban csak nagyon bátran lehet beszállni.
4: Mikor négy meglett férfi szinte fut a nyugdíj előtt álló főnök elé, hogy jó reggelt, Péter bácsi. Milyen jól néz ki, Péter bácsi. Igen, Péter bácsi. Nagyon jó ötlet, Péter bácsi. Valahol ezt a típust azért úgy nagyon megveted, nem? Aki látod, hogy ennyire látványosan csinálja. Tehát se tartás nincs benne.
5: Jó, de olyan... hogy kell tartással csinálni, Balázs?
4: Nem tudod.
5: De biztos tudod. De,
4: hogy nem most mi vagyok még a kolikás, mert egy tartással nyaló? Nem volt sok igazán szó szerinti főnököm.
5: De miért csak ilyen vicces kedvet, hogy szervusz vezérem.
4: Szia, szőröm, nagy uram.
5: Tengermély tiszteletem, a jó reggelt kívánok.
4: Kollégán karácsonyi céges buli mindenkinek hozott 5-6 centis mézes karácsfigurát, a főnöknek A4-es lap méretűt.
6: Mindenkinek jelte van, akinek jobban.
4: Nyaralásból kollégám csak a főnöknek hozott ajándékot, már reggel 6-kor bejött, hogy becsomagolja neki. Aj, milyen emberek vannak azért. Tehát vagy mindenkinek, vagy senkinek. Csak a főnöknek ez nagyon nyaller. És becsomagolod. Igen, azt a mindenségét neki.
5: Miért nem hozott neki 2 gram aranyat, az csak így átlesz.
4: Igen, Anikó, hallod? Rólad beszélnek, Balázsék, hogy rohadnám meg. Anikó valószínűleg nagyon megtette. Megtette a dolgokat, így van. Főnöki poziban vagyok, komolyan ilyenek vannak. Engem le se szarnak ezek a mocskok.
6: Na tessék.
4: Írja valaki. Jobb az a főnök, akinek senki nem akar nyalni. Szerintem az a jó főnök, nem?
6: Hát jó, vagy jó a kollektív őket,
4: vagy nem várja el, vagy jó a kollektív alatt, jó csapatot épített.
5: Az a jó főnök, aki meg is alázza azt, aki nyalni akar neki.
4: Igen?
5: Csicska vagy? Tessék itt a kávét, miben vagy? Miben vagy, csicska vagy?
6: Cégvezetési tanácsok jönnek.
5: Igen. Van ez a könyv, tudjátok, hogy a vezető eszik utoljára. Ezt nyilván nem tudjátok, mert miért tudnátok? És akkor vezető eszik utoljára. Ez egy olyan attitűd, amivel könnyű menni szerintem, hogy egy jó vezető nem arra vágyik amúgy, hogy kinyalják a segét, amire dolgozik, hanem arra vágyik, hogy nyugalma legyen. És arra vágyik, hogy mindenkinek minden rendben legyen. És nem arra vágyik, hogy ő ki legyen emelve, és akkor így együtt éltessétek őt, mert aki ilyen vezető, az általában rossz vezető.
4: Kinek van itt igaza szerinted valójában? Csúcsidő, étterem, nagy várakozás.
6: De most azért rossz a sztori, mert menjenek a francba a horvátok, úgy vannak tele, mint az állat, érted? Tehát, hogy abban az esetben, amikor van egy 50 asztalos éttermed, és ebből 49 asztalnál teljes teltház van, és mindenki vacsorázik és iszik, akkor szerintem pont nem kéne ugatni azért, hogy van 4 ember, aki csak palacsintát eszik. Ugyanakkor meg...
5: Pontosan mennyi palacsintáról beszélünk?
4: 4 adag. Csak ezt szertezni ültek be.
5: Nem az, hogy akkor folyamatosan ették a palacsintát?
4: Nem, 4 adagot kértek.
6: Nem kértek ki 100-at, csak egy-egy adag palacsinta, mindenki gondolom egy kis víz hozzá, vagy akármi üdítő, egy pohár sör, és akkor kész, ennyi a dolog. A vállalkozói szemléletbe meg azt mondod, hogy az az asztal, az alatt az 1 óra alatt 5-szer ennyi pénzt tudott
4: igen,
6: volna.
4: Igen, bukik egy 120-150 eurót. Mondjuk, ahol egy 4 fős társaság megvacsorázik, az nagyjából Horvátországban annyi.
6: Igen.
4: Akár, lehet annyi.
6: Hát simán.
4: Vannak ilyen íratlan szabályok, hogy a pincér meghatározhatja a fogyasztási limitet?
6: Nincs.
4: Nyilván írva nem, de hogy íratlanul...
6: Abban az esetben, hogyha... De ezt egyébként ugye van egy országos szabályzás, ami kimondhatja azt, hogy mi a helyes cselekedet ebben az esetben, plusz az étterem mondhatja azt, ő kiírhatja nagy betűvel, csak akkor írja ki, hogy
4: minimum
6: este,
4: fogyasztás.
6: Így van, este 6 és este 10 óra között minimálisan fejenként 50 eurót el kell költeni. Ebben az esetben mondhatod azt, hogy ne haragudjon, kedves vendég, ki van írva, hogy 50 euró, a palacsinta meg csak 8-e.
4: Az milyen, amikor ki kell írnod? Én megértem, hogy csúcsidő meg minden, de az étterem úgy presszionál, hogy minimum 50 euró per kop, el kell költened. Tehát ez már eleve szül egy ilyen rossz szájsz, hogy nekem úgy kell beülnöm, hogy ezt el kell költenem, nem?
6: Például te este csak egy sört innál már, vagy egy valamilyen ízit italt a barátaiddal, akkor se ülsz be, akkor se ülhetsz be, mert azt mondja, hogy egyébként ő fönntartja. Szerintem paré.
5: De a magyarok ezt már rég áthidalták. ilyenkor vannak a túlárazások. Tehát palacsinta 70 ezer.
6: Ez, igen,
4: igen, igen, ezt a magyarok megoldották a Balatonon, igen. Négy lángos, két palacsinta, két víz, 22. Ők behozzák, egy eladásból behozzák a szezont, igen.
5: Nincs probléma.
4: Igen.
6: Ugyanakkor meg a másik oldalt nézve, nekik is nyáron kell kitermelni ugye az egész éves bevételüket.
4: Én nem sajnálom őket, én ezért nem jártok Horvátországba. Annyira bődületesen parasztok, hogy én nem szeretem se a horvát vendéglátást, se hogy a vendéghez állnak, se hogy bánnak a vendége. Én kifejezetten nem szeretem Horvátországot.
6: Nagyon jó dolguk van.
4: Bődületesen parasztok.
6: Hát figyelj, rengeteg vendég van, megteheti, hogy válogat. Tehát ha most ő megsértődik, a magyarok úgyis, tehát jövőre nem lesz ettől kevesebb magyar turista.
4: Nem, de kivágták őket az étteremből. Azért az kemény, hogy kiviszik őket. Ez van. És a négy fiatal srác nyilván nem akarta konfliktus, oda ment hat horvát pincér, oda ment négy srác, elmész az étterembe, de milyen megalázó, hogy kidobnak egy étterembört, mert elszel négy palacsintát. Nem, mennyire el vannak szemtelenedve, mennyire tuskók.
6: Ott meg tengeri halat, érted?
4: Igen, üljél be palacsintázni a tengerpart valami bódéshoz.
6: A palacsintázóban mennyi, ez egy étterem, érted?
4: Ilyen egy igazi étterem, na ezt válla, ezt szeretem, ilyen egy igazi étterem. Mennyi haza, főzessi anyád a palacsintát.
6: 3 hónap a szezon ott is, vagy 4, nekik is egész éves pénzt kell csinálni. Értsük meg a szegény horvát vállalkozó gyerekek.
5: Csak van ilyen ember, aki ott áll bejáratni, és így piszta.
6: Mit teszik?
4: Igen, nem.
5: Tudok palacsinta. Gyere.
4: Igen, van egy palacsinta díler. De azért az, hogy a pincér megmondja, hogy te mit tegyél, vagy mit ne egyél. Na, hát azért az izének is van vége.
6: Szíve joga az ő vállalkozása, ott a tulajdonos a háttérben, érted? Tipli van gyerekek, 7 eurós palacsintát, azt egyél a strandon, haver. Ez egy étterem.
4: Igen.
5: Azért ez elmondja, hogy a kórhelyben mire számítsunk, nem értek?
4: Direkt beülök ma csak egy somlóira. Nem, egy teára, és ott ülök 3 órát este.
6: Gyere, várunk, szeretettel.
4: Egy fekete teát fogunk meginni. Péntek este csúcsidőben felszőtök mindenkit. Menjetek el ma Ferihez. Üljetek le, és egy mentes víz. Jó?
5: Csapvíz.
4: Egy pohár csapvíz, és minden asztalnál üljetek. Osszódjatok szét.
6: Sajnos foglaltak teljes teltházban, nem tudtok leülni.
4: Laptop, szkennelőgép, csapvíz.
6: Tele vagyunk, tehát foglalt minden, azt a sajnos nem tudtok beülni.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
4: Na, itt vagyunk, és még egy recept, mert hogy péntek van, nincs is olyan péntek hangulatom, de érdekes, pedig tök de. Fura. Pedig péntek van, pedig gyerekek, de. Elment, már is belevágtunk, és már is elment egy hét. Hívjuk még a nagy hallgatóját, egy receptet meghallgatunk, és elmegyünk hallgat, aztán nagyot pihenni.
6: Ne hallgass, főzd meg, azt egyél.
5: Azt írja Kicabó, nem sátán, hanem sáti.
6: Sáti, sántán.
5: Sáti.
4: Na, itt van, már csak nem szólal. Meg haló?
7: Balázsék.
4: És kívánja. Nem lesz megszólalni. Hello, mi vagyunk, ilyen korán így van.
7: Nem tudtam, hogy adásban vagyok-e már.
4: Igen, hogy hívnak? Ciao.
7: Attila, sziasztok.
4: Igen, Attila, nagyon jót írtál, két heti témánkat, vagy hát heti két témánkat foglaltad össze. Mi a közös Máté Bence természetfotójában és a gyömrői közétkeztetésben? Mindenkinek csak egy hangyányi jutott. Nagyon jó vagy.
7: Igyekeztem, köszi.
4: Igen, ez a gyömrői ügy, erről ezt megbeszéltük a héten, hogy mi történt gyömrön. Van egy ajándékcsomagod, mindjárt megmutatjuk, hogy mit nyersz.
8: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
4: Ez egy glamping, egy jó kis safari. Van valaki, akivel el tudsz menni?
6: Máté Bence. Én
7: őszinte leszek, ide már van ilyen normál belépő, úgyhogy akkor egy kicsit így meg lesz extrázva.
4: Jó, aludjad.
7: De van persze, igen. Oké. Nagyon szépen köszi.
5: Okay. Éjszaka lehet kattogtatni a fényképezőgépet, ha úgy van.
4: Igen.
7: Igyekezni fogunk, köszi szépen.
4: Jól van, jó mulatás. Köszi, hogy írtál, vicces volt, köszi.
7: Nagyon köszi. Ciao, ciao. Szép napot,
4: sziasztok. Ciao. Milyen recept?
6: A kanálgétes mamma néhány héttel ezelőtt.
5: Kanálka néni?
6: Kanálka néni.
4: És a manókerék.
5: Ezen már lehetne csinálni OnlyFans oldal, csak egyet szeretnék mondani.
6: Ne folytasd a kanálkát.
5: Itt hagyom, igen.
6: Néhány héttel ezelőtt bedobta a rakott krumpliról, beszéltünk, hogy milyen jó,
5: és
6: ugye?
5: Hol van Feri a rakott
6: besamellel, és például, ha nem kolbászt teszel bele, hanem mondjuk dalált húst, jó fűszeres dalált húst, ezt kanállal lehet enni, tehát besamellel készült rakott krumpli van, rengeteg sajt ráolvaszta a tetejére. Besa behú.
4: Jó,
6: törlöm a kanalat.
5: Ne törölje semmit, Feri. Ezt még nem beszéljük.
6: Ezt te nem törlöd, szíved. Úgyhogy a mi Facebookunkon kim van a recept.
4: Rakott krumpli besamellel.
6: Besamelles. Nem tejfölös, az is nagyon jó, tehát nem kell most ezeket összemérni egymással, ez egy más dimenzió, de tényleg nagyon menő.
5: Azért is más dimenzió, mert nincs a stúdióban belőle.
6: Így van, mert hiszen kaptál reggelit, most még a rakott krumplit is behozom, azt itt a kanálon veszek.
5: Csofat chia pudingomat sajnálod tőlem a kanálamban. Legközelebb tudom, hogy majd kitúrom belőle szája, jó?
6: Még, ha csak chia puding lett volna.
4: Gyerekek, puszi mindenkinek, jövünk hétfőn, szép hétvégén. Sziasztok, pihenjetek, ciao, ciao.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
8: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan

0: rádió egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen,
4: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
9: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
10: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: 20, 30, sőt akár 50% kedvezmény. Születésnapi készlet kiárusítás a Szevert Centerben. Augusztus 15-től szeptember 30-ig bútorok, lakástextilek és ruházati termékek akár 50% kedvezménnyel. Ne maradjon le! Szevert Center, Miskolc, Pesti út 88-96.
13: A Mercedes-Benz Miskolc bemutatja 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-től 12-ig. Magyarország Nemzetközi Filmfesztiválja. Jegyelővétel jegy.cinefest.hu. Programok cinefest.hu.
14: A Karászi Optika idén is várja speciális szemvizsgálataival Miskolcon, a Batóház hátsó oldalán. Színtévesztés vizsgálat és azt korrigáló lencsék, kancsonsági polateszt vizsgálat, diszlexiás gyerekek olvasását segítő lencsék, rövidlátó gyerekek látásromlását lassító lencsék, kontaktlencsék. www.karasioptika.hu.
15: Génius könyváruház. Minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen.
16: www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu.
15: Miskolc, Széchenyi utca 107.
17: A Top Dog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák Top Dog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már három helyen Miskolcon.
18: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Vízgáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
19: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
5: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
19: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Tavaszi kapuautomatizálás okosan! Kaputechnika Miskolc, Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
2: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
3: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétfőn ugye elstartol a Rádió 1 konténerjáték, és már ilyen hangüzeneteket kapok Viberen a 20-as 311-111-en, mutatom.
1: Szia, ott is szólja mindenkinek, hogy ne erőlködjenek. Már meg van rendelve a trailer. Enyém lesz a konténer.
0: Kész, imádom. De jönnek gyönyörű üzenetek is, úgy is olvasom fel. Szia, Atis! Remélem, tele lesz a Rádió 1 konténer szeretettel és békével, mert sajnos a mai világban az hiányzik. És csak annyit kívánok, hogy arra érdemes személy nyerje meg. Hajrá, Rádió 1, jók vagytok, üdv, tocs! Na mi van a Rádió 1 konténerben, hölgyeim és uraim? Jöhetnek a tippek a forró drótunk 20-as 300...

0: Rádió egy csak igazi mai slágermeccs. Ha tetszett ez a zenei óra, maradjon mindenki a következőre. Mindjárt indítok ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Plastikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át. Add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétfőtől megérkezik a Rádió 1 konténer, és mondtam, hogy lehet tippelgetni, mi lesz benne. Bea azt írta, sziasztok, szerintem egy rendesen feltöltött bankkártya biztos lesz benne. Nem kell hozzá magyarázat, nem kell hozzá használati útmutató, csak működjön. Nem rossz tipp, nem rossz tipp. Gergő azt írta Miskolcról, Atis, baromi sok ajándék lesz idén is benne szerintem, de egy új ágymatrac jó lenne, ha lenne közöttük. Mostanában annyira jól esne egy olyan alvás, amiből reggel nem fáj semmi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Újra rádió egy konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a rádió egy konténerhez.
1: Rádió egy, csak igazi mai slágerben.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 2 hét és itten új Miley Cyrus album lesz. Ez csak így eszembe jutott, és van erről hír a rádió1.hu-n, és a rajongóknak jó kis csemege lehet. Na de menjünk tovább a Rádió 1-en. Hamarosan játszunk majd egy nagy kedvencet Enrique Iglesiastól. Jön David Guettától, Jennifer Lopeztől a Save Me Tonight, vagy éppen ez a Fastboytól, Good Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hétfőn végre megérkezik a Rádió 1 konténer, és Niki Kecskemétről azt írta SMS-en, hogy a sok ajándék között szívesen látna egy menő, több százezer forint értékű kávéfőzőt is. Egy olyat, ami minden reggel elkészíteni helyette a kávéját, és azt is megkérdezné, na, hogy vagy ma, kisgazdám? Laci meg azt írta, szia Ati, szerintem egy hajóút lesz a konténerben. Tavaly nem volt, szóval idén miért ne lehetne? Drága Rádió 1-esek, ha

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megmutatnám, hogy mi történik most a Rádió 1 konténernél. A szélszes kollégák ellenőrzik, hogy minden rendben van-e az ajtóval. Hétfőtől megpróbáljuk kinyitni együtt, drága Rádió 1-esek. Most viszont a Daily Mix indul ezzel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
6: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
10: Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Több hajléktalan embert tudnak fogadni a Miskolci Hajlék Szociális Otthonban. A Magyar Vöröskereszt által működtetett intézmény eddig 60 férőhelyen rendelkezett, most további 17-et alakítottak ki. 6 háromágyas és egy kétágyas szoba készült. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola informatikai oktatását támogatta a Rotary Klub Miskolc tapolcai szervezete. 3D nyomtatót és hozzá minden szükséges kelléket vásároltak. A több mint 600 000 forint értékű csomagrésze egy laptop is. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 000 tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál. A gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Ma fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen. 27-33 fokot mérhetünk. Csapadék sehol sem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai

ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy mindenkinek kellemes időtöltést kívánok. Nagyon remélem, hogy jól telik a mai nap a stúdióban, már Kis Gábor a következő órákat töltjük együtt itt Miskolcon és környékünkön. Rengeteg jó zene jön egymás után, 12 és 13 óra között a popi és dance dalokat játszom, ezek szólnak a Rádió 1 Daily Mixében, és itt is van rögtön a Rádió 1 egyik DJ-től egy saját szerzemény, egy újdonság, Regál Lilia az, aki érkezik, ez a Heal Me.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert sok napsütésre készülhetünk majd holnap, de hidegfronti hatás az, ami felhőket varázsolhat az égre, akár futó zápor zivatart is megtapasztalhatunk itt Miskolcon, illetve nyugati szelet, élénk erős lökésekkel, 24 és 34 fok közötti hőmérséklet, ez vár bennünket. A folytatás pedig Bibi Rexáé, aki pár hete rukkolt ki a Dirty Blonde című lemezével, jön egy Faithless remake-erről, a New Religion. Deep.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy szeptember 4-e péntek van ma, és a Rozáliák ünnepelnek névnapot. Isten éltese valamennyi őket itt Miskolcon és a környéken, ha születésnaposokra szintén gondolunk, és jár a virtuális fülhúzogatás. Na meg egy dal egy német lánytól, aki egy tévés tehetségkutatóban, a Voice Kids-ben tűnt fel annak idején. David Puentes-zel közös a mostani dala, a legfrissebb. A címe az, hogy Golden Summer.

0: ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert hogy szalad az idő ezen a pénteken, jönnek a kedvencek, a következő óra is tartol rögtön, és nem fogunk unatkozni, na ezt garantálom. Egy olasz DJ-vel emelünk a tempón. Hype Azon eddigi legnagyobb durranása szólal meg itt a Rádió 1-en, az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igaz.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy kellemes pénteket mindenkinek továbbra is. A mikrofon mögött még mindig Kis Gábor. A mai naptól egészen 22-ig tart a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Ennek kapcsán, ennek fesztivál igazgatójával, Bíró Tiborral beszélgetek. Kísérő programok idén is akadnak. Melyek lesznek ezek, Tibor?
1: Elsőként emelném ki, hogy a Miskolci Szimfonikus Zenekarral együttműködésben idén is lesz egy filmzenei koncert. Ezúttal John Williams zenéjéből, az ő általa szerzett zenékből, amelyek számos ismert Oscar-díjas és nálunk is nagyon ismert filmnek a zenéjét szerezte. Csak hogy néhányat említsek, a Csillagok háborúja, az E.T., az Indiana Jones filmek zenéje fog felcsendülni ezen a koncerten, amelyből két előadás is lesz, egyik csütörtökön, a másik pedig a fesztivál zárását követő vasárnap. De ezen túlmenően a Csengei kertben is ismét lesznek szabadtéri vetítések 4 alkalommal, és 2 koncertre is sor fog majd kerülni a Csengei kertben. És hát szakmai programokból is bőségesen lesz választék. Már évek óta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal közösen egy konferenciát szervezünk, és itt a kortárs média kultúra aktuális problémáiról lesznek neves meghívott előadók, akik közreműködnek majd. Workshopot is rendezünk gimnazista gyerekek számára a médiatudatosság témakörében. Azon kívül megemlíteném még, hogy az Otthonunk Miskolc program idén is gazdag kínálattal rendelkezik, hiszen a miskolci alkotók közül Kerényi László, aki minden évben egy-egy miskolci témával jelentkezik, és idén egy orvost állít a középpontjába a filmje, és dr. Mátyás Lajos osztályvezető főorvos életpályájáról, munkásságáról készült dokumentumfilmet fogjuk látni majd, valamint lesz a miskolci híres zenészről, Fülesről egy film, ami a emlék koncertjét eleveníti majd fel, és lesz még egy 54 négyzetméter című animációs dokumentumfilm, ami szintén miskolci alkotói.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad nekünk ezeket, a beszélgetés teljes változatát a mizumiskolc.hu oldalon is meg lehet hallgatni. Selena Gomez-zel folytatjuk tovább, most rögtön itt a Rádió 1-en. Ez a Single Soon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy finoman hajtsunk, óvatosan nehogy beleszaladjunk a trafiba. A 3-ason Bükke Brányi és Vatta között, a 26-oson Bár Éve és Putnok között, illetve a 37-esen Sárospataki és Sátoraljóihely között ennek lehet esélye, ahogy a Harsányi úton is itt Miskolcon.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Reid Alton énekel, jön tőle a

Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger megy, a nyárias jellegű időjárás pedig itt van még velünk, holnap is sok napsütésre számíthatunk itt Miskolcon, bár egy hideg front az bizony több felhőt hozhat az égre, futó zápor, zivatar kialakulhat, de lesznek pontok, ahol csapadékmentes lesz az idő teljes egészében, a nyugatias szelet érezzük majd élénknek, 24 és 34 fok közötti hőmérsékletre számítsunk. Shakira következik most, és az egyik idei VB himnusz, sőt, a legsikeresebb. Ez a Die Die itt a Rádió 1-en.

A 96.3 rádió egy csak igazi mai sláger, mert ha kell egy olyan dal, ami kapcsán eszünkbe jut majd a 2026-os nyár, akkor lehet ez Alex Kenji-től a Bumble. Ez legalább akkora ikonikus sláger, mint mondjuk a Sound of Silence volt. Kitörölhetetlen az emlékezetünkből. Ezt meghallgatjuk, Györke Attila jön a mikrofon mögé, úgyhogy nem sokára helyet cserélünk a keverőpult mögött, mi pedig holnap találkozhatunk ismét. Délben várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Előre is kellemes hétvégét, Kis Gábort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

konténer a tulajdonosát keresi. Összeszedtünk egy konténernyi nyereményt, és bezártuk. Csak egyetlen egy kulcs, ami kinyitja. Na, ezt kell majd megtalálni a játékainkban. Végre eljön az idő, amikor mindenki a rádió egy konténerről beszél majd, és nem Taylor Swift esküvőjéről, mert hogy arról még mindig beszélnek az emberek 3 hónappal később is. Nem is értem.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: érdemes kerülni. Ábel pedig azt írta Viberen, hogy az M5-ösön 3 kilométeres a sor Röszke felé Lajos Mizsérél. Úgyhogy kitartás mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója

0: Egy csak igazi mai sláger megy, jó zenékből pedig nincs hiány. Jön majd a nagy Rádió 1-es klasszikus Train-től a Drive-By, Gorgon City és a Foolproof előkészítve, és ez is. Mindjárt jön az infók után a Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A jövő héten elstartol az őrület a Rádió 1 konténer, amiben ugye elrejtettünk egy nagy összegű nyereményt, vagy nyereményeket. Nem tudom, hogy idén mit rejthet, én is a hallgatókkal játszom majd. Aki viszont megtalálja a Rádió 1 konténer kulcsát, az nagyon-nagyon fog örülni, ebben teljesen biztos vagyok. Robi Békés Csabáról azt írta, szerintem egy komplett házi mozi van a Rádió 1 konténerben, óriás tévé, kanapé, hangrendszer, minden. Ha megnyerem, viszem velük a konténert és a kulcsot is, és beköltözöm. Kata dobott egy SMS, szerinte idén egy repülőjegy biztosan lesz benne, valahová, ahol télen is nyár van. Azt írta Kata, engem nem érdekelne, hogy hova szól, csak legyen rajta az én nevem. Oké, hétfőtől játszunk, jön a Rádió 1 konténer.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Ma 5 órától a Live Mixben Loving Arms mixel majd. Én Györki Attila vagyok, aki a következő zenei óráért felel. Szemfelttel kezdek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik, több, mint gondolnád.
4: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
5: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Az idei ősz nagy rádiós popslágere a nyárról szól. Jön a friss Loitól és a DJ-től David Puentes-től. Mindkettejükben közös, hogy egészen fiatalon kerültek közel a zenéhez. David Puentes például 15 évesen egy ibizai nyaralás során került kapcsolatba DJ-kkel, tőlük inspirálódott.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Nyugodtnak tűnik a közlekedés az országban, kevés infót kaptam, egészen pontosan egyet. Level küldte a Vibert, hogy dolgoznak az M60-ason, az M6-os felé haladó oldalon. A 6-os és az M6-os között kell erre számítani, csak egy sávon lehet itt haladni, a Szajki pihenőbe sem lehet behajtani. Bárki bármit lát, még szóljon, 20-as 311-111 a forrodrót SMS telefon Viber.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A Rádió 1 konténert készítjük, a kulcsokat gyártjuk, az ajándékokat pakoljuk, hétfőre, drága Rádió 1-esek, minden készen áll, és megindulhat az idei ősz legnagyobb őrülete, a játék egy konténernyi nyereményért. Start!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től ma is jön a Live Mix, 2 órás lesz, és Loving Arms lesz a DJ-nk. Addig én Györke Attila játszom sorban egymás után mindenki kedvenc igazi mai slágereit, és Tóth Abigail Accent közös dalával kezdem az újabb órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
2: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túróstáska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Mennyire megy föl a púzus, hogy az adrenalin, amikor még nem látod, de hallod, hogy jön. Tehát már tudod, hogy jön az elefánt, lehet, hogy 150 egyszerre jön be neked majd a lesre, de hogy hallod, hogy érkezik. Van egy kis vérnyomás
9: plafon,
8: emelkedés?
9: Plafonon. Tehát plafonon akkor érdemes látni a mérőt. Nem, nem az elefánt miatt, hogy most hogy ki fog szedni a lesbe is meg, hanem hogy amikor benne van a ugye a 8 év témaüldözés után ott van a lehetőség, és tudod, hogy
8: hallott, hogy jön. Hallott, hogy jön.
9: Az a pillanat. Mert jön a villám, mert jön az elefánt, mert minden összeállt, itt van a fényképezőgép, nem merül az akkumulátor.
8: Úristen.
9: És most van az, hogy most belövöm a 11-es, vagy nem.
8: Szívdobogás, adrenalin.
9: Nagyon, nagyon brutális. Tehát ez egy ilyen stroke közeli állapot, és amikor látod, hogy az esély elment, akkor persze lehet erre. Amikor meg belőtted a labdát, és tudod, hogy na ez volt a hosszabbítás utáni utolsó 11-es, akkor az egy ilyen nagyon magas.
10: Volt majd rá kiabáltál állatra?
9: Kérdési állapot.
8: Megvan!
9: Hát halkan igen. Tehát, hogy ő nem hallotta, de hogy azért megvan a gól öröm.
8: Az exponás pillanatában tudod, hogy megvan?
9: Vagy csak amikor tudom,
8: érzed. Tehát nem is látod, de érzed.
9: És nagy önuralom kell ahhoz, hogy ne nézd vissza, mert lehet, hogy jön még egy esély, ami még jobb lesz, amire nem is számítottál.
8: Ja, tehát nem nézel rá a kijelzőre, csak lősz. Milyen közel van hozzád az elefánt? Mennyire hallod a lépését, hallod a szuszogását, mi a közelség?
9: Az elefántnak lépését nem lehet hallani, mert nagyon puhán lép. Nem úgy van, mint a filmekben, hogy így
8: a
9: pohárba gyűrűzik, hanem nagyon-nagyon puhán
8: csinál,
9: lép, és ez csak megjelenik.
8: Annyi hangja van. Én már földszinten hallom.
9: Annyi hangja van.
8: Érted? Hát borogatja a kukákat, érted? Rúgtok, szuszok. Hol a reggelim?
9: Kanalat, Feri, kanalat!
8: De ő nem tudja, hogy te ott vagy, te meg nem hallod, hogy jön.
9: Vagy nem érdekel, hogy ott vagyok.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. 23 miskolci önkormányzati épület energiafelhasználását teszik hatékonyabbá. A város mintegy 225 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert egy új energiamenedzsment rendszer kialakítására. A munkálatok várhatóan 2027. október végére befejeződnek. Kaspár Sándor kapja a 22. Színefeszt életműdíjat. A Kossuth Jászai Mar és Páger Antal díjas színész több mint 70 filmben szerepelt. A Miskolci Filmfesztiválra a világ számos pontjáról érkeznek vendégek. A nyári szünet után ismét két hetente tartanak állatsimogatással egybefűzött nyílt napot a Miskolci Állategészségügyi Telepen. Most hétvégén is várják az érdeklődőket. A kutyabarátok sétálhatnak a telep védenceivel. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat, 24-34 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igaz, mai sláger megy. Jövő hét hétfőtől egy ország kezdi lázasan vadászni a Rádió 1 konténer nyitó kulcsát. Még nem tudni, hogy mi van benne, de valaki megnyeri majd. Tessék jönni velünk játszani hétfőtől!

0: ez a Rádió 1, 16 óra 17 perc közlekedési infók. Nagyon sokan írták, hogy nyár nincs, de nagyon péntek van az M7-esen a Balaton felé. Már a fővárost elhagyva az M1-es, M7-es kivezetőtől fullon van. Baleset volt az egyes főúton Tatánál, a Szomódi elágazásnál félpályán lehet csak menni, írta Basa. Négyes főút Karambol volt Hajdúszoboszlónál, itt is félpályás lezárás van, tudtam meg Zsoltól. És Viki azt írta, Budapesten, a belvárosban a Petőfi térnél van dugó az Erzsébet híd előtt. Ha van még hír, jöhet, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: adásban is ilyen zenét hozok az infók után, mint a Bambolé.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
4: Hát a 80-as maratonra.
3: 80 kilométer?
4: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
5: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
6: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
8: Egy kilogramm csont nélküli Regnum sertéslapocka. Csak 1299 forint.
7: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencsénkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
13: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
15: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Itt a Rádió 1, 16 óra 42 perc, közlekedési hírek. Kovács küldte az infót, hogy belassul Budapesten a második kerületben a Törökvész út a Pusztaszeri körönd után. Nemrég megtudtuk, hogy az ötödik kerület is lassú, a Petőfi térnél van dugó az Erzsébet híd előtt. Sokan írták, hogy rottyon van az M7-es Balaton felé a fővárost elhagyva, már az M1-es M7-es kivezetőtől, az 1-es főúton pedig volt egy baleset Tatárnál, a Szomódi elágazásnál félpályán lehet csak haladni.

0: újra jön az őrület. Hallgassa a Rádió 1-et, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió 1 konténerhez.
1: Szia, Gábor vagyok. Szuper a rádió, és csak itt tovább kötöm a...

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től a Live Mixben, Kabai Andristól, Loving Arms-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamarosan.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Clubsmart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Vízgáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
15: A Mercedes-Benz Miskolc bemutatja... 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, szeptember 4-től 12-ig. Magyarország Nemzetközi Filmfesztiválja. Jegyelővétel jegy.cinefest.hu. Programok cinefest.hu.
16: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
17: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
16: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
19: stílus, védelem, minőség. Ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóliázás a kőfelverődések ellen és az autót stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt. Miskolc, Sétány utca 2. autodesignstudio.hu. Auto Design Studio. A tökéletes választás.
20: Tavaszi kapu automatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
21: A Top Dog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák Top Dog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már 3 helyen Miskolcon.
1: Reklámot hallottak.
22: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
23: Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. Több hajléktalan embert tudnak fogadni a Miskolci Hajlék Szociális Otthonban. A Magyar Vöröskereszt által működtetett intézmény eddig 60 férőhelye rendelkezett, most további 17-et alakítottak ki. 6 háromágyas és egy kétágyas szoba készült. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola informatikai oktatását támogatta a Rotary Klub Miskolc tapolcai szervezete. 3D nyomtatót és hozzá minden szükséges kelléket vásároltak. A több mint 600 ezer forint értékű csomag része egy laptop is. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon, idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál. A gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat, 24-34 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Rádió E! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel.

0: Jó, hát itt megyünk, na, megyünk, igen. Én vagyok a Temus Geri, a Temurral rendelt Juhász Geri, és ilyenkor nem feltétlenül mindig megy úgy a műsor, ahogy kell, de hát nézegetem itt a pultot, hogy bekapcsoltam-e mindent, és nem sikerült. Mellettem Loving Arms, Kavai Andris, hello!
1: Hello, Atis, hello mindenkinek! Én meg itt nézem, hogy mondom, az én gépezetemben van hiba. Azt tudjuk, hogy alapból igen, de hogy ennyire, mondom, én nem hallok semmit.
0: Nem, nálam.
1: De minden esetre az a lényeg, hogy megjöttünk, elindult, megjelent a technikus csapat is.
0: Hát most már egy kicsit ver a szíve Márknak.
1: Igen. Márk, egyet jegyez meg, hogyha Andris itt van, tuti van valami gebasz.
0: Meg ha az at is. Andrisom, figyelj, ez egy mix műsor, toljuk a zenét, beszéljünk keveset, mivel indítunk?
1: Egy szuper jó zenével felpörgetünk mindenkit a hétvége előtt, szeptember első hétvégéje előtt, vagy az ősz első hétvége előtt, úgyhogy egy az üzenetünk Atissal mindenkinek, hogy Wonderful Life, Purple Disco Machine előadásában, úgyhogy maradjatok velünk a délutáni Live Mixben, itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Ez a Live Mix Summer Edition. Két órán keresztül mixel nekünk Kavai Andris, aki szívecskét mutogat nekem, de miért?
1: Hát neked is mutatom.
0: Ja, meg hát itt vagyunk, igen. TikTokon, igen. YouTube-on mindenki látja.
1: Igen, YouTube-on azt írják, hogy imádunk Atis, imádunk Andris, úgyhogy nekik ment a szív. YouTube-on, TikTokon összekeverik itt a dolgokat.
0: Mindenhol ír.

0: után szerintem a szülők is megérdemelnek egy kis pihenést, Andris mixe pedig pont jó aláfestés hozzá.
1: Andris nagyon igyekszik, hogy összeszedje a hétvégéteket, megalapozza a hétvégi hangulatot, de meg így a péntek délután hangulatát.
0: Még egy üzenet Rékától, hello, kocsiban hallgatunk titeket, a gyerekek is pörögnek veletek, mindenki fárad, de olyan jó a hangulat nálatok, hogy mosolygunk, bulizzunk, miközben utazunk. Andris, nagyon jók a zenék, köszönjük!
1: A következő is nagyon jó lesz, zenéjünkat is.
0: Menjünk tovább.
1: Megyünk egy igazi nagy kedvenccel, amit így szeptember elején is megállja a helyét, ez Ökcent és a Don't Leave, úgyhogy ezzel megyünk jó hangulattal tovább itt a délutáni Lime Mixben. Maradjatok Attissal és velem a Lamingham Szalt.

0: Megy ez a Live Mix Summer Edition, két órán keresztül szól a mix. Mellettem Loving Arms, Kabai Andris, hello!
1: Hello Atis, hello mindenkinek!
0: Óriási élet van, fel vagyunk ugye a TikTokon, fel vagyunk a YouTube-on, jönnek a Viberek, az SMS-eket, nagyon

0: tartó hallgatónak.
1: Ó, Geri, nagyon szépen köszönjük, ezt szerinted a mi Gerink lehet?
0: Nagyon remélem. Tomi írta, sziasztok, focizunk a haverokkal, és közben a rádió egy szól. Minden napra kérünk ilyen Loving Arms zenéket, annyira bejön, hogy sokszor uglárunk a pályán foci helyett. Nagy pacsi Andrisnak.
1: Mondjuk ezt a foci meccset megnézném. Én megmondom őszintén, hogy annyira közel nem áll hozzám a foci, úgyhogy ezért ne kövezzetek meg, de azért egy ilyen foci meccset, vagy egy ilyen foci meccsen én is részt vennék. Ahol megy a bulizás, az ugrálás, jó lehet ez.
0: Jaj, de jó zene indult el.

0: hogy mivel megyünk tovább?
1: Hát nem is tudom, hogy mondjam.
0: Hát kívánság műsor majd héttől lesz.
1: Igen, de minden esetre más tudtok kérni, mert például kértek tőlünk szíveket TikTokon, ezt nagyon szívesen mutatjuk, ahogy ezt Szandi is írja, már ki is rakta TikTokra, vagy Instagramra. Na minden esetre menjünk jó zenékkel tovább. Ma este ott is nem alszunk, mert hogy bulizunk, itt van a hétvége. Viszont a dal szerint Sleep Tonight, úgyhogy Svidrisco és Rehab Sunfair közösségében megyünk tovább itt a délutáni Live Mixben. Megéri Atissal és Levelem Andrissal, azaz a Lovingham-szal itt maradni a Rádió 1-en.

0: Gyermegy, ez a Live Mix, és van itt még egy óránk. Kérdezzük, hogy miben vannak a hallgatók. Vikike írta, sziasztok, mi Siófokon vagyunk anyukámmal, csajos hétvégén. Innen hallgatjuk a Rádió Egyet, szeretünk titeket.
1: Jó, ez nagyon jó hangzik. A csajos hétvégéket szeretjük.
0: Kitartás mindenkinek az M7-esen, ez a Balatonról jutott eszembe, mert nagyon sokan írták, hogy fullom van már Budapesttől, az M1-es, M7-es kivezetőtől, úgyhogy ha bedugultatok, akkor nagy hangerőt kérünk a Rádió 1-nek, mert hogy a mix folytatódik, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 7 óráig mixelünk. Andris, mi lesz a következő óra első dal, amivel készülsz?
1: Na várj, ebben a másodpercben ki is találom. Hát úgy látom, hogy kamaráddal indítjuk a következő órát, úgyhogy egy jó beamine-ra mindenki készüljön fel, már csak emiatt is megéri velünk maradni.
0: Maradjatok velünk, egy órán keresztül mixelünk még itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hírd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.

0: matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
2: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
3: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
4: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szitű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
5: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: Most megéri nálunk vásárolni. A szeptember 3-a és 6-a közötti időszakban, ha legalább 3 darab női divatcikket vásárolsz, 20% kedvezményben részesülsz. Az akció azonban csak a MyKik törzsvásárlói kártyával érvényesíthető. Kik? Több, mint gondolnád.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram, dollet rapista sajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
13: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
14: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
15: Anya, arra gondoltam, rendel...
16: Rendet raksz a szobádban.
15: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
16: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
17: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
18: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
19: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
20: Amikor ő nincs rendben, akkor akkor én sem vagyok nyugodt.
21: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
22: A Protexin kell.
23: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
25: Reklámot hallottak.
18: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: Reklám.
26: A Mercedes-Benz Miskolc bemutatja 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-től 12-ig. Magyarország Nemzetközi Filmfesztiválja. Jegyelővétel jegy.cinefest.hu. Programok cinefest.hu.
27: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
28: A Topdog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák Topdog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Topdog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már 3 helyen Miskolcon.
29: Épületgépészt keresel? Gravina Kft. Vízgáz, fűtés, klíma, hőszivattyú szerelés. www.gravina.hu. Gravina Kft. Az épületgépészet szakértője.
18: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
30: Fiatal kolléga, volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
31: 5 pontos gyerekek.
30: Mekkora nyaller? Azt a mindenségét
32: de
30: neki.
32: De ez nagyon gusztustalan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
30: Egyébként meg igen. Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosonka, a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg.
32: Zsú, egy hogy ezzel jön kapcsolatban, hogy szerinted lefék van ilyen kapcsolatunk?
18: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
25: Reklámot hallottak.
18: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
33: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. 23 miskolci önkormányzati épület energiafelhasználását teszik hatékonyabbá. A város mintegy 225 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert egy új energiamenedzsment rendszer kialakítására. A munkálatok várhatóan 2027. október végére befejeződnek. Kálspár Sándor kapja a 22. Cinefest életműdíjat. A Kossuth Jászai Mar és Páger Antal díjas színész több mint 70 filmben szerepelt. A Miskolci Filmfesztiválra a világ számos pontjáról érkeznek vendégek. A nyári szünet után ismét két hetente tartanak állatsimogatással egybefűzött nyílt napot a Miskolci Állategészségügyi Telepen. Most hétvégén is várják az érdeklődőket. A kutyabarátok sétálhatnak a telep védenceivel. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat, 24-34 fok várható.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
18: És most! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
34: És a mikrofonnál itt van a Temuron rendelt Juhász Geri, aki már is benyomta a gombot, hogy hallható legyen a zene. Mindig kell valami kis extra meglepetés, hogy ne pontosan olyan legyen a műsor, Ilálom. Mint ahogy az igazi Juhász Geri szokta ezt csinálni. És mellettem itt van Loving Arms, azaz Kabai Andrés.
35: Hello Atis, hello mindenkinek. Az a jó egyébként, hogy ezek a kis bakik mindig feldobják a műsort. Múltkor egyébként Gerivel is volt egy ilyen sztorim, de most ebben nem megyek bele.
34: Kérdezzük meg majd a programigazgatót, hogy mit gondol erről.
35: Az a jó hír, hogy még működött a belépőkártyám, amikor jöttem, de már jövő héten nem biztos, hogy fog.
34: Én azt akartam mondani, hogy akkor más rádióban ilyenkor hírek mennek, meg reklám, mi nálunk menjen a zene, Andrisom, mi jön?
35: Menjen a zene, csavarjuk oda az elsőnek, ami nem más, mint Kamrád és a Be Mine, úgyhogy a délutáni Live Mix második órájában is megéri Atissal, velem Andrissal, itt Lamingham-szal maradni itt a Rádió 1-en.
34: Rádió 1 Live Mix, Summer Edition 5-től 7-ig.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez a Live Mix Summer Edition, és egészen este 7 óráig itt vagyunk, mixelünk, sőt, Loving Arms mixel nekünk.
1: Oh, hello, hat is, még egyszer, rádió egy hallgatókat is üdvözlöm.
0: Tiszteletem, uraim, szóval az úgy volt, hogy 15 órakor bezárok, aztán maradtam kicsit varni, és aztán megszólal a mix. Így nem lehet hazasietni, most már végig tolom veletek, ölelés Rucimester.
1: Rucimester, a varázs az nagyon fontos, úgyhogy azért odafigyelj a varázsra.
0: Közlekedési infókat is kaptunk. Bebe írta, torlódik az M1-es Budapest felé Tata után a terelésben. Viktortól tudom, hogy fullon van az M7-es a Balcsi felé, az M1-es M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig. Csabesz pedig ezt írt, a teherautó hajtott árokba a 66-os főúton a 9-es kilométernél, egy sáv zárva, tehát a 66-oson.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Bármi van, még jöhet az utakról.
1: Andris? Kapok azért itt üzeneteket. Velünk van Gábor is, a legnagyobb broker, a képességgel vezet. Azt nem írta, hogy hová, de velünk van, úgyhogy jó, hogy itt vagy. Valamint pecázás közben is hallgatnak minket, Lencsiék, úgyhogy sok halat, vagy nem tudom mi a pecázás jó kívánsága, de minden esetre érezzétek jól magatokat. Adjuk hozzá Attissal a jó hangulatot, valamint a jó zenéket. Empire of the Sun, Walking on a Dream, Blondish remixével. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix 7 óráig mixeli nektek az igazi mai slágereket, Kabai Andris.
1: Hey.
0: Sziasztok!
1: Szia Atis, sziasztok!
0: Király a mai mix, éppen a fólia sátramat pakolom ki, az éjszakai hőmérséklet már annyira nem kedvez a meleg igényes szobanövényeimnek. Ilyen zemel mellett szerintem pipak végzek, írt a Marci.
1: Marci, kitartás, nekünk, most anyukámnak gyerekkoromban volt ilyen fólia sátra, én imádtam ennek az illatát. Nem tudom, hogy vagytok vele, van egy ilyen fólia sátor illatfétisem.
0: Nekem is megvan az illat, visszajön. Srácok, valamit csináljatok a zenével, ez így nem jó. Annyira jó zenéket forgattok, hogy nem tudom abba hagyni a munkát, pedig már mennék haza. Durva jók vagytok, Pacsi Zsolt.
1: Ó, Zsolt, hát máskor szól, hogyha túlórázni szeretnél, jól jön neki is plusz lóvé, akkor mi elütjük veled az időt, úgyhogy de jó, hogy itt vagy velünk.
0: És hát nem tudom, hogy ez Zsoltnak jó vagy rossz hír, de szuper jó zenékkel megyünk tovább. A icipici kis szünetünk után is rögtön egy újdonsággal, ugye?
1: Nincs mit tenni, Robin Schulz-al megyünk tovább a pici szünet után. Better Times.
0: Hamarosan.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Génius könyváruház. Minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen. www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu. Miskolc, Széchenyi utca 107.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
5: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
4: Részletek az auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
6: A Karászi Optika idén is várja speciális szemvizsgálataival Miskolcon, a Batóház hátsó oldalán. Színtévesztés vizsgálat és azt korrigáló lencsék, kancsonsági poletesztvizsgálat, diszlexiás gyerekek olvasását segítő lencsék, rövidlátó gyerekek látásromlását lassító lencsék, kontaktlencsék.
7: www.karasioptika.hu.
8: A Dobdog tudja, hogy egy boldog kutya a gazdi napját is szebbé teszi. Ezért most a 2-t fizet 3-at vihet akciónk keretében. Egy zsák Dobdog Economy 10 kg-os száraz kutya eledel, most csak 3330 forint. Az akció a készlet erejéig él. Dobdog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Már 3 helyen Miskolcon.
3: Mert a 3D

0: Ben, this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition minden nap 5-től 7-ig. Holnap is majd Kukival. Közben jönnek az üzenetek, Zoltán írta: sziasztok, remélem nem fogtok visszaállni az egy órás Live Mixre. Nagyon bomba így két órában, maradhatna még tovább.
1: Igen, közben én szíveket mutogatok, úgyhogy visszatértem én is. Én ott is egyébként, hogyha a mai napra kell visszagondolnom, én nagyon jól éreztem magamat veled.
0: Én végigugráltam, úgyhogy imádtam ezt a showt.
1: Álltunk terpezbe, utána visszaugrottunk a dropra, úgyhogy aki követett minket YouTube-on és TikTokon, az mind velünk droppolhatott, úgyhogy köszi.
0: Trixi írta: tudom, hogy nem kívánság műsor, de nekem lenne egy kívánságom még hozzá az, hogy ne legyen vége sose ennek a mixnek! Hát a kívánság műsor, Trixi, az most indul, úgyhogy majd ott fogom teljesíteni a kérésedet. Lehet, hogy véget fog érni sajnos ez a mix, de holnap után folytatjuk, sőt, itt a Rádió 1-en. Ja nem csak holnap, hát este is visszatérnek a DJ-k, 8 órától diszkós, itt 9 órától World is My Radio Show. Andris, még gyorsan annyit, hol találkozhatunk veled a közeljövőben?
1: Én megyek ma a Dunakeszire, úgyhogy bízom benne. Már írtátok itt többen, hogy majd ott találkozunk, úgyhogy bízom benne, hogy ez így is lesz. De minden esetre még egy kérdést felteszek neked, Atis. Hol van a legtöbb rapper?
0: Hol?
1: A reptéren.
0: imádom ezeket a vicceket, a hallgatók néha megörvendeztetnek vele. Most viszont tessék megörvendeztetni a dalkérésekkel. 0623111111 a forrodrót, SMS, telefon, Viber. Taylor Swift elindul a következő zenei óra. Ez az Opelite. Andris, köszi szépen, hogy itt voltál.
1: Köszi, Atis, sziasztok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind

0: interjú egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
7: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: 20, 30, sőt akár 50% kedvezmény. Születésnapi készlet kiárusítás a Szevert Centerben. Augusztus 15-től szeptember 30-ig bútorok, lakástextilek és ruházati termékek akár 50% kedvezménnyel. Ne maradjon le! Szevert Center, Miskolc, Pesti út 88-96.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Miskolcon a Futó utca 87 szám alatt. Részletek nívó.hu.
11: Stílus, védelem, minőség. Ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóliázás a kőfelverődések ellen és az autót stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt. Miskolc, Sétány utca 2. Autodesignstudio.hu. Auto Design Studio. A tökéletes választás.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszöntöm Önöket, Picsúr Erika vagyok. Több hajléktalan embert tudnak fogadni a Miskolci Hajlék Szociális Otthonban. A Magyar Vöröskereszt által működtetett intézmény eddig 60 férőhelye rendelkezett, most további 17-et alakítottak ki. 6 háromágyas és egy kétágyas szoba készült. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola informatikai oktatását támogatta a Rotary Klub Miskolc tapolcai szervezete. 3D nyomtatót és hozzá minden szükséges kelléket vásároltak. A több mint 600 000 forint értékű csomagrésze egy laptop is. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon, idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál. A gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat, 24-34 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy 6 perccel 7 után is. A mikrofonnál továbbra is a Temuról rendelt Juhász Geri. Közlekedési infók, még mindig dugó van az M7-esen a Balcsi felé. Az M1-es M7-es közös kivezető szakaszától Szofi erősítette meg most a korábbi információt. Gabó írta többször is, bedugod az M1-es Budapest felé már Tata után. A 66-oson teherautó az árokban a 9-es kilométernél tudtuk meg nemrég. Budapesten a József körút lassú, az Üllői út után a Blaha felé, de az Üllői út is bedugult a József körúttól a klinikákig.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: 0620-311-111 a rádió, egy forró drótja, az utak hírei és az üzenetek jöhetnek. Halló!
2: Hello, szia, én Kata vagyok, és szeretném kérni Shakira Die című számát. Küldöm ezt mindenkinek, aki szereti, küldöm a kislányomnak, aki ultracukin tud rá táncolni, és a férjemnek is.
0: Aki szintén ultracukin táncol rá.
2: Igen, és kívánok mindenkinek csodaszép hétvégét, és szóljon a buli a Rádió 1-en.
0: Úgy lesz, a kérésedre, a világ legkülönbözőbb.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a kívánság műsorban, egy újdonság jön. Kiknek a kérésére, kik vagytok?
1: Minát meg Saci.
0: Szevasztok, melyik lenne a dal, amit kérnétek?
1: Az Ed Sheerannek a legújabb dalát.
0: Amit Martin Garrix-el készített egyébként közösen, Repeat It. Külditek valakinek?
1: Egyébként nem, csak nekünk.
0: Senkinek ne menjen, csak nektek.
1: Igen.
0: Jó, van ilyen, nincs ezzel gond. Mit fogtok most csinálni, hogy indítom?
1: Hát elkezdünk táncolni.
0: Tökéletes válasz. Szép estét nektek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Judit írta most. Sziasztok, imádtam, hazafelé jöttem, rápillantottam a Summer Edition Mix feliratra a Rádió egy alkalmazásban. Ez az. Köszi, hogy meghosszabbítjátok a nyár feelinget. Ezen leszünk továbbra is, drága Judit. Adri pedig ezt írta, sziat is, éppen az autópályán Budapest felé tartunk, titeket hallgatva hangolódunk az estére. A Good Life című számot szeretném kérni, a 14. házassági évfordulónkat ünnepeljük majd szüleimmel, csodálatos férjemmel és három gyönyörű kislányunkkal. Vivike is kérte, itt van a vonalban, te mit csinálsz?
1: Szia, Atis! Hát, takarítok, takolászok, meg...
0: Meg a Rádió egyet hallgatod.
1: Persze, mindenképp.
0: Akkor a péntek esti takarításhoz, itt a Good Life, jó hétvégét!
1: Köszönöm szépen, neked is minden jót!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerbe egy, 8-tól már a diszkós itt mixel. A Fordrot 20-as 311-111, halló?
1: Ti Ati és Attila vagyok.
0: Ati, parancsolj!
1: Hát az aktuális kedvencemet kérném, a Tame Impala és Jenny Dracula című számát.
0: Jaj, de jó választás! Kinek küldjük el?
1: A barátaimnak, akikkel még kihasználtuk múlt hétvégén az utolsó nyári balatonozás lehetőségét. Csanádnak, Zsombornak, Tominak, Briginek. Nagyon jó napot töltöttünk együtt.
0: Na, és hát ez a dal végig kísért téged egész nyáron.
1: Igen, igen, hát a mindenféle Rádió 1-es támogatott fesztiválokon, Rádió 1 születésnap, ott is ott voltam, Strandfesztiválon.
0: De jó. A Rádió 1-es újdonságok közül akkor a Dracula, tiéd, szép estét!
1: Köszi, neked is!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind hamar.

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
9: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: A Karászi Optika idén is várja speciális szemvizsgálataival Miskolcon, a Batóház hátsó oldalán. Szintévesztés vizsgálat és azt korrigáló lencsék, kancsalsági polateszt vizsgálat, diszlexiás gyerekek olvasását segítő lencsék, rövidlátó gyerekek látásromlását lassító lencsék, kontaktlencsék. www.karasioptika.hu.
11: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
12: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauri szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
11: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. 23 miskolci önkormányzati épület energiafelhasználását teszik hatékonyabbá. A város mintegy 225 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert egy új energiamenedzsment rendszer kialakítására. A munkálatok várhatóan 2027. október végére befejeződnek. Kaspár Sándor kapja a 22. Színefeszt életműdíjat. A Kossuth Jászai Mar és Páger Antal díjas színész több mint 70 filmben szerepelt. A Miskolci Filmfesztiválra a világ számos pontjáról érkeznek vendégek. A nyári szünet után ismét két hetente tartanak állatsimogatással egybefűzött nyílt napot a miskolci állategészségügyi telepen. Most hétvégén is várják az érdeklődőket. A kutyabarátok sétálhatnak a telep védenceivel. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, futózápor, zivatar kialakulhat, 24-34 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
15: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy péntek este van, a hétvégét is indítjuk, meg a diszkósített itt van Bárány Attila, Hanvai PG és a játszoknál én DJ Junior.
17: Ladies and gentlemen, my dame, hermadat, messi, hölgyem és ujjén, fiúkánk, milyen tisztelt nagy időm. Publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
18: Hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én nem leszek itt, illetve itt vagyok, vagy itt voltam, de a lényeg az, hogy nem vagyok, mert egyébként valahol máshol vagyok, és utána meg megyek várpolótára, Bárány Attila vagyok, leszek, felvételről diszkósít.
16: Van az az ital a bólé, meg van amikor valami bam, ez meg a bambolé, és ezzel indulunk Alex Kenji lemezével, annak is DJ Junior remixével, kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai Pícsivel.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok, mert többek között a Rozáliák, Idák, Mórok, Mózesek, Rózák és Murielek, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kovács Anya, barátom a Viszlense B középből, Horváth Csaba, Szabó Leszli és Kuruc Geri a Famousből. Isten édesez ünnepelteket!
2: És megyünk tovább egy olyan dallal, ami ugye Jamaikából származik, ez egy reggaeton stílusú dal volt, de leginkább dancehall egyébként.
1: Ez zenei
2: hír, és Jugel alányult a dalnak, egy kicsit megkeverte, én
1: alányult,
2: meg megtettem, alányult, de nem elég szeretném. Így nyúlt alá egyébként, mert alányult. én még tettem alá még keményebbet, és így most
1: hát, tulajdonképpen
2: jön az
1: Jugel alányult,
2: igen, így van, szótóval, és ez a Jamaican DJ Junior remixe itt a rádió egyen, bamba,
1: ez egy dal,
2: ebben is van bam, mint a bamboléban.
0: És ez egy dal?
2: Ez egy dal, most jön itt a rádió egyen.

0: Moszkosít a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma az alányúlós DJ Csúnyról játszol. Mellett a stúdióban van egy DJ, és
1: Berenyi Attila húgel nyúlt alá, ő oda tette alá keményen.
2: Igen, igen, keményen alá tettem, de nem húgel alá. Ez fontos, meg hogy minden dalban kell egy bam.
0: Minden dalban
2: kell egy bam, ez a lényeg.
0: Ebbe is lesz.

0: nem, mondtam, hogy nem tudom.
1: Erzsébet
0: Hídai
1: fontos. Így van.
0: Jó, annyi, hogy a következőben nem lesz Bam, mert szomorú a lány egyébként, ez egy sad girl. A folytatásban, de zenei hír jön, Bebe Rexha és David Guetta, Dance Number One volt egyébként ezzel a dallal. Képzeljétek el az Egyesült Államokban a Billboard listáján. Egyetlen egy dal, igen, taszította le. A Moving to the Sun.
2: Jó, az I'm an Angel, nem
0: Igen.
2: Pedig az itt nálunk nem megy.
0: Rádió egy, az nem szeretik Angel, az Amerikában megy.
2: Nem. Ez is jó vagy. Rádió egy, csak I'm an Angel megy.
0: Most a Sad Girl a folytatásban a diszkosítben.

0: Ez a rádió egyes show-ja, a diszkosi trédiós, azt mondja, bár nem is szól.
1: Nem csinál semmit, rádiózom.
0: Csinálod, egyébként menni kell. Azt kell, hogy mondjam, az elmúlt hetem, amely ívásról van szó, tök lehoztam. 9 bulit úgy csináltam, megképzeltek, hogy kort alkoholt.
1: Na, nem igaz.
0: Jó,
1: ez nem igaz.
0: Egyedül vasárnap. Ezt akartam mondani, egyedül vasárnap.

0: cseperem, ő csepeli, akkor mondtam, hogy na jó, akkor ígyunk valamit, és akkor innentől kezdve ez volt.
1: Hazudott már.
2: Egyébként elkamusztad volna, ezt én is
3: érdem. Szerintem ez zenéhív volt.
2: Mindenféleképpen, mert ez volt az első.
3: Színes.
2: Mindenféleképpen zenéhív
0: volt. Nem itt is volt a vége.
2: Mert a vasárnap volt az első Made in Italy party egyébként, és nagyon-nagyon jó hangulatban, tehát azt kell mondani.
0: Igen, egyébként olyan itáló diszkokat játszottam, hogy amai nem ismertem őket. Nem ismerte ezeket az olaszokat, meg mit tudom, én még csináltam egyébként, vagy 10 darab dalból különböző remixeket, hogy tudjam játszani, egész jól működtek. Na, most viszont nem egy ilyen, nem megyünk tovább, hanem jön a Swedish House Mafia, meg Licky Lick közös, ez a Happiness, It's So Sad, ebben nincs van, viszont DJ Junior remix a folytatásban.

nagyon. Na, viszont most folytatjuk, és ha már diszkos itt part, akkor a diszkos itt dalával megyünk tovább, hogyha befejeződik a vokálfelvétel ez a dolog kapcsolatban, aminek ki kell egészíteni. Így ránéztem a bárányra, de úgysem mond semmit, meg kamuzik csak. Szóval akkor kijön a videó, akkor kijön majd a videóklip is, de most lejátszom itt a rádió egyen a szorít, ez a diszkos itt új dala.

0: se véle, hölgyek és urak, én azzal köszönök el tőletek, hogy ma Várpalotán bulizhattok velem. Egy privátot egyébként már most is éppen tolok. Aztán utána holnap Dunaharasztimon 8:30-kor kezdek, úgyhogy holnap is félőben leszek. Viszont utána a hajógyári klasszik keretén belül Bad Beach White Party. Nem lesz ez klasszik. Na, én játszom olyan zenét, amit egyébként oda simán el lehet képzelni, meg egyébként játszottunk is hasonlókat. De ezek most újak lesznek, jó? Én ezzel köszönök el tőletek, meg azzal, hogy holnap este 8-tól újra diszkosít a Rádió 1-en.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, tehát tessék készülni, mert szombat este vadonatúj zenéket fogtok hallani minimum 3 órában. Ezen a Bad Beach Classic White Partyn, és hát ami stabil, hogy fehérbe leszünk ott, tessék megérkezni, szavaztok.
2: Nyugodtan kérdezzétek, még én elmondom, tehát nem érti klasszik a buli, de ők újat játsz. Ez egyébként egy ilyen betegség náluk, hogy újat akarnak minden állat. Ez egy lázadás, igen, de hogyha nem tudok klasszokit, de én nem játszottam itt, de lemegyek, játszok nektek klasszikot. Bár most nem tudok szombaton, mert egyébként megyek Zsitva besenyőre, meg utána a Dani barátomnak az esküvőjén, az afterén én fogok pörgetni. Most viszont búcsúzom mindenkitől, és ez is kikerül a DJ Junior videócsatornára, kész lesz a klip hamarosan. Julien Zsebel és az Air Conditionerből csináltam egy új remixet, ezzel búcsúzom. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Lutfi Baby.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni lesz velünk ez a következő négy

0: Sőt, az imént hallott BB Rexa is jön hamarosan egy vadonatúj dallal. Most viszont érkezik Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a Webizmán Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show péntek este. Lekörözheti-e David Guetta felfedezetje magát David Guettát, és milyen nagy dobásra készült Tiesto? Na erről is szó lesz 10 után. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Lutfi Baby. The World Is Mine Radio Show starts
1: now. The world is mine. Hello mindenkinek, ha minőségi dance és house zenékre vágytok így péntek este, jó helyen vagytok, mellette még mindig Lutfi Baby, menjünk tovább.
2: Érkezik

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt, olykor bizony új zenei stílusokat is. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, aztán Pulmex jön 11-től és a Stadium X éjféltől. Két fantasztikus David Guetta dal között vagyunk éppen, ez volt a Memories. Most pedig jön egy abszolút friss megjelenés, ismerős lesz mindenkinek.
1: Egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: mögött. Hypaton érkezik most, ő egy fiatal olasz tehetség, de egyébként David Guetta fedezte fel, aztán felkarolta, elkezdett vele együtt dolgozni, több közös daluk is van már, és képzeljétek el, David Guetta nemrég egy rádió interjúban azt nyilatkozta róla, hogy szerinte Hypaton akár az ő sikereit is felülmúlhatja majd a következő években. Figyeljünk rá oda!
1: Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine radio show on Radio 1.

0: bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is Mine radio show starts now.
1: Van Hello mindenkinek, innentől tehát Coolmax a lemezjátszói mögött 110% felett leszünk mostantól minden értelemben. Szevasz, Coolmax!
2: Hello, sziasztok, Rádió 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit ma este is.
1: Tiéd a következő egy óránk, induljunk el.
2: 2026 egyik legnagyobb nyári slágerére indítom itt a sort, Gordo Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: itt vagytok, és velünk indítjátok a hétvégét. Full Max a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Számomra hihetetlen az, hogy már itt van az ősz, ugye szeptember van, viszont még mindig ezt a nyári feelinget nagyon-nagyon élem, és a Szentkeszőz feldolgozásomat nagyon-nagyon szeretétek itt a nyári turné során, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este. Hello mindenkinek, kitartást azoknak, akiknek még munkával telik az este, és hát jó pihenést, jó hétvégét azoknak, akik mára már letették a munkát. Szevasz, Paul Max.
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit.
0: És mi esténként 9-től nagyon szeretjük játszani a rezidens DJ-nk, a World is Mine Radio Show rezidens DJ-nek a dalait, mint ahogy tőled a Headlights-ot is tulajdonképpen játszotta mindenki, úgyhogy most kedveskedünk egy kicsit Christophernek.
1: A keddi rezidensünkről van szó, aki 11-től szokott zenélni, ugyanebben a sávban, mint én, és nagyon-nagyon felnézek rá, mert amit ő letett az asztalra, meg amit lefog szerintem, az nagyon-nagyon példaértékű, és nem sokan tudják szerintem, hogy van ilyen rádiós kis zenéje is, ugye ő az, aki megalkotta a Bajanát, ami elég húzós, elég klubsláger, és ugye tavaly évben tarolt minden zenei platformon, viszont van tőle egy ilyen One Night, amit a Dubs-zal készített, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió Show péntek este, Pull Max a lemezjátszói mögött, vele jön lassan a finálé, az utolsó 15 perc, aztán már még látod a Stadium X is, éjfél és éjjel egy között, és hát nagyon fogjátok szeretni a következő dalt, ez egy óriási nagy fesztivál himnusz volt idén nyáron.
1: És nagyon-nagyon szeretem az ilyen house-os újragondolásokat, ez a Green Velvet, Medusa és Genesis közöse a La La La Land, és ez nekem egy abszolút favorit volt, és tényleg olyan jó az a baseline, már itt hallhatjátok, közben el is indítottam, nagyon-nagyon előremutató, nagyon különleges, és tényleg tudja azt, amit kell. Igazából ennyi erről a zenéről, hogy egy folytatásként egy exkluzív zene, La La La Land, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Rádió egyet halljátok itt a Földíz Máin Rádió Show péntek este. Hulmex tulajdonképpen saját magának forma volt az elmúlt egy órában, innen mész tovább felé.
1: így van, szeretett városomra Érdre megyek, és ott fogok zenélni, ha jól emlékszem, fél óra múlva, úgyhogy kicsit gyorsan még a telefon.
0: Akkor Pulmex, hajrá, engedlek is, jövő héten találkozunk.
1: Így van, de köszönöm szépen a mindenkinek, akik hallgattak, és az elmúlt egy hét ez nagyon durva volt, mert ahogy említettem korábban, a nyárán is durvábbat mentünk, szeptember első hetében voltam Pécsen, Zánkán, és holnap pedig Romániába is megyek, úgyhogy ott is várok, ha mindenki szeretette. Na de rohanok is Érdre, kellemes hétvégét mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok, rögtön jön a Stadium X.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort már is egy vadonatúj saját megjelenéssel kezdjük, amit Tujomóval készítettünk közösen, a dal címe Take It Higher, utána Walkertől következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-al megyünk

mindig minket fes a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile, egy saját felvétel pörgött az előbb Vibe Right címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Bassimo-tól a Rhythm Be Our God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

0: Gabe és Fetszín közösségre szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább Highsec újdonságával. Jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk. Ez lesz a Selector. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Run it up. Taking shots. To a taking off.

vintage culture újdonsága szólt az előbb Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabelle készítettünk közösen, érkezik a Pogo. Maradjatok velünk!

Ez volt Linszka újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét a saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm. Ez az Exile, velünk a Stadium Exile.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ha valaki figyel, fülel, az hallja, hogy... Igen, továbbra is a legnagyobb kedvencek szólnak megállás nélkül. Most Minellit választottam, ez a Rampampam itt a rádió egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és egy kis fesztivál hangulat. Így szeptember első hétvégén szerintem jól fog esni. Nagyon sokat bulisztunk erre, különböző eseményeken, tulajdonképpen minden jó buliban szólt, és ha Rádió 1-es fellépővel találkoztunk egy fesztiválon, már pedig erre is nagyon nagy esélyünk volt, akkor is hallottuk, mert hogy óriási kedvenc a Swedish Disco Rehab és Sam Feld igazi mai slágere, a Sleep Tonight, amit indítok picivel fél kettő előtt. Ezzel folytatom a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Loi folytatja a David Puentezzel, aki egy nagyon menő DJ és producer, és szinte mindig, ha kiad egy dalt, abból sláger lesz. Ebből is az lett a Golden Summer, amit indítok.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much? When you hurt, did you believe me?

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kettő dolgot pedig egyértelműen lehet tudni rólunk. Az egyik, hogy a legmenőbb játékok nálunk vannak, és hát a tavalyi év leges legmenőbb játéka a Rádió 1 konténer volt, ami idén visszatér, szóval megint lehet gyűjteni a kulcsokat, és megszerezni az esélyt, hogy egy egész konténernyi reményt bezsebeljünk. Há, valami szenzációs. Na, a másik pedig, hogy nálunk zenélnek az ország legjobb DJ-i, ilyen DJ Metzger Viki is, aki nagy bogival is dessel készítette ezt a dalt. Jó lesz a újra, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.